Maradunk még Szatmárban. A Tárkány trió játszik egy kispaládi keservest és botolót, majd az érpataki asszonykórus énekel hajlikázó dallamokat.

0: azt nyavalja.
1: A bukovinai székelyek dallamai következnek. Először Gáspár Simon Antal énekel, majd a Hertelendi falvai népzenekar, s aztán az Egyházas Kozári népdalkör felvétele. Ez utóbbi egy urálás, egy új év búcsúztató, új év köszöntő szokás, melyben a búza életét mondják el az urálók.

0: erőben. Nagy öröm sárlásztáljon a szülikbe, és amik országunkban legyen csendesség, és béke az új esztendőben. Helygessetek! Hey! Nemzetetek jó pajtások! Jobbra is balra is jobban vígadjatok! Szántani vettünk, mostan elindultunk, eket alig a zöprüket is fogtunk. Szántottunk, arattunk, csépeltünk, most a búzát őrölni készítünk. Helygessetek! Hey! Jó emberek, gyermekek, beszédemre még egy cseppet figyeljetek! Dolgotokat rendegyétek, állatok is pihenjenek. Hallgassátok történetemet. Menegettem a gyaloguton, arra jött az élapósom. Mondom, hallj-e, bácsika, gyertek le, anya, vizá lusta. Húsvéttól pünkösdik, fontra pörgette a kuzsaját, és nézze meg, hogy mit csinál. Amit főtt, csak annyit tett, hogy egy gagyára való lett. Hegeszetek! Gazduram, ők még urálnánk, de elősietünk már, hogy gümbésetételett, és mi kicsikék vagyunk. Hát onnan vagyunk, ahol a farkas megette a nyirátát, ebben onnan jöttünk, ahol 12 macsokás botokkal őrzik a lakadalmas galuskát, mondják szinte úrgyák. Helyezzetek! Gazduram, adjon az urálók karisznyájába, nem kérjük az egész vagyonát, csak a csürkecskének a szárnyát. Ideadhassa még a nyakát, akkor a szalonnát, hogy elérje a kutkával. Hogy nezem, a gazdasztanak és megsírült az eszibe, vagy egy forintot tegyen ő a kezünkben. A Isten áldása szálljon erre a házra, a benne lakóit indítjuk vigasságra. Borgúza békesség legyen, bőségesen, a jövőre eljövünk, mindannyian jó egészségnek örvendjük. Boldog új esztendőt kívánok!
1: Várjál, Józsika, hogy tiszteljelek meg, hogy esztendőjánkor és gyertek el, urrájatok még. Nektek még adok egy kalácskát.
2: Isten fizes.
0: Jaj, meguráljuk meg kendet, néni Verzsina. Ilyen jó bora van, ha ki nem hagyjuk kendet.
1: Ha ne, és hagyjatok ki.
0: Isten fizesse meg, maradjanak békével.
3: Jaj, maradjanak békével.
4: Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán duója következik, szintén bukovinai dallamok, a csobánok, azaz a pásztorok nótáit.

Bukovina után Gyimes és Moldva dallamai szólnak Táncházban című műsorunkban a Kerekes Együttes segítségével. A zenekar vendégei Hajdú Kinga és Bobár Zoltán.

Ismét gyimesi dallamok szólnak, de már a Dalinda énekegyüttes előadásában, akiket Hargitai Halászi Lehel kísér. És aztán szintén Átjárok című lemezükről szól a Mikor szabadulok című feldolgozás.

kedves hallgatóink, a Dalinda Ének Együttes tagja Pár Julcsi felvétele zárja Táncházban című műsorunkat. Egy tétel a legutóbbi Róka Tánc című gyermekeknek szóló albumáról. Előtte munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Sétássik a Jézus Krisztus, Vasaros a Ravala, ide vezetve vele mondjuk.
2: Mondjátok!

A Vas megyei gencsapáti gyermekek pünkösdölőjével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Az ünnephez közeledve mára a gazdag pünkösdi szokásdal hagyományból válogattam. Pünköst két napjához gazdag hagyomány kapcsolódik, például ügyességi versenyek, pünkösdi király vagy királyné választás, tüzes karikák dobálása, a májusva kitáncolása, valamint az énekes, házaló, adománykérő köszöntés különböző változatai. A pünkösdi köszöntőnek két fő típusa van, az alföldi és észak-kelet-magyarországi pünkösdölés, valamint a dunántúli pünkösdi királyné járás vagy cucorkázás, melynek sajátos erdélyi változata az úgynevezett hespávázás. Habár a variációk száma nagy, az alapszövegek egy közös gyökérre vezethetők vissza. Az apünkösnek jeles napja kezdetű, eredetileg egyházi népének szinte mindegyikben szerepel. A Vas megyei hosszú peresztegen 1960-ban a népzene gyűjtőknek két olyan idős asszony mesélte el a szokást, akik még maguk is jártak köszönteni pünköstkor. A legkisebb, legszebb lányt választották ki a kiskirályné szerepére, akit összesen 7 lány vezetett házról házra, 4 a kiskirályné feje felett egy nagy kasmírkendőt veszítettek ki baldahin módjára, 2 a kezét fogták, 1 pedig egy kosarat vitt a karján, abba gyűjtötte az adományként kapott tojást. A házaknál az ajtó előtt megálltak, énekeltek, és közben körbejárták a királynét, ezután termékenység varázsló mondók a kíséretében a magasba emelték. Most hallgassuk meg Borbé Jolán és gyűjtőtársai 1960-as felvételéről a hosszú peresztegi pünkösdi királyné járás énekeit. Németh Gyuláné és Kovács Józsefné énekel.

0: Szépen elmondtuk, a grutollalna kándiót egy megfogta kettő, meg a kirolniét halt fildobáltuk.
1: Akkora kenderek legyen, akkora kenderek legyen.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: un musical, musical, che miracolo si virrotti alla val.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: le róla, cinege, leszakad. A teteje, teteje, de ha leszakad, mi lesz véle, sárga lábú, cinege, cinege, de esd le róla, cinege, cinege, de leszakad. A teteje, teteje.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

cuelgo a los dos en el furia. Szédes a Balaton vize!

mulat. Nem is lesz ő olyan, mint egy üres konász, ha boldog lesz vele a párja. Okos leány sosem hordja fenn az orrát, azt hinnék, hogy annál tovább semmit nem lát. Nem is lesz ő olyan.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, mert oda édes szeres felé. Éljen az élet, és szengjen a dal, jöjjön a csók.

0: jön a csóka, az estben a kar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

0: menyecske, a szuppogi jól fiatalja, üredje, jaj, de csinos, de takaros, ez a pici barna piros menyecske.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián vagyok. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások állnak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg első publikációja is. Napos, nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma május 23-a, szombat van, Dezső napja. Isten éltesse a Dezsőket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Fogarasi András színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd az Erdőfű zenekart, Dancs Anna Marit és Rutkai Évát is. Harangozó Terivel kezdünk, aki Fred Reskin szerzeményét adja elő Tardos Péter magyar szövegével. Azok a szép napok.

0: ére.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Hajnalit és Keservest.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. június 15-i debreceni előadásán rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik Szilvia belépője, Dancs Anna Mari előadásában, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rózsa S. Lajos énekel archív felvételről. Sasnáci szerzeményének címe A csárdában szól a nóta.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Kovács József énekes előadó művész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Kovács József gondolatait az 1967-es Táncdal Fesztiválról.
1: Jött az 1967-es fesztivál, ahol is ilyen beválogatás volt, és hát kijöttek a tévé meg a rádió részéről a bizonyos szerkesztővezetők, akik ezt a fesztivált csinálták, és válogattak fiatal arcokat akartak, mert akkor már volt Korda Gyuri, akkor már volt Kós, akkor már volt Toldi Mária, akkor már voltak nagy nevek, Aracki és a többi. Na most még akartak fiatalokat, és az a korosztály volt, amilyen 67-es, akkor volt a Porpeti, a Szécsi Pali, a Kovács Kati, a nagy generáció, igen, az a 67-es nagy fesztivál. Mindenkit meghallgattak, de hát engem nem választottak be, mert ez nem való, ez a lírai dolog, úgyhogy nem kaptam behívót. És a következő az a rádióban lett volna a meghallgatás, tehát a stúdióban, a stúdió körülmények között, és ott volt az a bizonyos ominózus belógásom a rádióba. Ugye a kollégámtól megtudtam, hogy mikor van, hány órakor és hova kell menni, mert mindenki kapott táviratot, akiket ők kiválasztottak. És mentem hogy az ablakhoz, akkor most is úgy van, egyébként belépőt kell kérni, és mondtam, hogy jöttem a meghallgatásra, nézték a listát, nevemet, mondtam, címemet, nincs rajta. Mondom, úristen, hát akkor elfelejtette. Hát mondom, és a táviratja hol van, mondom, úristen, azt is otthon felejtettem. Az olyan aranyos volt a hölgy, na mindegy, felszólt a titkárságra, a zenei osztály titkárságára, és mondta, hogy itt van egy delikvens. Na jó, hát engedje be, semmi volt. A lényeg az, hogy ott azon megfeleltem, ott mások volt, ott már a Bágya is ott volt, a Körmendi Vilmos, a nagy zenei vezetők, és sose felejtem el, a Granadát énekeltem spanyolul. Rögtön megfogtam őket, és utána kaptam már a televízióba, amit már kép és hanggal együtt, és aztán így kerültem be a fesztiválra, csak hát sajnos ennek voltak utó

0: Öngéseimet bizony sokan nem vették jó névem.
1: Kedves hallgatók, most ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című operettjéből következik a kettős Bártfai Barta Éva és Kovács József előadásában.

Köbe hóba télen, nyáron, legszebb jány a Mári toponáron. Hajnalban már a rétet járja, búza virág őkün a határba.

Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogy

fogadom. Én régen fogadom, senkor sincs, sem lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáti Pál adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével Dírner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő hallgatóját. Kicsi fehér meszelt szoba. Kicsi fehér.

blesse votre chaud.

quanti giorni.

0: kétszer körül megy.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kós Réka adja elő Bágya András és Esnagy István szerzeményét. Egy fiú a házból.

Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Fogarasi András színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz többek között Palcsó Tamás, a Sergő Zenekar és Zsuzsa Mihály is. A krónikáig Hankó József és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Szlotta Judit.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Közzétette honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, azt közölték, készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon.
6: A kormány visszavonja a Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kabinet az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmáról is döntött.
5: Ma tartják a csíksomjói búcsút, az ünnepi szentmise, magyar idő szerint 11:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Készek együttműködni a kormánnyal, hogy a közvélemény valós képet kapjon, közölte a Sándor Palota, miután honlapján közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait. Részletek Ambrus Róberttől.
7: Feljegyzés a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról. Ez a címe annak az iratnak, amiben először feltűnik a KE monogram a Sándor Palota most nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. Ebben kérik az igazságügyi minisztériumot, hogyha van olyan iratuk, ami szükséges a döntéshez, azt küldjék meg. Varga Judit felterjesztését is közzétette a Sándor Palota. Ezt a dokumentumot kapta meg Novák Katalin, akkori köztársasági elnök. Ebből kiderül, az akkori igazságügyi miniszter nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Ezt az iratot kedden Magyar Péter is bemutatta a nyilvánosságnak. Egy másik most bemutatott dokumentum azt rögzíti, hogy Varga Judit 4 személy esetében javasolta a kegyelem megadását. A dokumentumokból kiderül az is, hogy a kegyelmi kérelem pozitív elbírálását az államfő kabinetfőnöke sem támogatta, Novák Katalin azonban igen. A kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló köztársasági elnöki határozatot is bemutatta a Sándor Palota, ezt szintén bemutatta kedden Magyar Péter. Ez az a dokumentum, ami szerint K.E. kegyelmet kapott. Varga Judit még ugyanezen a napon ellenjegyezte a határozatot.
8: A miniszteri ellenjegyzés az tulajdonképpen egy politikai felelősségvállalás.
7: Magyar Péter kedden azt mondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt.
8: Még aznap lehet, hogy egy helyiségben, azt nem tudjuk, azt majd az érintettek egyszer elmondják, ellenjegyzi az igazságügyi miniszter, az akkori igazságügyi miniszter, reméljük, hogy tényleg az ő aláírása szerepel rajta.
7: Magyar Péter azt írta, a nyilvánosságra került információk után felszólítja Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt az Orbán család utasítására, kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének. A Fidesz frakció közölte, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismételten bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Úgy fogalmaztak, ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során.
5: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök.
6: Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról, valamint a fideszes Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része egyebek mellett, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát.
5: Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözöttek védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a pártpolitikusa.
6: A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a jogsérelmek dokumentálása, a jogsegélynyújtás, valamint a személyes és online támadások elhárítása lesz.
5: A független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
6: Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez.
5: A kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett.
6: A kormány az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek behozatali tilalmáról is döntött. A rendelet értelmében tilos behozni például marha, sertés, baromfi, illetve juh és kecskehúst, több gabonafélét és lisztet, ha az Ukrajna területéről származik. A tilalom nem vonatkozik azokra a szállítmányokra, amelyek Magyarországon csak áthaladnak.
5: Leállítja az aszbeszt tartalmú kőzet Magyarország értékesítését az osztrák cég, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Cserei Judit összeállítása.
9: Folyamatosan locsolják az aszbesztet tartalmazó fűzüzalékkal borított utcákat Sopronban, a megyejogú városban több óvintézkedést is bevezettek. Ilyen a 10 km per órás sebességkorlátozás is és a nagy tömegű teherautók forgalomból való kitiltása, mindezt azért, hogy a porképződés csökkentsék. Hetek óta lázban tartja az itt élőket az aszbeszt botrány, a gyanú pedig a napokban hivatalosan is beigazolódott, a bevizsgált mintavételekből ugyanis kiderült, valóban rákkeltő aszbesztet tartalmaznak. Mindez persze aggasztja a helyieket.
10: Sajnos beigazolódott, amitől már tartottunk, hogy a város több közterületén is jelen van ez a szennyező kavics, aszbeszt tartalmú kavics. Nem tudjuk sajnos, hogy mióta van jelen, akár több éve is lehet már, hogy ez a fertőző, szennyező anyag itt a közterületeken megtalálható. Igazából bízunk benne, hogy minél hamarabb az önkormányzat, illetve a hatóságok ezzel kapcsolatban megoldást találnak.
9: Sopronban eddig 19 utcában igazolták a szennyeződést, a végleges megoldást a szakemberek szerint az utak felületzárása jelenti majd, de ehhez a hatóságok állásfoglalására is szükség van. Napról napra egyre több településen igazolják a szennyeződést a Nyugat-Dunántúli régióban. Megérkeztek a labor eredmények a Vasvár megyei Őri Szentpéterre is, amint a vételek itt is pozitív eredményt mutattak. A szennyeződés érint többek között egy óvoda bölcsödi melletti parkolót is. Az aszbesztet tartalmazó kőzetburkolatokról már korábban kiderült, hogy osztrák bányákból származnak, feltehetően a Rohonci bánya is érintett lehet.
11: Az a fontos, hogy mielőbb leálljon, mert ugye négy bányát már bezártak, de egy még működik, bezárjon ez a bánya, de ami még fontosabb, hogy semmilyen módon ne kerülhessen kereskedelmi forgalomba aszbesztel szennyezett kő.
9: A súlyos aszbesztszennyezés kiemelt téma volt csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök bécsi tárgyalásain is. A kormányfő bejelentette, hétfőtől egy közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbesztszennyezés körülményeit, továbbá sürgette, hogy az utolsó még működő bányát is bezárják.
12: Ausztriából nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig érkezett.
9: Sikerült megegyezni az osztrák üzem tulajdonosával, péntektől leállítja az aszbeszttartalmú kőzet Magyarországra irányuló értékesítését az osztrák cég. Ezt a közösségi oldalán közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a bécsi tárgyalások után. Kajdos László hozzátette, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme. Mint mondta, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből, a polgárok egészsége nem alkutárgya.
5: Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak.
6: A MOL elnök vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író a városban joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja.
6: Díszpolgári cím adományozásáról döntött Szentendre is. Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete, az a csaknem 20 év, amikor a településen élt, alkotott és tanított.
5: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A szervezők a hagyományos pünkösdi búcsú mellett egyebek között fesztiválokkal, gasztronómiai programokkal, valamint különféle bemutatókkal készülnek. Bújtás Szintia és Hadsás Gergely összeállítása.
13: Hogyha a pünkösdi időszakot nézzük, akkor ez tipikusan utazós időszak, és szeretünk kimozdulni.
14: Mondta a közmédiában Kis Róbert Richárd, turisztikai újságíró. Hozzátette, egy ilyen időszakban a szálláshelyek általában mintegy 250-280 ezer hazai és külföldi vendéget fogadnak.
13: Vannak olyanok, akik egy-két éjszakát eltöltenek egy wellness szállodában, egy panzióban, kirándulunk nagyon sokat. Olyanok is vannak, akik elmennek megnézni a pünkösdi forgatagot valamelyik településen, hiszen szinte mindenki szervez valamilyen izgalmas programot ebben az időszakban.
14: A szakember egyebek mellett arról is beszélt, hogy a koronavírus világjárvány hogyan alakította át a belföldi turizmust.
13: Trendivé vált jó pár hely, a belföldi nyaralás is instakombatív is lett, és tényleg csináljuk a felvételeket, fotókat, és kirakjuk, és örülünk neki. Tehát divatba jött jó pár helyszín, megerősödtek területek, régiók.
14: Kis Róbert Richárd elmondta, bár nyaralás és kikapcsolódás szempontjából továbbra is a Balaton az egyik legkedveltebb belföldi úti cél. Egyebek mellett Noszvaj, Debrecen, Sárospatak, Hajdúszoboszló és Sárvár is egyre népszerűbb a turisták körében.
5: Ma lesz a csíksomjói búcsú, de a programok már tegnap megkezdődtek. Az ünnepi szentmise magyar idő szerint 12:30-kor kezdődik a hármas halomoltárnál. A székelyföldi Mária kegyhelyre idén is százezreket várnak. Miki a Györgyöt hallják.
15: Fúvósok várták a zarándokokat a Gyergyószentmiklósi vasútállomáson csütörtök este. Az anyaországból érkező vendégeket zászlókkal és hangos köszöntésekkel üdvözölték, majd közösen énekelték el a magyar és a régi székely himnuszt. A boldogasszony zarándok vonaton 800-an utaztak, akik mindannyian részt vesznek a szombati csíksomjói búcsón.
16: Istennek hála, hogy újra itt vagyunk.
15: A boldogasszony zarándok vonat pénteken a felcsíki medencén keresztül először Madéfalva, majd Csíkszereda és Csíksomjó irányába folytatta útját az összmagyarság legjelentősebb vallási eseményére. A kora reggeli órákban Székely udvarhelyről is elindultak az zarándokok. Egy 800 fős csoport gyalog teszi meg a Csíksomjóra vezető több mint 50 kilométeres utat. A Csík és Gyergyószéki települések katolikusai évszázadok óta 12-15 órát gyalogolnak, hogy részt vegyenek a pünkösdi búcsún. Erdély és a Kárpát-medence más tájairól sokan már meg is érkeztek Csíksomjóra. A zarándokok első útja rendszerint a Kegy templomba vezet, hogy ima meghallgatást kérjenek a szűzanyától.
17: Most vagyunk itt talán 8-10-szer, nem tudom pontosan. Ez egy szívből jövő zarándoklat. Nem igen akarok nagy szavakat mondani, mert ez inkább egy ilyen feltöltődés, aminek a hatását, amikor hazaértünk, utána lehet érezni, hogy Csíksomjónak milyen mély íze van, zamata, hangja az embernek a lelkében.
15: A ferences kegyhely két tornyú templomának legszebb és legértékesebb kincse a központi oltár Mária szobra, amelyhez számos legenda fűződik, csodás gyógyulásokat tulajdonítanak neki. A zarándokok a szobor előtt mondanak imát és fogalmazzák meg kéréseiket. Sokan vannak, akik nem önmagukért, hanem rokonaik, barátaik vagy a világ sorsának jobbra fordulásáért fohászkodnak.
18: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy idén immár negyedik alkalommal jöhettem a Nagy Boldogasszony zarándok vonattal Budapestről, és én azokkal a gondolatokkal érkeztem, hogy most fogom majd elvégezni a második egyetememet, és a szűzanyának idén azt szeretném felajánlani, hogy ezt a tudást és ezt a képzést, ezt mások javára is fel tudjam majd használni.
15: Az idei búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szombati ünnepi szentmise magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődik a hármas halom oltárnál.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében az átterelt sávban. A forgalmat a 37-es kilométernél a külső sávba terelik. Pilisvörösváron a 10-es főút 16-os kilométerénél gyalogátkelőt építenek. Napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni.
3: Időjárás jelentés.
6: Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15 és 21 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás.
5: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hírösszefoglalóval délben jelentkezünk majd. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
19: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Fogarasi András színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában többek között hallható lesz még Zsuzsa Mihály, a Sergő zenekar és Palcsó Tamás is. Berkes Jánossal kezdünk, aki Berki László és zenekara kíséretével adja elő Kádas György csárdását. Kék a búzavirág.

a puccad irán ég, az egész világ vihar a szemedbe nézek. Hogyha ölelem, tartsuk derekhava, mindig azt hiszem, csak úgy elmondtalak. Ég a puccad irán ég, az egész világ vihar a szemedbe nézek. Édes gyöngy virág,

0: egy virágom én, már alig várom, hogy az enyém lesse végre.
1: Jó pihenést! A Dankó Rádió hétvégi reggeli műsora Nádas Györgyel.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Fogarasi András, színművész, rendező, színigazgató. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad, és hogy itt vagy.
1: Szervusz, én is üdvözöllek téged.
0: Nagyon pontosan érkeztél. Egy színigazgatónak fontos az, hogy a pontosság legyen, vagy pedig inkább elhúzhatja az időt, mert ő fontos?
1: Szerintem az inkább az első. Én általában mindig pontos vagyok, mert igyekszem másokat megtisztelni azzal, hogy pontos legyek. Meg ugye már a színészi pályám legelején belém nevették, hogy nincs olyan, hogy az ember késve érkezik, mert 7 óra, 5 perckor a közönséget nem fogja érdekelni, hogy elénk állt egy kukásautó, vagy ilyesmi, úgyhogy ők beülnek.
0: Hát nem beszélve arról, hogy bizonyos vándortársulatoknál annó még ugye, hát ha nem volt ott, akkor rögtön megkapta más a szerepet, és onnantól kezdve nem lehetett visszakérni.
1: Hát ez így van. Mondjuk nálunk, amikor elmegyünk 200 kilométerre, és mondjuk egy színész, akkor már kiderül délután, hogy valami baj van vele, úgyhogy akkor, ha volt is ilyenre példa, akkor gyorsan szereztünk valami beugrót helyette. Tehát, de ez az elmúlt, most már lassan több mint 25 éve dolgozom így a magán színházas szakmába, azért, ha 2-3-szor fordult elő maximum.
0: Ez a magánszínház először volt ugye a Fogi Színház, aztán a Budapesti Bulvárszínház, majd pedig mai néven a Pesti Művész Színház.
1: Igen, ahogy mondod, ez ebben a sorrendben érkezett.
0: Ez már 25 éve létezik.
1: Igen, 2000-ben, illetve egész pontosan 2001-ben kezdtünk el önállóan dolgozni.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Andrással, de most hallgassuk meg Szikora Róbert és Kékes Zoltán szerzeményét a Hungária együttes előadásában. Ciao Marina!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Sergő zenekar következik. Mindenkinek azt ajánlom! Na, na.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Andrással. A gimnázium után a Nemzeti Színház színészképző stúdiójának voltál a növendéke. Nem mindenki tudja, hogy mit jelent, illetve hogy mi volt régen a Nemzeti Stúdió. Leírnád egy napodat, hogy hogy töltötted ott?
1: Hát ugye 18 évesen az ember a gimnáziumi, kényelmes budai József Attila gimnáziumi padból átkerül a Nemzeti Színházba, akkori mostani Magyar Színházba, és reggel 8-ra már ott kell lenni, és körülbelül este 11-kor tud el távozni onnan, mert 8-tól 3-4-10-ig van mindig egy mozgásóra, vagy egy beszédóra, utána 10-től színházi próba, 2-ig, 3-kor folytatódik a mesterségórákkal, és este 7-kor előadás, tehát az ilyen reggel 8-tól este 11-ig, szinte minden nap, tehát úgyhogy a hétvégéken nem volt óra, de akkor viszont voltak ilyen 3,5 órás embertragédiája előadások, amikben ott kellett lenni, volt sokszor dupláztunk ebből, tehát délelőtt 10-kor vagy 10:30-kor volt egy előadás, meg még este volt még egy előadás, vagy rohantuk a Várszínházba föl, mert az volt a Kamaraszínháza. Tehát ez nekem volt akkor majdnem 3 évig, illetve 2 évig pontosan, mert utána vettek fel a színművészetire, de viszont a színművészetiről nem sokára visszakerültem ismét a akkori Nemzeti Színházba gyakorlatos színésznek.

0: így lett, hogy végülis 5 éven keresztül folyamatosan azt a színpadnak a deszkáit koptattam.
1: Akár nemzeti stúdiósként, amikor egy más statisztált ott a stúdiós, akár a gyakorlatban. Milyen nagy színészekkel voltál egy színpadon akkor 18-19-20 évesen?
0: Jaj, hát az zseniális időszak volt, mert hát a Kálaitól a Sinkovicsig, mint a igazán nagy öregek, a Gárdi Gabi bácsi félelmetes érzés volt mellettük, akár egy kis statiszta szerepet is, meg hát néztük, tanultuk a szakmát, így hallgattuk, hogy hogy kell, de ami meg nagyon zseniális volt, hogy abban az időszakban voltak fiatal színészek, Mácsai Poli, Funtek Frigyes, Hirtling István, ezek akkor voltak akkori fiatal sztárok, és Bubiki Pista, hát a Bubiki Pista zseniális, tehát ő vele akkora élmény volt együtt játszani. Ráadásul én akkor bekeveredtem így Billentyűsnek egy úgymond színészzenekarba, amit a Mácsai Pali meg a Bubik Pista alapítottak, ez a tulajdonképpen ilyen István a király előadás után volt egy koncertünk, és aztán ebből aztán Gesztesi Karcsék csináltak egy másikat a de másik színházban, több színészzenekar.
1: Igen, a Táliában.
0: Táliában.
1: Aztán a Beatles darab kapcsán lett újraélesztve ez a színészzenekar.
0: Úgyhogy mindenféle ilyen dolgokban benne voltam, és hát nagyon-nagyon nagyszerű volt az az időszak, tehát a 23-24 éves koromig, amíg így tanulóként meg főiskolásként benne volt, lehettem mindenféle ilyen produkciókba.
1: Egy csók és más semmi. Ezeman Mihály és Békefi István szerzeményét Föredi Nikolett és Szent Mártoni Norman adja elő.

igen. Olyan huncsok, gence, picsét keverjen, aki rám néz, lélegzeni sem elgen. Minden kislány egyenes a

0: mer. En gammel av forróhíne, ha kislány bele néz a szemembe.
1: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Andrással. A diplomaszerzése után a Népszínházban játszottál, illetve voltál a Budapesti Kamara Színház tagja, a Honvéd együttesben is, és a Pécsi Nemzeti Színházban, valamint a Szekszárdi Német Színházban is. Személyes vagy művészi okai voltak annak, hogy ennyire hirtelen változtattál státuszodon?
3: Hát alapvetően ugye, amit mondtam, hogy Népszínház, az tulajdonképpen Józsefvárosi Színházba szerződtem, Petrik József szerződtetett oda, és hívtak ugyan egy pár vidéki színházba, Szolnokra, meg Békés Csabára, de az akkori barátnőm nagyon ragaszkodott hozzá, hogy maradjak Budapesten, és ott 2 évig játszottam a Józsefvárosi Színházba, ami tulajdonképpen a Népszínház felügyelete alatt volt, de közben már elkezdtem járni külföldre, Németországban ilyen német turnétársulatokhoz operettet játszani németül. És egyre jobban belejöttem a német nyelvbe, ott kisebb szerepeket játszottam eleint, aztán később már táncos komikus szerepeket is kaptam. Majd innen jött később a német színházozás, mert megtudták, hogy tudok németül, és...
2: Szekszárnak nagyon komoly az a színháza, tehát ők nagyon komolyan veszik a szekszárziak a német színházat.
3: Hát komolyan veszik, mert ott van a legnagyobb német kisebbség Magyarországon, tehát azt a német kormány alapította, tehát a német állam alapította azt a színházat, ráadásul azzal, hogy csak németül lehet játszani benne, és mi onnan a német színházba, ahol egyébként 1 vagy 2 évig tag is voltam, onnan mi minket kiküldtek ilyen német tanfolyamra, hogy élesítsük a német tudásunkat, meg a kiejtésünket.
2: Már hol tartasz a német tudásoddal?
3: Hát most már a lecsengőbe van, de azért, hogyha ha be kell kapcsolni egy külföldi tévét, és egy angol vagy egy német közül kell választani, akkor a németet választom, mert azt jobban értem.
2: Fűrész. Várkonyi Mátyás és Huszár Erika szerzeményét a Generál Együttes előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bősi Szabó László ad elő Szomora Zsolt és zenekara kíséretével egy andalgókból álló csokrot.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Fogarasi András színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Pék László, Dócs Péter és Melis György is. A hírekig Csóka Gyula és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: 2 éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10:04-től hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda 2 évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntető Bíróságból. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország részvételét a szervezetben. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat az ukrán termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ilyen például a tojás, a méz, valamint a gabona és húsfélék. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomjói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, míg a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 15-21 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet, erős lesz az UV-sugárzás. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fogarasi András színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Melés György, Dócs Péter és Pék László is. Most Rátonyi Róbert, Benkő Gyula, Almási Éva, Kovács Adél, Tóth Enikő és Gergely Róbert ad elő egy a Városligetről szóló dalcsokrot.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pék László adja elő az Egy asszonynak 9 a leánya című tradicionális csárdást.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fogarasi András színművész rendező színigazgatóval. 2002-ben alapítottad meg saját színházadat, ez volt ugyebár a Fogi Színház először. Aztán később már említettük, hogy a Budapesti Bolvár Színház név lett a tiétek, ezt választottad. Ez egy vándortársulat természetesen a mai napig, de ma már Pesti Művész Színház néven működik. Mi késztetett téged arra, hogy saját társulatot, saját színházat alapítsál?
1: Hát ez így hirtelen jött. Az az igazság, hogy említettük, hogy volt a Honvéd Együttesben egy néhány év, amit ott eltöltöttem. Ez egy a Novák Ferenc, Novák Tata alapította.
0: Hát a világhírű koreográfus.
1: Koreográfus, de ott volt egy ilyen 10 fős színésztársulat, amivel leginkább vidéki helyszínekre jártunk, és ott egyszer csak megcsináltuk a Süső a sárkány című darabot, gyerekdarabot, és a 2000-es években egyszer csak Novák Tata azt mondta, hogy hát most már ne játsszuk tovább a darabot, el kéne adni ezt a díszletet, meg az egész produkciót, és senki más nem jelentkezett, csak én megmondtam, hogy akkor én ezt megpróbálom továbbvinni, és ez volt az első darab, amit tulajdonképpen így átvettem produkcióként, és elkezdtük forgalmazni, és ebből az első darabból először jöttek kisebb-nagyobb gyerekprodukciók, Buk volt, aztán Frakka macskák réme, Mírmúr.
0: Nagyon hálás gyermekprodukciót csinálni, mert kevés ember ért hozzá, illetve a gyerekközönség az rajong a színházért.
1: Hát igen, és borzasztó jó dolog gyerekeknek játszani, úgyhogy imádunk, a mai napig is játszom, hogyha lehetséges. Szóval az a lényeg, hogy elkezdtük ezeket a gyerekdarabokat csinálni, és olyan 2003-2004 körül Straub Dezső barátom megkérdezte, hogy nincs-e kedvem még felnőtt produkciókat is vinni, ha már ilyen sok ismerettségem van a vidéki helyszínek körül. Tudnilik, az akkori Vidám színpad ilyen lecsengőbe volt, és még voltak produkcióik, rendszerint a Dezső rendezésében, amik úgy kallódtak, nem volt gazdájuk. Én meg átvettem onnan is a díszletet, meg a színészeket, Csala Zsuzsástól, Dezsőstől, mindenestől, és elkezdtem velük járni a vidéki helyszíneket. Az első nagy produkciónk, amit Dezső rendezett, és egy nagyon nagy siker volt, az a Elvámolt Nász éjszaka volt, ahol nagyon sok helyen jártunk, és utána jöttek sorba a produkciók, és két társulat lett végül is, egy gyerek produkciós társulat, meg egy eleinte mondom, főleg a Dezső vezetésével egy felnőtt produkciós társulat. Aztán a 2010-es évektől már más rendezők is, Halasi Imre, Márton András bekapcsolódtak a rendezésbe, és akkor nagyon sok-sok új produkciót csináltunk, vittünk körbe-körbe. Hát itt a 2019-es évben volt egyszer egy ilyen nagy csúcsra járatásunk a 314 előadással egy év alatt. Most pedig azt hiszem, hogy a tavalyi évben, 2025-ben pedig 340 valamennyi előadás volt a hátunk mögött.
0: Gyere és szeress! Ler István és Demjén Ferenc szerzeményét a V-motorok adja elő.

Önök a Domko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Domko Klub 2024. szeptember 20-ai Felső Zsoltcán történt előadásán rögzítettük. Dócs Péter adja elő Johann János és zenekara kíséretével Erdélyi Mihály hallgatóját. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki.

hanno de Hitler hozzám. Jaj, jaj, jaj, az az áldozat, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott. Jaj, jaj, jaj, az az áldozat, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Andrással. Egy saját színház, amely ráadásul épület nélkül van. Nagyon nagy energiát igényel a fenntartójától, illetve a létrehozójától. Hogyan és kitől tudtad megszerezni a színház csinálás munícióját?
1: Hát megmondom őszintén, hogy a legelőször említettem az előző kérdésedre, hogy a 2000-es évek elején, illetve az 1900-as évek végén én elég sokat jártam Németországba, operett turnétársulatokba, és valahogy én akkor már valamennyire tudtam németül, de azért még részben angolul, kérdezgettem az ottani producert, mert jó voltunk, hogy ezek hogy is mennek ezek a dolgok, és hát folyton figyeltem a műszakot, hogy építik föl, akkor kimentem a nézőtérre, néztem hogy jegyeladásokat, mindent, tehát egyszerűen ott Németországban egy kicsit ezt felszippantottam, ezt a tudást, és amikor el kellett kezdenem egyedül dolgozni, akkor már volt legalább egy rálátásom, hogy is működik az, hogy az ember minden este más helyszínen, máshol, más produkciós irodákkal, másféle jegyeladási rendszerekkel szembesüljön, és hát ezt így fejben össze kellett tartani. És mivel, hogy a mi életünk az folyamatosan ugye új és új helyszínekről szól. A mai napon nekünk itt a reklámozás, a marketing, ez az egész jegyrendszer, felfogás, meg mindent, ezt így az én fejembe összeállt, és ezért tudom ezt működtetni, mert sok-sok meló van vele.
0: Azért gondolom, hogy a negyed évszázad alatt szükségetek volt arra, hogy kiépítsetek olyan barátságokat, ahol van egy díszletépítő csapat, van egy nyomdai csapat. Ezeket gondolom, hogy nem ti vettétek meg, hanem ezek mind bérmunkák.
1: Persze, ezek mind bérmunkák. Hát egyrészt a díszlet készítés, vagy meg az a tervezés, az egy nagyon jó régi barátom, Halász G. Péter, akinek szintén...
0: Édesapja kollégám volt a Halász Lacika.
1: Igen, tehát ő tervezett nekünk rengeteg díszletet, borzasztó praktikusan is, remek ötletekkel, és akkor ő hozott nekünk mindig olyan díszletkészítőket, meg később jelmezeseket is, akik nagyon jók voltak, és nagyon profik, és nem olyan nagyon drágák, az egy utolsó szempont, de hogy az mind befér, ilyen, hogy az forgatható,
0: az
1: legyen,
0: mozgatható, legyen
1: kényelmes. Hát például játszottuk a gyerekelőadásokban a Rumini mint gyerekdarabot, ami egy komplett hajó játszódott. Na most azt képzeld el, mondjuk egy hajótatott, ferde lépcsőkkel, mindennel járhatóan, két emelet magas járható hajótatott, mi be tudtunk pakolni egy kisebb teherautóba, tehát mindenestül, és borzasztó praktikusan úgy voltak meg legyártva, akkor közben Csárdás királynőt csináltunk, amit szintén a Péter tervezett, úgyhogy a Víg Színház zsőjéi meg páholyai megjelentek, tehát onnan jöttek az ötletek, hát nem teljesen ugyanaz, de onnan jöttek az ötletek, és akkor úgy ült a Cecília, aki a Kalocsai Zsuzsa volt a páholyba, tehát nagyon jól, tehát és mindezt úgy, hogy lehessen vinni, forgatni, működtetni, tehát nagyon, nagyon jól meg tudtuk oldani, ugyanezzel a jelmezekkel, és a 2010-es években, hát őszintén szóval, amikor volt ez a TAO-s rendszer, akkor meg tudtuk remek rendezőket, tehát Halasi Imrét meg tudtuk fizetni, mondom, Márton Andrást, tehát remek jó rendezőink voltak.
0: Lehetsz király! Zsenár Preskurvic szerzeményére Galambos Attila írta a magyar szöveget. Előadja Dolhai Attila, Berecki Zoltán és Mészáros Árpád Zsolt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Kolovoda!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Andrással. Az egész családot, feleséget, Fogarasi Bernadett és gyermekeid is besegítenek a színházi csapat életben tartásában. Sohasem volt vita az ügyben, hogy hát megmaradjon egyáltalán a Fogi Színház? Vagy jobb lenne nekünk, és kényelmesebben élnénk, hogyha esetleg ezt elfelejtenénk?
1: Hát ez így nem jutott eszünkbe, mert ez volt egyrészt ez az életünk, ez a szakmánk, és ezt szeretjük a legjobban csinálni. Feleségem, aki ugye primadonnaként vett részt minden produkcióba, tehát egyrészt a énekhangja, énektudása, aztán később ugye sok remek rendezővel finomodott a színészi játéka, és most már remekül játszik mindenféle komédiába. Szóval vele is, és ő minden este szinte elmegy. Nagyfiam pedig Gergő, aki most már 20 éves, ő pedig Isten igazából, tehát ő játsza az összes Királyfit, meg az összes fiatal hőst a gyerek előadásokba. Ő nem ment színművészetire, persze nem is bánom, mert az a színművészeti, ami az elmúlt években volt, az nekem se tetszett volna, hanem ilyen marketinges szakra jár, és közben remek reklámvideókat gyárt, tehát azért folyamatosan az arca ott van, és Dobókatával ...nak volt egy filmje, ami jövőre fogja, vagy az év második felébe fog kijönni, abban is ott volt, mint ilyen reklámarc, tehát ő csinálta a filmnek a reklámjait, és nagyon szeretne bekerülni valami filmbe, tehát reméljük, hogy előbb-utóbb belekerül, de hát mondom, együtt csináljuk az alapját a színháznak, tehát így családilag, és nagyon sok jó színész kapcsolódott hozzánk, és rendező meg, ugye a Péter, mint díszlettervező.
0: Amikor elindultatok a színházzal, akkor nyilván komédiákkal, vígjátékokkal indultatok. De hogyan választasz egy-egy darabot?
1: Hát a darabválasztás azért most nem a gyerek darabokról beszélek, hanem a felnőtt darabokról, azt őszintén szóval első körben a Dezső Straub Dezső ajánlására kaptunk színdarabokat egészen a 2010-es évek derekáig, amiket ő stabil sikernek gondolt, azt mind bemutattuk, ami esetleg már ment korábban a Vidám színpadon. Aztán később ugye elkezdtünk nagy operetteket csinálni, akkor Halasi Imre ajánlására jöttek a színdarabok, és most az utóbbi pár évben pedig Bártal András rendező, tehát egyszerűen a rendezők ajánlanak olyan darabokat, amiket mi megvizsgálunk azért, hogy az utaztatható el, de azért mindig maradunk a szórakoztató műfajnál, mert egyszerűen ez a vidéki színjátszás, tehát a közönség visszavár minket, és ezt várja el tőlünk.
0: Szánguldás, Porsche, szerelem. Nagy Tibor és Juhász Sándor szerzeményét Cserháti Zsuzsa és Charlie adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Fogarasi Andrással. Milyen előadásokat láthat manapság a közönség a Pesti Művész Színház előadásában?
1: Először is most az utóbbi pár évben, most az utóbbi 4 évben, 5 évben a Márton András rendezte a legutolsó darabjainkat. Ami nagyon nagy siker volt, az a Hatan pizsamába vagy egy boldog születésnapot, ezt ugye a játékszín játszotta, vagy még talán játsza is Budapesten, mi főleg ezt vidékre vittük. Utána volt a Jövőre veled ugyanitt, már a szintén a Márton András rendezésében, és a Egyházi Géza és a feleségem Bernadett voltak, az egy 2 személyes darab. Akkor volt egy remek 4 személyes darab, Gyertes Zsuzsival, Egyházi Gézával, Bernadettel és Várpisonyival. Ez úgy ismerik néhányan, hogy házassági leckék középhaladóknak, mi pedig úgy jártuk, hogy az eredeti címe, fordított címe az Igazság, és mi Szemenszedett Igazság címen játszottuk. Ez egy 4 személyes, zseniális mai komédia, francia szerzőtől, Florian Zellertől, és 2 házas pár keresztbe össze-vissza csalják, hazudnak mindent, és hát ez ahogy kibontakozik a komédiában, ez félelmetesen jó. A tavalyi évben pedig elővettünk egy olyat, ami szintén nem egy mai darab, ez Belmondónak és Sophie Marceau-nak volt egy híres filmje, a kellemes húsvéti ünnepeke. Na és ezt, ennek van egy Vinkó József által fordított magyar változata, és ezt mutattuk be tavaly, és ami meddig most jön, most nyáron a Pécsi Nyári Színházba fogjuk bemutatni, úgy ismerik filmen, hogy Bujék, a mi címünk pedig az lesz, hogy Vedd fel, ha mered, ez a telefonról szól. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ez már nem is az a tipikusan csak komédia, hanem itt egy kicsi izgalom is, és emberi problémák is felvetődnek, úgyhogy ez lesz a következő előadásunk.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Fogarasi András színművész, rendező, színigazgató volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én köszönöm neked.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Delhossa John szerzeményét Szűcs Judit előadásában. Táncolj még!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Kovács József, Korda György és Bokor János is. A hírekig a Tárkány trió muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
2: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
3: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
2: A dalok alatt érzitek, hogy ki kívánkozik egy-két lépést itt a poron.
4: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
3: napjára. Úgy táncolt, mint én.
0: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásnak. Tegnap reggel karbantartás közben szénhidrogén robbant be egy csővezetékben. Az első vizsgálatok nem találták nyomát külső beavatkozásnak. A közjogi méltóságok és a MOL elnök vezérigazgatója is részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a kormány és a cég is támogatásáról biztosított. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarországra. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat az ukrán termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ilyen például a tojás, a méz, valamint a gabona és húsfélék. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. Megkezdődtek a csíksomjói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Az egész éjszakán át tartó áhítat után ma reggel 7 órától újabb mise kezdődött. A zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomjó hegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. Amint egy 300 ezer zarándok fogadására készülve, a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Az időjárásról. Napos, nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel az égen. Eső nem lesz. A szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18-23 fokra számíthatunk. A következő napokban akár 30-32 fok is lehet.
9: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
10: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Remek művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Korda György és Kovács József is. Nógrádi Tóth Istvánnal kezdünk, aki saját szerzeményét adja elő Bánfalvi József szövegével. Itt az idő, házasodom!

Nem akarok én se később öreg legény lenni. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe a kocsmákat járja. Kell egy asszony, aki mindig vigyáz majd a házra, míg a férje közbe-közbe

0: vagyok, megígérem, ezután is eljárok hozzátok.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Cárevics című operettjéből következik a Volga dal Kovács József előadásában.

0: Önök a Domko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Berecki Zoltán adja elő Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét. A rádió.
1: Szól a rádió.

Önök a Domkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vámosi János adja elő Szántó Mihály és Erdélyi Mihály szerzeményét. Budán este 10 óra után.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Nagyi Baja adja elő ifjabb Kállai Kisernő és zenekara kíséretével Morvai Károly és Tüttő János csárdását. Nem zörög a haraszt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Tolcsvai László adja elő saját szerzeményét Bródi János szövegével. Az első villamos.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 729. adást hallották, Balogh Kálmán és a Méta együttes muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 143. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a népi próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az Erdélyi Gondolatkönyvkiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Megrendítő és szinte fantasztikus, hogy egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel megírta élete regényét. Úgy, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség minden csínyát, bínyát ismerő szakmabelieket is. Az ösztönös művészi tehetség megnyilatkozásának ritka csodája ez. A következő műsorokban e könyvből idézünk.

Te, rózsilányom, szólt apám, s nagy bajszát kezdte pödörgetni. Két vállát jól megrántotta, mintha rongyos lajbiát akarná igazítani magán. Te férjhez kéne menjél ahhoz a nagy gazda, kicsit bugyuta Andráshoz. Annál azt csinálhatsz, ami neked tetszik. Azonnal külön házba lennétek. Tud az jól dolgozni, fiam. Amiért egy kicsit reszket. Lassabban, mint más, de megmatatja a dolgot. Nekem kijött a könny a szememből. Hát olyan elhánynivaló vagyok, édesapám. Aztán ott volt az az András, reszketősen, dadogva. Ó, de hányszor elmondta, nekem ígért apád, de te nem adsz egy Mártont 100 Andrásért. Igaz, kicsi Rózsi? Bele is mindig táncoltam, pedig még menni is alig tudott. De jártam, ahogyan tudott. Úgy fogott, hogy a karon fájt belé, s kétszer annyi hely kellett nekünk, mint a jó táncosoknak.

0: ennek egy darab boldogságot törni. Erőltettem magam, hogy jó kedvet mutassak neki. Milyen nem kívánt érzés ilyennel táncolni, akit nem szeret az ember. Apám, apám, ha ilyenhez adsz férjhez, egy rozsdás zárral lakatolod le a szívem. Elvont szájjal forgok körbe-körbe, pedig kacagni akarok. Ő boldogan kacag nekem, mindegyre hajtogatja. Nekem ígért apád. Nem szerelmet, egy vagyont látok benne, ha ránézek. Két tehenet a pajtában, a sarokban elrekesztve egy bornyú bőg. Tele majorsággal az udvar, a tornácban a szuszékok tele máléval, búzával. A megért sárga búzatáblát lengeti a szél. Ott az erdő mellett egy kaszáló, mellette egy háromholdnyi szántóföld. Mekkora házuk van, kamara, pitvar, elsőház. De édesapám, nem kell nekem, gondoltam. Kocsis Rózsi személyes gondolatait Tintér Gabriella lemezével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
3: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják. Újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
2: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz
4: még. Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
5: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
6: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
4: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
7: Csináljuk a fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű, két éves szerződésnél tisztázni kell egyebek közt, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Lanert Judit jelezte, a tankönyv ellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatása szerint karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, belső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernándi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Ma tartják a csíksomlyói pünkösdi búcsút, az összmagyarság legnagyobb vallási eseményét. A székelyföldi Mária kegyhelyre folyamatosan érkeznek az zarándokok, hogy részt vegyenek a 11:30-kor kezdődő ünnepi szentmisén. Az esemény a Duna csatornán élőben is követhető. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódnia a menetrend változásokról is. A MÁV várható nagy forgalom miatt több szerelvényt közlekedtet. Kamion és egy autó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicskénél, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a Budapest felé vezető oldalon 14 kilométeres, illetve Hegyeshalom felé 3 kilométeres a torlódás. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Eső sehol nem lesz, a szél sok felé megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A népzene világából. Ma népzenei stúdiókoncert élőben a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! 2024 áprilisában volt a Dankó Rádió stúdiójának vendége az ifjú Szerényi Béla vezette Magyar Banda, akik mindannyian már gyerekkoruk óta a népzene bűvöletében élnek, szinte anyanyelvi szinten ismerik zenei örökségüket, ami azonban nem zárja ki a mai popkultúrából való inspirálódást sem feldolgozásaikban. Reméljük, velünk tartanak a következő egy órában, és meghallgatják a Magyar Banda koncertjének ismétlését, felfedezve újabb zenei ötleteket, finomságokat. A Magyar Banda stúdiónkba vendégeket is hozott, Izabella Kosszanelt és Hegedűs Bori énekeseket.

0: A jó kis Szatmári muzsika után megkérem ifjú Szerényi Bélát, a Magyar Banda zenekar vezetőjét, hogy beszélgessünk is egy kicsit a zenekar megalakulásáról, és hát mindenki olyan muzsikus, akit már nem egyszer láthattunk koncerten muzsikálni. Zeneakadémiát végzett a tagság, azt hiszem, hogy mindenki a zenekarból.
1: Így
0: mikor
1: van,
0: és
1: így van.
0: Miért hoztad létre ezt a zenekart?
1: Hát a mikor az hivatalosan 2020 környékén lehet, de a miért az pedig az igazából nem kérdés, mert mindannyian már gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Igen, végül is a legtöbben talán a Zeneakadémián kerültünk napi szintű kapcsolatba, de gyakorlatilag a gyerekkorunk óta tartó, különböző formációkban tartó közös muzsikálások alkalmával azért már ismertük egymást minden téren, úgyhogy nem volt újdonság szerintem számunkra, hogy előbb-utóbb ez a banda így meg fog alakulni.
0: Hogyan tudnátok megfogalmazni, vagy hogyan tudnád megfogalmazni, hogy a Magyar Banda muzsikája milyen? És miben más? Jóval kevesebb erdélyi vonós zene szól ebben a bandában, mint ahogy szokott lenni. Ez is van, és fogunk is most ilyet hallani majd. De mi a célja ennek a zenekarnak? Miért fontos, hogy ezt létrehozzátok, és milyen a saját világotok?
1: Hát arra, hogy milyen, arra szerintem az a legjobb szó, hogy magyar bandás.
0: Ami egyébként a néprajzi talán lexikon szerint parasztbandát jelent, tehát parasztmuzsikusokat jelent. Valószínű ennek is van oka, hogy miért ez a
1: így van, így van. Egyébként a legtöbb említés a magyar banda kifejezésre, főleg inkább az Alföld környékéről származik, és tényleg a magyar parasztzenészekből alakult vonószenekarokat hívták így. Gyakorlatilag ami talán a mi zenénket a legjobban le tudja írni, az szerintem az a fajta variáció és rögtönzésre való igény, ami direkt olyan mesterektől választunk anyagokat, akik így gondolkodtak a zenéről.
0: Tehát nem énekli ugyanúgy el azt a dallamot kétszer.
1: Így van, így
0: mert
1: van.
0: Az adott pillanatban születik meg nagyon sokszor a díszítés, vagy akár egy szövegváltozat az élethelyzethez illően, vagy kedvhez illően.
1: Nagyon sok esetben a dallamfordulatok, azok bár improvizatívnak tűnhetnek sok esetben, adott esetben, hogy a falu más énekeseihez képest, de ezek inkább saját változatok, tehát visszatérő saját motivumok. A szövegváltozat pedig egyértelműen mindig a pillanatnyi lelki állapottól függően.
0: Szóval ezt akarjátok megmutatni akár színpadon is?
1: Így van, így van. Nyilván egy színpadi produkció, vagy adott esetben egy rögzített hangfelvétel esetén muszáj kereteket szabni ennek a dolognak, de szerintem a stílusunk talán, ez vált a stílusunká, hogy mindig van valami nem várt motivum, mindig van valami nem várt változat. Látom a zenésztársaimnak a mosolyából, úgyhogy szeretik az ilyen kis inyenségeket, főleg a próbákon szokott ez először kiderülni, hogy csak azért se úgy lesz, ahogy az általános változat van, úgyhogy talán ez válik a legjobban a névjegyünké.
0: Köszönöm szépen, még azért fogunk majd beszélgetni, most visszaengedlek, fogd meg a hangszered, kalotaszegi muzsikát fogunk hallani, és azért én hadd mondjam el a zenekar tagjainak nevét, akivel beszélgettem, a zenekar vezető ifjú Szerényi Béla volt, Solymosi Máté, Szilágyi Márton a Magyar Banda két hegedőse, Cimber Ferenc játszik cimbalmon, Fekete Márton a brácsás, kontrás, és Tóth Máté a nagybőgős.

Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádió stúdiójában élőben hallhatják a Magyar Banda koncertjét. Kalotaszegi dallamokat, Felsőmaros menti és Szilágysági nótákat hallhattak, és azt hiszem a zenekar tagjai nevében is mondhatom, hogy a mérai kalotaszegi dallamokat a napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt remek brácsás Tony Rudolf emlékének ajánlottuk, és ajánlotta a zenekar. Most pedig következzen az egyik vendége a zenekarnak, hiszen két hölgyet is hozott magával a Magyar Banda férfi csapata, Hegedűs Borit és Izabella Cosanelt. A következő összeállításban Izabella Cosanel énekel.

0: A Magyar Banda koncertjét hallják, és megkérem most akkor Hegedűs Borit, az énekest, húzza ide a széket a mikrofonhoz, illetve hát a zenekar vezetőjét, ifjú Szerényi Bélát, hogy meséljetek arról, hogy a most következő számok, azok milyen zenei világból táplálkoznak, nyilvánvaló az eddigi Magyar Bandás zenei világból, de mi az a különlegesség, ami miatt meghívtátok a két lányt énekelni?
1: Elindult igazából nekünk egy olyan munkafolyamat, meg egy olyan gondolat, miszerint a mindennyiunknak a zenei anyanyelve az autentikus magyar népzene, és erre áldoztuk az életünket. Viszont azt valljuk, hogy ez akkor tud élővé válni, hogyha hozzá is tudunk tenni saját magunkat, hozzá tudjuk tenni saját magunkat, és ezzel párhuzamosan úgy tudjuk elhelyezni a mai zenei palettán, mai zenei világba, hogyha egy picit talán közelítünk a mai modern hangzásvilágokhoz. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy bármit is változtatni kéne a gyönyörű népzenénken, hanem olyan hangszerelésbeli ötleteket kell, ötletet kell megfűszerezni, és itt hangsúlyozom, hogy a kiadványra készülő zenei számokat, amivel egy népzenében, néptáncban felnővő, ebbe belenővő ember is a saját magáénak a szívéhez tud kapni, illetve egy olyan ember is a szívéhez tud kapni ugyanúgy, aki adott esetben most először hall magyar népzenét, és teljesen más, mondjuk a nem akusztikus zenéhez van szokva a füle.
0: Hegedűs Bori, neked a szüleid népzenészek, népzenében nőttél föl, mégis a pop és a soul világában vagy otthon. Izabella Cosanel, akivel együtt is fogtok énekelni, azt hiszem, ő pedig hát Párizsban született, a jazzben, a francia sanzonok világában és a magyar népzenében is otthonosan mozog. Mit ad neked például ez a fajta éneklés, visszatérni a gyökerekhez?
2: Egy időre sajnos eltávolodtam tőle, vagy nem sajnos, mert úgy találtam a könnyű zenére, de amikor egy kicsit benőtt a fejem, akkor mostanában kezdtem visszatérni a népzenéhez is, és szerintem nagyon jó, ha megvan mindkettő. Egy időben nehéz volt ketté választani, például népdalénekési versenyeken mondjuk egy szovát itt egy kis jazzes fikcsivel fejeztem be, és utána rám szóltak, hogy ho-ho, és fordítva is azért voltak így átfedések. Hogy mit ad? Hát elhasznál, de tényleg a gyökereim, a gyerekkorom, Szigetköz, a táncházakban felnövés, az otthoni Palatkai Műhely nevű csütörtöki napok, amikor kisbabaként még a vágott deszkán hegedültem, és aztán 5 évig igazi hegedűn is. Hát nagyon jó visszatérni, és
0: mennyiben másképp énekelsz most, hogyha megnézed a különböző műfajokban, mennyire hat? Nyilván el kell választani a különböző műfajokat egymástól, amikor énekesként lép színpadra, vagy a magyar banda tagjaként énekled ezeket a népdal feldolgozásokat, jobb szó híján nevezzük így. Szóval milyen változást veszel észre, akár a hangodon, akár az előadói stílusodban, a két világ érintkezésének köszönhetően?
2: Nagyon sokat ad szerintem, hogyha valaki magyar népzenével kezdi énekesként. Szerintem ad egy erőt a hangjának, meg bátorságot, és popzenében ezt szerintem jól lehet kamatoztatni. Nehéz ketté választani, ezt ugye már mondtam, de szerintem csak segíti egymást a kettő.
0: Na akkor nézzük, milyen lesz a következő feldolgozás. Szovát dallamokat fogsz énekelni a zenekarral.

0: A Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatának egy 2024-es adását hallották, melynek vendége a Magyar Banda volt Izabella Kosanellel és Hegedűs Borival. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: ja csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió. A magyar zene rádiója. Műsorajánló.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábúrával táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből, egy nap jelenet.
4: Úgy táncolt, mint én.
1: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Polyák Adrér nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az oroszbarát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közti gyerek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás ért egy olajraktárt az oroszországi Novorosszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél lévő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a virradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermékek. Vizsgálatot rendelt el az Oktatásért Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Lannert Judit közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárca vezető egyúttal jelezte, a tankönyv ellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket átláthatóan indokoltan kell felhasználni. Ma tartják a csíksomjói pünkösdi búcsút, az összmagyarság legnagyobb vallási eseményét. A székelyföldi Mária kegyhelyre folyamatosan érkeznek az zarándokok, hogy részt vegyenek a 11:30-kor kezdődő ünnepi szentmisén. Az esemény a Duna csatornán élőben is követhető. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Holnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok azonban zárva lesznek. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról is. A máva várható nagy forgalom miatt több szerelvény közlekedtet. Baleset történt az M7-esen a főváros felé, a Balaton felé vezető oldalon Tárnok előtt. A 21-es kilométernél csak a külső sáv járható, már 8 kilométeres a kocsi sor, ami majdnem az M1-M7-es közös szakaszáig torlódik, aki teheti, az a 7-es főúton kerülhet. Felborult egy autó az M0-áson gyárnál, az M1-es felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél csak a belső sáv járható, ott 5 kilométeres a dugó, az ellenkező oldalon forgalma 3 kilométeren keresztül torlódik. Napos, nyárias, meleg idő várható, kora délután 23-29, késő este 18-23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Udai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
6: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják szombaton 11 óra múlt 4 perccel, és ez azt jelenti, hogy itt ül mellettem állandó műsorvezető társam is.
0: Ifjabb Sárközi Lajos még mindig.
6: Köszönjük, hogy újra velünk tartanak, ígérjük, hogy a mai műsor is igazán izgalmas és változatos lesz, mert hogy azt tervezzük, hogy több zenei műfajt is körbeveszünk. És aki segít nekünk ebben, az nem más, mint...
0: Ökrös Jata László, klarnét művész, aki azt hiszem, hogy nem ismeretlen a Dankó Rádió kedves hallgatóinak, ugyanis rengeteg produkcióban szerepel, többek közt az én zenekaromban is. Szia, Lacikám! Üdvözlünk sok-sok szeretettel.
7: Hú, hát ennyi kedves szó után nehéz megszólalni, hát nagyon szépen köszönöm ezt a köszöntő beszédet. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy meghívtatok ebben a csodás műsorban, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek veletek.
6: Szervusz, Laci, én is köszöntelek és üdvözöllek. Azt hiszem, ahogy a Lali is elmondta, már nagyon sok mindenki várta ezt a pillanatot, mert hogy amikor mennek ugye a stúdió koncertek, és számos zenekarban te helyet foglalsz, és fújod a kis klarinétodat, akkor sokszor jön egy olyan komment, hogy igen, már megint az Ökrös László fújja, és de szépen énekelt még azon a Dankó Klubban. Hát ezt most előre vetíthetjük, kedves hallgatóink, hogy ma Ökrös László, Jata Laci nem csak klarinétozni, hanem bizony énekelni is fog.
7: Hát nagyon szépen köszönöm, én megpróbálok teljesíteni, minden jót bele fogok adni, hogy a kedves hallgatóknak tudjak teljesíteni, mert igen, engem is sokan megkerestek már, és rám írtak, hogy miért nem csinálom, miért nem éneklek többet.
0: Miért nem csinálod ezt gyakran, ahogy a Dali is mondja.
7: Igen, hiszen olyan jól esik.
6: Igen, vagy például szokták mondani, hogy igen, tehetséges vagy ebben, talán komolyabban kéne ezzel foglalkozni.
0: Érdemes lenne vele foglalkozni.
7: Már azt is megkaptam, hogy miért nem hagyom a klarinétot, és miért nem éneklek, úgyhogy...
6: Ja,
0: Azért ne.
6: De
7: komolyra fordítva a szót, igen, sokan megkerestek, úgyhogy most ennek megpróbálok majd eleget tenni.
6: Most még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, azt viszont megpróbálhatnád, hogy úgy énekelsz, hogy közben fújod is a klarinétot.
7: Na, szerintem arra sokan befizetnének, ha azt én összetudnám húzni.
0: Arra még én is.
7: Azt meghiszem, hogy nagy sláger lenne.
6: Na, vegyük tényleg vissza itt a komolyságot, mint a humor, az még azért persze biztos, hogy helyet kap ebben a műsorban, de több komolyságot uralj, mert azért egy életpályát szeretnénk itt vetíteni a hallgatók elé. Igaz, hogy mi is elég régóta ismerjük egymást, most súgom meg neked, halkan, Laci, hogy jövőre lesz 20 éve, hogy találkoztunk először. Na, de hogyan találkoztál te a hangszereddel? Milyen családban születtél? Kérlek, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkorodról, hogy megismerhessünk jobban.
7: Igazság szerint sokan nem tudják, én miskolci születésű vagyok, ott is nőttem föl, mi öten vagyunk fiú testvérek, mind az öten zenészek vagyunk. Úgy lettem klarinétos, hogy nem volt más választásom.
6: Hát hogy érted?
7: Egy hatalmas zenés család vagyunk, az Ökrös család, és a testvéreim, a bátyáim, ők már akkor, amikor én egy pici gyerek voltam, ők már tanultak. A nagy testvérem, a legidősebb, a Pistő prímás, a másik bátyám nagybőgős, a harmadik bátyám cimbalmos, és akkor én, azt nem tudják sokan, én 8 éves koromban elkezdtem Miskolcon zongorát tanulni. És hát megmondom az őszintét, szerettem, jól is ment, de amikor meghallottam őket gyakorolni, a testvéreimet, a három bátyámat, ugye a cimbalom bőgő és a hegedű, meg apukám az klarinétos, ők meghallottam gyakorolni, és így, úristen, hát én meg a fürölészeket zongoráztam, és nagyon szerettem azt is, de valahogy nem találtam benne a helyem. És akkor úgy voltam vele, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, hát én is köztük akarok lenni, meg ezt szeretném csinálni, mert a vér, meg minden, az így dölt belőlem. Hát de hát apukám még nem szerették volna, hogy klarinétos legyek.
0: Bocsánat, nekem ez lett volna a kérdésem, hogy apukád szerette volna, hogy ne cigányzenész legyél, vagy mi volt az oka, hogy a zongorát választották neked?
7: Igazság szerint azért választották a zongorát, mert így, ahogy mondod, nem szerették volna, hogy nem is az, hogy cigányzenész legyek, hanem az, hogy klarinétos legyek. Uh-huh. Mert ugye a többi hangszer foglalt volt, mert ott voltak a bátyáim.
0: Igen.
7: Akkor még ugye az öcsém nem volt meg, de van egy öcsém is, ő hegedűsé zongorázik, most már ő is zongorázik, de visszatérve, igen, ők nem szerették volna, hogy cigányzenész legyek, mégis, hogy klarinétos legyek, mert hogy ilyen kis vékony gyerek voltam, és hogy majd mindig azt mondta apukám, jaj, majd elszédülsz, kis vékony gyerek vagy, hát azt fújni kell, fiam, nem tudod. Na és akkor volt egy olyan sztori, hogy voltam olyan 8 éves, és az iskolába menet, jött egy bácsi, aki el akarta adni a hangszerét, volt egy klarinétja. És hát apukám mondta, hogy hát neki nincs szüksége klarinétra, mert neki van. De hát csak nem hagyta békén a bácsi, hogy de hát azért jó lesz az majd neked, meg majd eladod, meg izé, blablabla. Bla, bla. És mondta apukám, jóval hoz fel hozzám, és akkor megnézte, apu megvette, berakta a szekrénybe. Nem nyújt hozzá senki, és engem úgy izgatott a dolog, hogy hú, ott van az a klarinét, hát nem veszi ki senki, és én mindig mondtam apunak, hogy mutasd már meg, hogy kell összerakni, meg hogy kell belerakni a nádat, és akkor így idő elteltével azt vették észre, hogy nem is gyakorlom a zongorát, nem érdekel, hanem csak a klarinétot bizizgálom, így rakosgatom jobbra-balra. Az évek múltán, rá egy 2-3 évre, ugye felköltöztünk Budapestre, szüleim ott hagyva mindent, apukám a muzsikát, pedig egy nagyon jó helyen játszott, de úgy voltak fel, hogy a gyerekek miatt fel kell, hogy költözzenek Budapestre, hogy itt jobb a lehetőség, hogy tudjunk tanulni. És ez így is lett, és amikor felkerültünk, akkor mondtam, hogy én klarinétos akarok lenni. És akkor mondták, hogy jó fiam, ha ennyire akarod, akkor az lesz, és akkor beadtak a Rajkó zenekarba, és ott kezdtem el igazából klarinétozni.
8: És hányat írunk ekkor?
7: Fú! Hát az évszámokban nagyon rossz vagyok, de ilyen 14 éves lehettem. Uh-huh. Elég későn kezdtem el klarinétozni ahhoz képest.
0: Uh-huh. Bocsánat, ide engedjetek meg egy személyes történetet, bár nem rólam szól ez a műsor, de talán ez egy érdekes történet lehet. Én meg majdnem klarinétos lettem egyébként.
8: Na, mert és akkor ez hogy történt?
0: Ez úgy történt, hogy a családnak nagyon jó barátja volt a nagypapáimnak, a Zsákai Piros László, aki egy nagyon hát híres klarinétművész volt. És ő nagyon szeretett engem gyereknek, és adott nekem egy kis eszklarnétot ajándékba. Akkor lehettem, én tudom, akkor 5 éves voltam, és egész nap klarnétoztam, képzeljétek el, és magamtól megtanultam már ilyen pár kisebb csárdást. A Laci bácsi megmutatta, hogy hogy kell megfújni, kikeresgettem a hangokat, tehát úgy volt, hogy én klarnétos leszek, mindenhova vittem magammal. Aztán egyszer egy koncertről hazajövet anyukám taxiba ült, és együtt jöttünk haza, akkor is nálam volt a klarnét, és képzeljétek el, elhagytam a taxiba a klarnétot.
7: Ez volt az én szerencsém. Na, most akkor te lennél a legjobb klarnétos is.
0: Hát azért nem, nem biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye akkoriban még nem volt rádiótelefon, hogy tudtunk volna utána menni, és végül is elhagytam a kis klarnétomat, és ezért nem lettem klarnétos.
8: Na, de hál' Istennek, a hegedűhöz jól értesz, és van nekünk egy kiváló klarinétosunk, nevezetesen a mai vendégünk Ökrös Jata László, majd az, hogy mitől vagy te Jata, arra rátérünk egy kicsit később, de most én azt mondom, hogy már is zenéljünk egy kicsit, mi az, amit beterveztél ide a mai műsorba, amit szeretnél először elfújni?
7: Igazság szerint azt terveztem, amit legelőször megtanultam, nótát, apukám papájának a nótája volt ez. Sajnos ő úgy ment el, úgy távozott el, hogy ezt a nótát fújtam neki el utoljára.
8: Mm. Melyik
7: és
8: ez a nóta?
7: Ennek a nótának a címe az, hogy sose nyíljon kiskertembe, kék ne felejts, meg az a piros rózsa.
8: Hát akkor hallgassuk meg ezt a gyönyörű nótát itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkban, ahol a klarinétot nem más, mint Ökrös Jata László fújja. Közreműködik Ifjabb Sárközi Lajos hegedűn.

0: Továbbra is Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a mai főszereplőnk a klarinét mellett a megszólaltatója, Ökrösi Ata László. Ma már hallottunk egy remek nótát, és még mielőtt felcsendült ez a gyönyörű melódia, én utalást tettem arra, hogy megtudjuk, megkérdezzük ma Ökrös Lászlótól, hogy mégis is mit jelent ez a jata szó. Mert hogy tőlem is nagyon sokan kérdezték, hallgatók is, akár egy Dankó klubon, de nem nagyon tudtam rá válaszolni, hát itt az alkalom.
1: Szerintem még mi se tudjuk, a muzsikusok.
0: Na tessék,
2: hogy senki, igen.
0: Szerintem te se tudod.
2: Egyébként egy nagyon egyszerű története van, ugye hát ez apukámról ragadt rám, és nem csak rám, az összes, ugye öten vagyunk fiúk, és mindenkit úgy hívlak, hogy Jata Pisti, Jata Józsi, Jata Laci. Szóval, igen, úgy, hogy Ökrös László. Úgy nem is, hogyha azt mondják az embereknek, ki a klarinét, hogy Ökrös Laci, az ki? De hogy úgy, hogy Jata Laci, úgy tudják. Szóval ez onnan arad, hogy apukám kiskorában nagyon sokat mondogatta ezt, de ő sem tudta nekem elmondani, ami valamire nagyon sokat mondogatta az, hogy Jata, Jata, és akkor a mamámék, ugye apukámnak az anyja, így rajta, mindig a Jata, hát ez mindig a Jatát mondja, hát ez mi? És akkor így rajta ragadta ezt, hogy Jata. És akkor úgy meg, utána meg ránk.
1: Ilyen érdekes, hogy régen még egyébként voltak ilyen becenevek.
0: Igen.
1: Ez szerintem egyre ritkább.
0: Igen, igen, de ez a Jata, ez egy kitalált szó végül is. Gondolom lehet, hogy egy dallamból, vagy egy ritmus.
2: Lehet,
0: vagy...
2: igen, lehet ő is, amikor tanult, vagy amikor ugye klarinétozott valamit, vagy nem tudom, nézett valami ritmus képletet, és akkor úgy jegyezte, hogy Jata, Jata, de sokat mondogatta, és akkor így rajta mellett, hogy Jata Pista.
0: Na, hát igen. Akkor kérem szépen, ezt igen, is megmondtuk. Nem hiába jöttük ma egyszer, ez biztos. Na, de mesélj még a gyerekkorodról. Milyen gyerekek voltatok? Ti jól tanultatok? Volt veletek probléma? Mert azért, szóval az a gyerek, akinek ugye sokat kell gyakorolnia, egy ideig, óráig ő azt viseli, de aztán látja a többieket focizni, teniszezni, nem tudom én rohangálni a játszótéren, és kicsit renitensé válnak. Nálatok is volt ilyen időszak, vagy ti szorgalmasan fújtátok, húztátok, ahogy az a nagykönyvben meg van írva?
2: Igazság szerint nagyon sokat gyakoroltunk, mert mai napig szerintem az összes fiú testvérem, minden, ugye tudjuk azt, hogy ha valaki egy muzsikus, annak minden nap a kezébe kell venni a hangszert, és gyakorolni kell, és csinálni kell. De hál' Istennek minket úgy nem kellett, mi így magunktól tényleg így nekifogtunk, én beleszerelmesedtem a klarinétba. Uh-huh. És így mindig a kezembe volt, sőt, velem azért veszekedtek már sokszor anyuik, hogy fiam, tedd már le, hát már az egész ház tőled szeg, egy kicsit születeivel elszédülsz. Ja, de és akkor így összejöttünk, de amikor meg nekik, ugye bekerültünk ide, a Népszínház utcába laktunk, ide kerültünk fel Budapestre először, és az a jó, hál' Istennek, olyan szomszédságunk volt, aki örült, hogy gyakorolunk, mert hallgatták, kiültek ott, iszogattak, és akkor rázendített öt fiú, na, utána ugye már megvolt akkor az öcsém is, ő akkor még hegedült, és öten rázendítettünk, hát olyan volt, mint egy bálba lettek
1: volna. Hát ez egy
2: volna
1: komplet cigánybál volt minden nap.
2: Így van, óriási. Így van, így van. Úgyhogy nekünk nagyon jó hangulatba telt maga a gyakorlás, maga a gyerekkor is, de megvolt a gyerekkorunk is, játszottunk, de azért tudtuk a kötelességünket, hogy ez kell. Hogyha mindig apukám azt mondta meg anyukám, fiam, akkor csinált, ha tényleg tiszta szívvel, lélekkel, és a beleadsz mindent. És mi ezt így megfogadtuk is.
1: De talán nektek ez könnyebb lehetett valamilyen szempontból, azért én is tudok ebben nyilatkozni, nekem is ugye az öcsém zenész, és mi is együtt gyakoroltunk. Na, aztán főleg, ha öt zenész összejön, akkor az egyik inspirálja a másikat.
2: Így van, tehát így, ez van egy... így van. És akkor volt olyan, mit tudom, hogy valamik, amikor nekem nem volt, vagy a másiknak nem volt, hogy jó van, gyere már, vedd fel a hangszert, ne szórakozzál, hát muszáj. És akkor így belehoztuk egymást.
0: De jó, ez nagyszerű. És amikor ugye a Rajkó zenekarba te elkerültél, az mikor
2: igen,
0: az
2: 14
0: is
2: éves
0: volt?
2: Voltam, 14 éves amikor bekerültem a Rajkó zenekarba, akkor még úgy volt, hogy volt kis zenekar, nagy zenekar és a profi zenekar.
0: Mi volt a különbség? Oké, a nevében benne
2: hát
0: van,
2: maga,
0: de mégis...
2: hogy maga a korosztály is különbség volt, meg az, hogy a zeneileg ők már fejlettebbek voltak. Én a korombeliekkel voltam, akkor még, hogy bekerültem, de hál' Istennek egy két évre rá engem beraktak a profi Rajkó zenekarba. 16 évesen már velük játszottam, velük jártam a világot, külföldet, amire nagyon büszke vagyok, voltam a pápánál is. Úgyhogy rengeteg helyet, meg annyi mindent tanultam, nagyon sokat köszönhetek nekik, mert megtanítottak maga a viselkedésre, a szorgalomra, a tényleg a hangszerhoz való hozzáállásra, úgyhogy nagyon jól, és nagyon örök neki, hogy oda bekerültem, és a szüleim ezt meghozták, ezt az áldozatot. 8 évig voltam a Rajkó zenekarban, ott kijártam az iskolát, ő elvégeztem, tehát kijöttem, és bennem volt egy ilyen, hát ilyen megfelelési kényszer, én bementem, akkor még volt ez az OSK, Országos Szórakoztatószerei Központ, és ott tettem egy vizsgát, akkor még Kálai Kisernő volt, Kossuth Lisztias kranitművész, akkor Szirmai Laci bácsi, meg rengeteg eszejenő, és akkor oda be kellett mennem, akkor voltam 18 éves, múltam, és akkor ott egy komoly vizsgát kellett tennem.
0: Nem olyan régen járt nálunk Hegedűs Valér, aki hát egy-két évvel korábban tette le ezt a vizsgát az OSK-ban, tehát lehet, hogy változtak a követelmények, de amikor te bent voltál, akkor milyen repertoárral kellett érkezzél?
2: Hát igazság szerint az több száz dal volt, abba volt operett, abba volt klasszikus zene, cigány zene, zeneelmélet. Hát ott ki voltak rakva a borítékok, és abból húznom kellett, és akkor ott nem volt kecvenc, ott el kell, vagy tudtad, vagy nem.
0: Volt, amitől félned kellett, hogy esetleg olyat húzol?
2: Igazság szerint nem akarok nagyképűleg tűnni, de én erre nagyon felkészültem, mert szinte egész gyerekkoromban erre készültem, hogy majd akik ott voltak a zsűritagok, hogy én ott megmutassam, hogy én ezt miért kezdtem el, és hogy miért csinálom. De voltak érdekes dolgok, hogy a Ernő bácsi, Kálai Kisernő mondta nekem, hogy amit eljátszottam, húztam egy nótablokkot, és elfújtam, és mondta, hogy jó van, de most akkor ezt légy szíves, játszd el másik hangnembe. És akkor mondott egy hangnemet, hogy kezd el középről ezt a nótát, ugyanezt is. Szóval voltak egy kicsit megizzadtam, meg hát ilyen emberek előtt.
0: Hát persze,
2: amikor emlékszem, fölkerültem Budapestre, megláttam tényleg a Kálai Kisernőt, meg a Járóka Sándort, meg Boros Lajos, hát nekem ezek olyanok voltak, mint tényleg más emberek, mint Michael Jackson.
0: Hát persze, abszolút, megértem. És ha jól emlékszem, volt egy olyan dankóklub, és lehet, hogy most is az a hangszer van nálad, ami az említett Kossuth Díjas művésztől maradt rád.
2: Hála jó Istennek, elég, hát nem tudom, ez nekem hatalmas dolog, ami úgy indult, hogy ugye megismerkedtem Ernő bácsival, Kálai Kisernővel, valahogy nagyon szimpatizáltunk egymással. Szerintem látta rajtam azt, hogy én ilyen, hogy mondjam, alázatos vagyok, tényleg a hangszeremhez is, meg maga a zeneihez is, és egyszer csak csörgött a telefonom, és fölhívott magához, hogy szia, Kálai Kisernő vagyok. És hirtelen így megfagyott a levegő a telefonban, hogy na most, úristen, mondom, mit akart tőle, mondom. Hát, mondom, csókolom, tiszteletem. És akkor mondta, hogy menjek fel hozzá, felmentem, beszélgettünk, és akkor kibontotta a tokját, és mondta, hogy mit szólsz ezek a klarinéthoz? Hát mondom, Ernő bácsi, hát ez, úristen, hát az összes felvétel, amikor láttam a tévébe, rádióba, hát mondom, jó, akkor azt szeretném, hogy ez nálad szóljon tovább. És akkor ezt kimondta, és akkor így, mint akit leöntöttek forró vízzel.
1: Mondom, hát azért ez nagyon nagy megtiszteltetés, és azért azt tegyük hozzá, hogy aki nem ismerte az Ernő bácsit személyesen, ő azért nem mindenkivel volt ilyen, tehát ő azért tartott egy három lépés távolságot, szerintem nagyon helyesen tette.
2: Igen.
1: Ez szerintem rajtad kívül nem, de ez be is bizonyosodott, hogy nem csinálta meg más.
2: Nem, és ez nekem ott tényleg így lefőtt a kávé, azt mondtam, hogy úristen, most mi? És így ültem, és akkor mondta, hogy tényleg komoly, és akkor fújt meg. Hát mondom, ez még tetőzik rá, még mondom, fújjam is meg, így is remegett a szám, kezem, minden bajom volt, és akkor itt igen, ott ült még a drága felesége is, és akkor ott megfújtam a klarinétot, és így egymásra néztek, és akkor hát így hullott a könnye, tényleg is. És akkor én is rossz, mélyen volt, reszkedtem minden, de most is beszélek róla, és látom, tényleg így minden bajom van.
0: Látom.
1: Hát ezek az olyan dolgok, ami egy muzsikusnak többet jelent, mint egy, hát nem nekem, tudom, mint egy Grammy díj.
0: Igen, így van. És akkor jól sejtem, hogy ez a hangszer van most nálad?
2: Most őt hoztam el, igen.
0: Hát akkor szerintem most emlékezzünk meg együtt Kálai Kisernőről, a Kossuth és Lisztdíjas klarinétművészről, és éppen az ő hangszerén fog most szólni a Holdfény Szerenád, mert hogy ezt beszéltük meg így előre. Ökrös Jata László klarinétozik, kísér, illetve, hogy is mondjam másképp, közreműködik ifjabb Sárközi Lajos hegedűn. Tartsanak továbbra is velünk!

0: mai vendégünk Ökrös Jata László, klarnétművész, akit most megkérnék nagy tisztelettel, hogy mutassa be klarnétot, milyen a felépítése, és szerintem van ott még egy-két érdekes történet.
1: Kezdeném a legelejéről, hogy sokan nem tudják, hogy a klarnét az igazság szerint honnan ered. A 17. században volt egy ilyen Salmo nevű, olyan, mint egy duda, egy furjász hasonlított, de még nem volt annyira kidolgozva, nem voltak rajta billentyűk, csak egy pár gomb volt rajta, olyan, mint a furján, szóval nem lehetett hangolni, egy ilyen nagyon egyszerű kis hangszer volt, ami tényleg a furujász hasonlított. Aztán a 17.-18. század fordulóján volt egy mester, aki Németországban született, akit úgy hívtak Johann Christoph Denner. Ő már rakott rá egy regiszterváltót, ami azt jelenti, ugye ennek a Salmónak nagyon mély hangja volt. És ugye csak a mély lágék szóltak, nem volt benne semmi magas, és ő kitalálta, hogy rak rá egy regiszterváltót, ami megváltja ugye az alsó hangokat, a felsők, hogy azok is erősebben szóljanak, és legyen egy felső lágia ennek a hangszernek.
2: De ez mit jelent, hogy oktávváltás, vagy kvintváltás?
1: Ez még ugye későbben, mert ezen egy oktáv volt csak, ezen a hangszeren. Ez egy ilyen kvintet váltott, semmi mást, utána az évek múlásával több billentyű lett rajta, nagyobb lett. Na most a klarinétnek az érdekessége, hogy ez nem oktávváltó van, hanem duodecimaváltó van. Szóval 12 hangot vált. Ha én fújok egy, hát most nem tudom, hogy magyarázom, hogy a közönség is, vagy a hallgatók, hogy én megfújok egy A hangot, akkor ő egy felső, ha megnyomok ma a váltót, akkor egy felső E fog megszólalni, szóval nem quint fog megszólalni, hanem még egy oktáv, és még plusz 5 hang,
3: plusz 5 hang
1: fog megszólalni. Ugye ez a modern klarnét, ez már teljesen más hangja lett, erősebb hangja lett, a magas, a több oktávos lett, most már 3,5 oktávos, ugye több hangolás is lett belőle. Lett belőle A klarnét, B klarnét, S klarnét, C klarnét. Na most ezek azért fontosak, mert például a Mozart az Ádúr klarnét versenyt, ugye azt A klarnéton kell játszani. Szóval a keresztes hangnemebben van az A klarnét, a B-sekben ugye a B klarnét. Szóval ez azért van kitalálva, sokan szokták nézni, akik járnak Dankóklubba, vagy hallgatják meg, nézik a Facebookos lájokat, hogy én is cserélgetem a hangszert. Szóval az nem azért cserélgetem, hogyha elromlik, és akkor fölveszem van másik, hanem azért, hogy az adott
0: más hangnemben játszunk.
1: Van, hogy az adott darabnak megfelelően azt a klarnétot veszem föl.
0: És akkor az a klarnét, amit az Ernő bácsitól kaptál, az milyen rendszerű?
1: Na most ez a másik. Ugye maga a klarinét, amikor a 17.-18. században ugye Németországból ered, és ők csinálták, ugye ez német rendszer. Más az új rend, utána később már kifejlesztettek egy bömklarinétot, az francia rendszerű, ott is más az új rend. De így a hangjában nekem van különbség. Én 20 évig a bömrendszeren játszottam, és utána egyet gondoltam, és áttértem a német rendszerűre, mert annyit néztem a felvételeket, Puporka András, Kálai Kisernyő, Zsákai Piros, Kecské Sándor, mindezen a német rendszerűről játszottak.
0: Ez még a régi iskola.
1: Ez még a régi, igen. Így van.
2: De így a gondolkodásnak is át kell fordulni erre, nem? Tehát, hogy más a szisztéma.
1: Teljesen más, teljesen más. Olyan, mintha valaki odaülne, vagy felvesz egy hegedűt, és más hogy lenne hangozva.
2: Ha más húrozás mondjuk esetleg.
1: Így van.
2: Értem.
1: Nagyon érdekes a klarnéta, egyébként egy nagyon kényes hangszer ebből a szempontból, mert az se jó, ha meleg van, az se jó, ha hideg van.
2: És akkor még ott van ugye a feje.
1: Az se mindegy, igen, hogy a fej, milyen fej, de ez mindenkinek a szájához kell ugye igazítani.
2: De ez akkor azt jelenti, hogy van vékonyabb, vastagabb, szélesebb, ezt hogy kell
1: képzelni? Méretek vannak inkább. Aha. Nem akarok most márkákat mondani, és nagyon sok márka van belőle, de inkább a méretek. Van, ami kisebb húzás, az azt jelenti, hogy kevesebb levegő kell bele. De

0: ugye rezegni. Ezt van, hogy 4-5 évig is szárítják.
1: Tényleg.
0: Mire, persze, van, mire eléri azt a erősséget, azt a méretet, azt a rezgésszintet, hogy meg tudjon szólalni, mert enélkül nem meg se szólalak lenni.
1: És akkor, ha jól tudom, ezt is nedvesíteni kell, tehát nem elég maga az, hogy 4-5 éven keresztül szárítják, hanem...
0: Nem, igen, természetesen nedvesíteni kell, mert ha csak úgy fölrakom magától, és rárakom a fúvókára, akkor csak csipog, nem lesz meg az a rezgés róla, a nedv, a nyárnedv, vagy valaki víz alá rakja, akkor az adja meg a rezgést. Szóval annélkül meg sem szólal.
2: Mi zenészek tapasztaltuk például, hogy a klarnétosoknak ez egyfajta mánia, a nád.
0: A nád.
2: Tehát van, amikor egy este, például a Puporka Bandi, nagyon sokat muzsikáltunk együtt, volt, amikor egy este alatt 20 nádat is cserélt, mert éppen nem tetszett neki, és nem mindig kapott jó minőségű nádat.
0: Ez az igazság, hogy rengeteg fajta nád van, rengeteg minőségű nád van, de például én is, ha veszek egy doboz nádat, abból körülbelül egy dobozban 10 darab van, és abból a dobozból körülbelül 2-3, ami jó. Mert ugye nem tudnak egyformát, tehát nem lehetetlen megcsinálni mindig egy, de már kitaláltak, viszont ilyen fejlett világban, hogy kitaláltak műanyag nádat.
1: Műanyagnál.
0: Igen. És az bármikor felrakja az ember, az mindig szól, ha fúj, ha esik, ha hóesés, ha vihar van, de viszont...
1: A hangja nem olyan,
0: viszont
1: nem?
0: A hangja az nem.
1: Én élesebbnek gondolnám.
0: Igen, meg ilyen dudásabb. Ilyen nekem nem bocsánat, aki azt használja, elnézést kérek, mert valakinek bevált, de nekem ilyen mű.
1: Na hát, kedves hallgatóink, most betekintést nyerhettek a klarinét felépítésébe is, de nekem még eszembe jutott valami, hogy maga a klarinét test, az például milyen fából készül?
0: Hát valami grendilla fából, igazság szerint az, ami elterjedtebb. Most már van műanyag klarinét.
1: Azt tudom, igen. Mint hogy van műanyag szakszofon és műanyag harsona.
0: Igen, mindenből van most már, úgyhogy, de ja, grendilla fából, ennek van a legszebb hangja.
1: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Extrában a klarinétról hallottunk, tehát egy kis kortörténetet, bemutatót szóban, ezt most képben nem fogják látni, de adandó alkalommal majd lehet, hogy erre is sor kerül. Most viszont én a mondó vagyok, hogy újra zenéljünk egy kicsit. Nem tudom, hogy maradsz a klarinétnál, vagy esetleg azt most eldobod, és énekelnél valamit.
0: Én most mi szerintem legyen? Eldobnám.
1: Eldobod? Jó, de ne olyan messzire vigyázzunk, Ernő bácsi klarinét.
0: Nem tudom, hát most így akkor nem tudom, megpróbálok valami olyat, ami a közönségnek is ilyen ismert lehet.
1: Legyen meglepetés?
0: De szerintem ezt majd én még kitalálom, és akkor legyen ez egy, szerintem egy meglepetés.
1: Legyen meglepetés.
0: Ez a pillanat.
1: Így van, improvizálunk, mert hogy ettől is szép ez a szakma, mármint a muzsikálás. Tartsanak továbbra is velünk.

0: Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál. Budai Beatrix és...
2: Ifjabb Sárközi Lajos.
1: Na meg persze Ökrös Jata László, klarinét, muzsikus, művész, és hát most már hallottuk a mai adásban énekelni is, nem csak Dankó Klubban, hanem ezúton szeretném bejelenteni mindenkinek, hogy már énekes rádió felvételünk is van Jata Lászlótól, és szerintem lesz is még a mai adásban, mert ahogy így körbenéztem itt rajtatok, én még érzem az erőt. Lesz itt még
2: van
1: valami.
2: Még bennünk,
1: van még bennetek.
3: Kedvet kaptam én is.
1: Na, beszélgessünk arról, hogy milyen zenekarokban muzsikáltál, kikkel játszol manapság, és esetleg vannak-e valamilyen terveid, álmaid? Sajnos rá kell térjünk arra is, hogy esetleg olyan, ami nem valósult meg, mert nagyon sok nagy muzsikus már eltávozott közülünk, vagy most felteszem a negyedik kérdést így egy percen belül, hogyha visszautazhatnál az időben, akkor melyik zenekarban fújnál szívesen?
3: Hát hál' Istennek elmondhatom, hogy rengeteg zenekarban játszottam. Tényleg 16 éves, ugye 14 éves Rajkóba, 16 évesen már bekerültem a profiba, és onnan ugye már elég sokan megismertek. A Lalival kisgyerekkorunk óta együtt játszottunk, az apukájával is, az idősebb Sárközi Lajossal is. És ugye én bekerültem hozzájuk a zenekarba, a Lalékhoz, az idősebb Sárközi Lajoshoz, és onnan ugye nagyon sokan megismertek. És akkor mindenki azt mondta, ja, ez a Jata gyerek. Fú, hát ez tényleg ügyes. És akkor így repültem egyik zenekarból a másikba, Lakatos Miklóssal, Ifjabb Sánta Ferenccel, szegényelő is elhunyt, ővel nagyon sokat jártam ki külföldre is. Akkor most itt hirtelen elnézés, akit így nem tudok fel, de nem is tudom, szinte már azt lehetne mondani nagy képűség nélkül, hogy kivel nem, mert mit szinte végigjártam az összes ilyen nagy zenekart.
4: Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem a rádiófelvételek 80%-án is mint szerepelsz, úgyhogy tényleg egyszerűbb azt mondani, hogy kivel nem muzsikáltál.
3: Úgyhogy tényleg, hogyha így az időben visszautazhatnék, hát persze Boros Lajossal nagyon szerettem volna. Egyszer játszottam vele, de hát akkor már idős volt szegény, és nem tudtam vele többet játszani. Hát természetesen Járóka Sándorral nagyon szerettem volna, hogyha visszamehetnék az időben. A vágyaimról meg, hogy mit szeretnék, igazság szerint nagyon szeretném, mert mi ugye öten vagyunk fiúk. Az egy nagy tervem, hogy egyszer tényleg így az öten így színpadra állni, és akkor megmutatni a
4: Jata család.
3: A Jata, én bemutatni, régen volt a Jackson 5, így bemutatni a Jata 5-ot, bemutatnám, és így jó lenne így csinálni egy közös lemezt, egy közös felvételt, anyukám egyébként nagyon jól énekel, akkor a gyerekeim is, hála Jóstenek, ugye azt nem is mondtam, mert tényleg van két szép, gyönyörű gyerekem, van egy 17 éves nagylányom, és van egy 8 éves lányom.
4: Bocsánat, mind a kettő nagyon tehetséges.
3: Köszönöm szépen, úgy hál' Istennek. A feleségem is, hál' Istennek, ő jazzban szakra járt a Szófia utcába. Úgyhogy szeretnék egy ilyen hatalmas, ilyen családi nagy zenekart is, akkor így megmutatni, hogy itt vagyunk, és tessék.
1: Van. De jó lenne, na, hogyha hallja valaki esetleg egy mecénás, egy támogató.
3: Akkor nagyon szépen köszönjük a támogatást.
4: Tessék egy jó ügy mögé állni.
1: Egy jó ügy mögé állni, és én pedig megpróbálok arra ígéretet tenni, hogy a mikrofont és a gorzsit visszük, hogy ezt meg is örökítsük.
3: Hát, köszönöm.
1: Mi viszont, ahogy már az adás elején említettem, ugye 2007-ben találkoztunk, azon a bizonyos ne felejts nótason. Akkor hány éves is voltál? Figyelj, 2007, akkor voltál 20 éves.
3: Hát igen.
1: Akkor voltál 20 éves. Akkor magyar nóta énekeseket kellett kísérned. Igazából mennyiben, ugye ma már hallottunk egy örökzöldet, könnyű zenét énekelni, én tudom, hogy nagyon szereted a jazzt. Te hogyan és miben találod meg az egyensúlyt? Ugye Laliról is tudjuk, hogy minden műfajban megtalálja a helyét, minden műfajban igen, úgy igen. Játszik, ahogy, és én azt gondolom, hogy ez rólad is elmondható. Szerinted ez hogy lehet úgy profin csinálni, hogy tényleg ne az legyen, hogy műkedvelő, hanem igen, ő műértő, ő jól játszik jazzt, klasszikus magyar nótát. Mi ebben a titok?
3: Tehát nagyon sokat kell gyakorolni.
1: És még gyakorolni is kell?
3: Hát rengeteget kell gyakorolni, persze.
4: Ez a legfontosabb.
3: Hát igazság szerint, ugye a klarinét az egy olyan hangszer, nagyon sokat lehet hallani, a klezmer az nem is, az nélkülözhetetlen klarinét nélkül. ugye a jazz világában is, klasszikus zenében is, cigány zenében is, szóval ez egy olyan hangszer, amit nagyon sok helyen ugye lehet használni, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát, hogy ne bántsak meg senkit, ugye hűnek kell maradni ahhoz a stílushoz, amit az ember játszik éppen. Szóval egy klasszikus darabot nem fújhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval de egy jazzt sem játszhatok el úgy, mint egy magyar nótát. Szóval azt tudni kell, hogy mikor, és a klarinét nagyon kényes, szóval a szájtartás nagyon lényeges, a levegőbefújás. Úgy lehet ezt csinálni, hogy hát az ember sokat gyakorol.
1: És gondolom sok olyan zenét hallgat.
3: És rengeteg, az meg nélkülözhetetlen.
1: Ami stílusában faragja az embert.
3: Úgy fekszem ma is le, meg úgy fekszem a gyerekkoromban is, hogy fölrakom a fülest, és akkor én, ha csak ráállok, akkor csak klasszikus hallgatok.
1: De jó.
3: Vagy csak ha ráállok, akkor csak jazz hallgatok. És akkor így az emberbe akarva, akaratlanul, hogyha mondjuk játszunk egy jazzt, akkor így a fülébe ugrik egy motívum, hogy hú, hát ez tényleg, ez most honnan jött? Hát onnan, hogy hallottam már.
4: Hát igen, sokan hallgatnak zenét, de ehhez kell, bocsánat, egy tehetség is. Aki felismeri azt,
1: kell egy érzék
4: hozzá. Egy érzék, így van. Tehát így, ahogy mondod, rengeteget kell foglalkozni a zenével, de ha jó Isten nem adott rá képességet, igen. Akkor nem működik.
3: Igen,
4: akkor
3: igen. Nem működik. Viszont az is igaz, a fordított, hogy hiába van valakinek nagy tehetsége, hogyha ugye nem foglalkozik vele.
1: És te mit szeretsz leginkább játszani?
3: Hát természetesen a magyar nótát.
1: És miért?
3: Imádom. Hát ezt hallottam gyerekkoromban, hát amikor anyukám nekiállt a konyhába főzött, emlékszem, kisgyerek voltam, sütés, főzés, hát az nem volt olyan, hogy ne szóljon a rádió, vagy hogy a testvéreim ne gyakoroljanak, anyul énekelt. Hát megmondom az őszintét, amit tanultam magyar nótát, pedig apukám klarinétos. Rengeteget tanított ő is, rengeteget foglalkozott velem, aminek nagyon hálás vagyok, és nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szüleim vannak. De hát a legtöbb nótát anyutól tanultam.
1: De jó.
3: Mert odajött, és akkor mondta, hogy fiam, ismered ezt a nótát? És akkor mondtam, hogy melyiket? És akkor mondta, hogy ezt? Hát mondom, ezt nem. Hát ezt ne csináld, hát akkor ezt gyere, és akkor elénekelte nekem, és akkor megtanultam.
1: De
3: és
1: jó.
3: Akkor utána megint mondta, ezt ismered, oda annyi lekötek egy év át, mutasd meg is. De tényleg viccet félretéve rengeteget tanultam tőlük.
4: Így van, egyébként a régi cigányasszonyok sokszor több nótát ismertek, mint rengeteg prímát. Talán a ifjabb Járóka Sándor tudta a legtöbb nótát, de ő is, ha valamit nem ismert, akkor nagyon sokszor cigányasszonyokhoz, idősebb cigányasszonyokhoz bizony bekopogtatott, és azok tudták, és megtanulta tőle.
1: Óriási.
4: Bizony.
1: Na hát akkor, ha már így ennyire belemerültünk a magyar nótába, és az, hogy édesanyád milyen sok nótát tanított neked, akkor egyet elénekelnél a mai adásban?
3: Természetesen, és köszönöm a lehetőséget.
1: Melyik lesz ez?
3: Szeretném édesanyám nótáját elénekelni, ami úgy szól, hogy kisgyermek koromban piros csákót kaptam karácsony estére.
1: Ezt halljuk most itt a Dankó Rádióban.

latam. Egyszer egy szép estén felvett az ölébe, mesét mondott nékem. Jancsi Juliskáról, meg arról a gonosz mostoháról, mesélt szép meséket. Az ingemet kimosta, azt a rongyos kis nadrágom, foltozgatta nékem azokon a hosszú éjszakákon.

0: a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben a főszerep a klarinété és Ökrös Jata Lászlóé, akit már nagyon sok stúdiókoncerten láthattak Dankó Klubban énekelni is, és a szeretett hangszerét megszólaltatni, és ez így volt, és van is a mai adásban. Ugye van két szép lányod, igen, és mondod, hogy ők is nagyon tehetségesek. A mai világban sok olyan történetet hallottunk már, volt itt nálunk már legidősebb Déki Lakatos Sándor is, aki elmondta, hogy az unokák már nagyon nem nagyon ösztönözte arra, hogy muzsikáljanak, mert a lehetőség egyre kevesebb. Ne is feszegessük tovább ezt a témát, de hogy te hogyan képzeled el a lányaid jövőjét?
1: Igazság szerint olyan nagyon sok beleszólásom nincsen, mert hál' Istennek nagyon komoly véleményük van az életről, a nagylányomnak is. Igazság szerint ő eldöntötte már körülbelül 8 évesen, hogy ő énekes lesz.
0: És ettől nem tágít.
1: És ettől nem tágít, hál' Istennek, vagyis én örülök neki. Hogy mondjam, ő nagyon tehetséges, és rengeteg verseny nyert már, de inkább ő a pop uh-huh. világában szeretne így utazni, jönni, menni. Támogatom mindenbe, amiben tudom, mert örülök neki természetesen, hogy viszi tovább.
0: Persze.
1: Igaz, hogy más már ez más stílus, de én nagyon örülök neki. A pici, hát ő 8 éves, ő még igazság szerint így találgatja, de nem. Ő ugye nagyon szereti a műkörmöket. Mm-hmm. Ugye, mint minden kislány, így festeg, és ő megmondta nekem valamelyik tap, hogy apa, ő az, én műkörmös leszek. Úgyhogy határozott véleménye van, őt is támogatom, hát marad annál.
0: Így akkor van, támogatom.
2: A tehetséget azt nem lehet úgymond elnyomni, tehát hogyha például a nagylányod is, hogy eldöntötte, ő erre született valószínűleg, sőt, igen, én meg vagyok róla győződve, és lehet az bármilyen szülői ellenállás, belőle biztos, hogy muzsikus.
1: Igen, igen, úgyhogy én teljes mértékben mellette vagyok, és örülök neki, gyakorolgat is, nem kell rászólni. Teljes mértékben magamat látom benne, hogy tényleg bemegy a szobába, és akkor ott egész nap zenebona van.
0: De jó, de jó.
1: Ennek nagyon örülök.
0: De jó. Laci, egyszer volt már arra precedens, hogy szerenádot énekeltél, és akkor egy hangot nem énekeltem veled együtt, de most én szeretnék végre egy duettben részt venni. Nem tudom, hogy ezt így hirtelen, így improvizatíve azt mondod, hogy oké, mehet, vagy mersz nemet mondani.
1: Nem mered, sőt, nagyon szépen köszönöm, és nagyon megtisztelő, hogy veled énekelhetek, vagyis nem. Hát, ami tőlem telik, akkor megpróbálom beleadni, de szerintem valami improv. Nem.
0: Jó, legyen
1: is belejöttünk ebbe az improvizációba.
0: Legyen egy jó kis örökzöld sláger.
1: Jó.
0: Nekem már vannak sejtéseim, hogy mi lesz ez, és azt is láttam, hogy ifjabb Sárközi Lajosnál, és hallottuk is itt a gitár, úgyhogy vegyük elő újra, és akkor szóljon a muzsika élőben, egyenesben itt
2: a Dankó Rádióban.

0: es nem újjön-e. Csak ez nem újjon soha el.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai műsorunk, és ahogy minden vendégtől, természetesen Jata Lacitól is meg kell kérdezzem, ha most lenne itt egy kis üvegcse, egy palack, vagy lenne itt a bölcsek könyve, amiben te is beleírhatnál, és azt mondjuk befalaznánk valahová, és előveszik 50-100 év múlva, akkor te milyen üzenetet hagynál hátra a világnak?
2: Hát mindenféleképpen szerintem csak annyit írnék bele, hogy szeressük egymást, mert szeretet nélkül semmi értelme az életnek.
1: Ennél frappánsabb és ennél tökéletesebb zárást én már el sem tudok képzelni.
3: Ez így tökéletes.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Vendégünk volt a Cigányzenekarok Nemzetközi Nagy Versenyén legjobb klarinétos nagydíjjal is kitüntetett Ökrös Jata László. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és reméljük, hogy minél hamarabb találkozunk veled.
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tiszta szívemről örülök, hogy két ilyen ember előtt ülhetek és beszélhetek. Úgyhogy áldjon meg a jó Isten titeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Mi köszönjük. Búcsúzunk Önöktől munkatársaink Dészabó, Ágota és Wolf Attila nevében is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a jövő héten is. Újabb izgalmas tartalommal, vagy esetleg egy vendéggel érkezünk. Ez maradjon meglepetés, de csak egy hétig. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix
3: és Sárközi Lajos.
1: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: A tavaszi nagy Dankó turné után sincs megállás. A Dankó család ezúttal Szentendrére látogatott el, ahol 2026. május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operettmelódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tardai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johan János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkösd napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Dél van.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődött a csíksomlyói pünkösdi búcsú főszentmiséje a hármas halomoltárnál. Az eseményre idén is több százezer zarándok érkezett.
1: Ismét életbe léptette a magyar kormány az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat, továbbra is védik a magyar gazdák megélhetését.
2: Kínában legkevesebb 90 halálos áldozata van egy bányarobbanásnak, nagy erőkkel zajlik a mélyberekedtek kimentése.
1: Az időjárásról:
2: napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly és fátyol felhővel, csak nem 30 fokig melegszik a levegő.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma van a csíksomlyói pünkösdi búcsú, az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye. A szervezők idén is több százezer zarándokot várnak a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. A programok már tegnap megkezdődtek. Nagy Viktória összeállítása.
3: Isten hozta önöket, erőt, tisztességet!
4: Erőt, tisztességet!
5: Már péntek este megérkeztek a lovaszarándokok Csíksomlyóra, és részt vettek a hármas halomoltárnál bemutatott hálaadó szentmisén. Kolozsvári Tibor szervező elmondta, hogy idén mintegy 400-an csatlakoztak Székelyföld több településéről, útközben pedig összegyűjtötték az érintett településeken élők szalagra írt üzenetét, ima szándékát.
6: Márton Áronra emlékezünk az idén, zarándoklatunk Márton Áron nevét viseli, a lovas csapatok szerte a Kárpát-pedencéből az ő jelmondataival érkeztek meg Csíksomlyóra, hozták az ima szalagaikat, melyek révén együvé tartozásunk élményét élhetjük. Itt meg imádságba, békébe, szeretetbe vagyunk itt. Szűzányához jöttünk zarándokolni.
5: A programok már péntek este megkezdődtek. A kegytemplomban egész éjszakán át tartó vírasztást tartottak. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Mária szoborhoz továbbra is oda lehet menni. A Magyarországról induló zarándok vonatok is megérkeztek Csíkszeredába. A Székelygyorssal és a Csíksomlyó Expresszel összesen ezren, a Boldogasszony zarándok vonattal pedig 800-an utaztak a kegyhelyre.
7: Ez egy közösségi élmény, tehát azon túl, hogy az ember nagyon sokat utazik, az emberekkel beszélget, új ismeretségeket köt, és persze ugye, hiszen a rádióban folyamatosan vannak elmékedések, tehát ez egy lelki program is, egy lelki felüdülés.
5: Sokan keresztalják gyalogoltak Csíksomlyóra, de volt, aki egyedül zarándokolt el Székelyföldre. A keszthelyi Varga István a szerbiai Topolyáról indulva mintegy 1500 kilométert gyalogolt.
8: Zarándoklattól lenni kegyelmi állapot, tehát az, hogy az ember 30, 40, 50, 60 napra otthagyja a családot, meg otthagyja az életét, azokért a találkozásokért, amik érik az úton, meg azokért a kegyelmi pillanatokért, amik érik az úton, minden pénzt megér.
5: A csíksomlyói búcsúra már évek óta mintegy 300 000 ember látogat el, mondta Mohai Tamás néprajzkutató, aki hozzátette, a katolikus székelyek találkozó helye az évtizedek alatt az összmagyarság fontos találkozó helyévé vált.
9: 19. században csak székelyek vettek részt, katolikus székelyek. Na, akkor is nemzeti kegyhelynek nevezték, mégpedig akkor ezen azt értették, hogy a székely nemzet kegyhelye. És aztán Trianon után elkezdtek oda az erdélyi magyarok jönni, a 940-es első bécsi döntés után elkezdtek az anyaországi vagy magyarországi magyarok jönni, és a nemzet vezető elit rétege is ott vonult Csíksomlyón. És ez folytatódott a 40 éves kihagyást követően 1990-től. És a média ezt nagyon bevitte, tehát pár év alatt a Duna Televízió jóvoltából 96-97-től már Ausztráliától Kanadáig mindenki tudta, hogy Csíksomlyó van, és pár év múlva már azt is érezték, hogy nekünk oda kell menni.
5: Az idei búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az ünnepi szentmise magyar idő szerint 12:30-kor kezdődött.
1: Jelenleg is tart a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséje, amelyet idén a szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutat be.
2: Székely János a hiten keresztüli erő és remény merítésének fontosságát hangsúlyozta.
10: Összekapaszkodjunk, újra megtaláljuk egymás kezét, és az ember újra megtalálja a teremtője kezét. A történelem viharait csak akkor tudjuk kiállni, és az egyén életünk kihívásainak is akkor tudunk megfelelni, ha vannak testvéri kezek, amelyekbe kapaszkodhatunk, és csak is akkor tudunk igazán összekapaszkodni, ha mindannyian kapaszkodunk annak a kezébe, aki ma is tenyerén tartja a világot, akinek a kezében az idő és az örökké valóság, akkor tudunk a történelem sokszor váratlan fordulatokat vevő lovának nyergében megmaradni. Ha legalább lélekben évről évre eljövünk ide, a csíksomjói nyerekbe, ahol az ég és a föld összeér.
0: Déli krónika.
1: Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben kijevi jelentések szerint Moszkva újabb városokat foglalt el. Részlete Kíváncsi Katillától.
11: Három helyi lakos életét vesztette, sokan pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. A sebesültek között van egy 13 éves gyerek is. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. A létesítmény több mint 1 millió tonna kőolajtermék tárolására képes, ezzel a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik meghatározó kereskedelmi központja. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy Moszkva elfoglalta Pokrovszk és Mirnograd városát, amelyeket hónapok óta ostromoltak már. Ukrán katonai jelentések szerint azonban még vannak katonáik a térségben, azonban utánpótlással való ellátásuk szinte ellehetetlenült.
1: Szünetelnek az orosz-amerikai-ukrán béketárgyalások. Erről beszélt az amerikai külügyminiszter Svédországban a NATO külügyminisztereinek találkozóján. Marco Rubio kiemelte, Washington hajlandó továbbra is közvetíteni, de csak akkor, ha a tárgyalások előrelépést hoznak. Az ukrán elnök szerint viszont hamarosan változhat a helyzet, és újraindulhatnak a tárgyalások. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor aláhúzta, hogy Európának is ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. Barna Péter összefoglalója.
12: Svédországban gyűltek össze a NATO külügyminiszterei pénteken, hogy a védelmi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról és Ukrajna további támogatásáról egyeztessenek. A találkozón az Egyesült Államok külügyminisztere arról beszélt, szünetelnek a béketárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, a korábbi egyeztetések pedig nem hoztak érdemi eredményt. Marco Rubio azt is cáfolta, hogy Washington nyomást helyezett volna Kijevre, és kijelentette, Ukrajna most is rengeteg támogatást kap. Nos, Ukrajna soha nem látott mértékű támogatást kap, és ebben az Egyesült Államok továbbra is részt vesz. Ebben nincs változás, mondta Marco Rubio. Az amerikai külügyminisztérium pedig azt közölte, jóvá hagytak egy 108 millió dolláros fegyvereladást Ukrajna számára, amely egyebek mellett légvédelmi rendszereket, illetve azok javítását foglalja magában. A német külügyminiszter szerint Európának együtt kell működnie az Egyesült Államokkal, és nagyobb szerepet kell vállalnia a NATO-ban. Johann Wadephul Ukrajna támogatásának növelését is sürgette a szövetség és a tagállamok részéről. Ebben a helyzetben nagyon világossá kell tennünk, hogy határozottan Ukrajna mögött állunk, és hogy az európai hitel mellett legalább ugyanekkora összeget kétoldalúan is biztosítanunk kell. Úgy vélem, ez fontos jelzés, és sok állam már ma vállalásokat tett erre, közölte a német külügyminiszter. A NATO tagjainak biztosítaniuk kell mindazt, amire Ukrajnának szüksége van a harc folytatásához. Ezt a NATO főtitkár mondta. Mark Rutte közölte, Ukrajna támogatásában nagyobb szerepet kell vállalnia az európai szövetségeseknek, mert jelenleg a terhek nagy részét 6-7 ország viseli. A főtitkár kitért arra is, hogy a lehető leggyorsabban meg kell erősíteni a NATO európai szárnyát, és többet kell költeni védelemre. Erre nem csak azért van szükség, hogy egyensúlyba hozzuk a védelmi kiadásokat az Egyesült Államokkal, hanem azért is, hogy elrettentsük ellenfeleinket, beleértve a hosszú távú fenyegetést jelentő Oroszországot is. Az Egyesült Államok továbbra is kulcs szerepet fog játszani Európában, de a következő időszakban az európaiak nagyobb szerepet vállalnak, ami rendkívül fontos, fogalmazott Mark Rutte. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt a magyar külügyminiszter a prágai Globszeken szombaton. Orbán Anita azt mondta, a választók letették a voksukat Európa mellett.
13: Hungarians want Hungary to be back in Europe.
12: A magyarok Magyarország visszatérését akarják Európába és az európai tárgyalóasztalhoz. Ugyanez vonatkozik a NATO-ra is. A mi elsődleges szövetségeseink az EU és a NATO. A választások azt is egyértelművé tették, a magyarok a háború végét, békét, illetve stabilitást akarnak a régióban, fogalmazott Orbán Anita. Közben Volodymyr Zelenszky Ukrajna támogatásairól és a harctéri helyzetről egyeztetett Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Németországgal. Az ukrán elnök szerint hamarosan előrelépés jöhet az Egyesült Államok diplomáciai szerepvállalásában a háromoldalú béketárgyalásokkal kapcsolatban. Mi mindent megteszünk, hogy diplomáciával hozzuk közelebb a háború végét. Ez az első számú prioritásunk. Ugyanakkor Ukrajna mindig arra törekszik, hogy Európa is részt vegyen a tárgyalásokban, hogy az európai hangot mindenképpen figyelembe vegyék, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky arról is beszélt, az ukrán pozíciók évek óta most a legerősebbek a fronton, ami tárgyalóasztalhoz kényszerítheti Oroszországot, de arra is figyelmeztetett, hogy több forgatókönyvet is lát a háború kiterjedésére, ezért megerősítik a veszélyeztetett területeket.
1: A lengyel államfő megköszönte Donald Trumpnak, hogy az Egyesült Államok növeli lengyelországi katonai jelenlétét.
2: Az amerikai elnök döntése értelmében Washington további 5000 fővel növeli csapatai létszámát Lengyelországban, ahol jelenleg mintegy 10 000 fős amerikai kontingens állomásozik.
1: Megtiltotta a magyar kormány a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. A döntést még tegnap este jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Eszerint tilos behozni Ukrajnából búzát, kukoricát, húst, tojást, mézet, napraforgó magot és bort. A döntés előzménye, hogy a háborús veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán gabona importtilalma, ezt állították most vissza. Bóna Szabolcs agrárminiszter azt írta, nem fogják engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Császár Attila összefoglalója.
13: Tisztelt Országgyűlés!
14: A Tisza párt parlamenti többsége úgy döntött az Országgyűlés alakuló ülésén, hogy május 13-án véget ér a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztik a vészhelyzeti rendeletek is. Így az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó szabályok is megváltoztak, amelyek többek között a búza, a kukorica, a napraforgó és repcemag, a liszt, a baromfihús és a tojás behozatalát tiltották. A magyar gazdákat sokkolta a hír, mivel rájuk szigorú élelmiszerbiztonsági, környezet és állatvédelmi előírások vonatkoznak, amelyek növelik a költségeiket, miközben az olcsó ukrán gabona lenyomja a felvásárlási árakat és jelentős bevételkiesést, raktározási és értékesítési nehézségeket okozhat. Ráadásul az uniósnál enyhébb ukrajnai szabályok miatt növényvédőszer maradványok lehetnek a termékekben. A kialakult helyzet miatt lépett a volt kormánypárt.
15: A Fidesz frakció a mai napon az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, ami megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát.
14: Gulyás Gergely frakcióvezető egy videóban arról beszélt, Magyar Péter kormánya elmulasztotta meghosszabbítani az ukrán gabonaimport tilalmát, ami egyszer már komoly válsághelyzetet idézett elő a magyar agrárpiacon.
15: Május 13-áig így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt megtehette volna, de mindez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.
14: Bóna Szabolcs a közösségi oldalán a Fideszt hibáztatta, amiért szavai szerint súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Az agrárminiszter azt írta, miközben a korábbi kormány éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdette a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján közben tudatta, a május 18-án hatályba lépett rendelkezés óta Ukrajnából 91 tonna fehér cukor és további 2 szállítmány hántolt, lapított, tejhesített vagy darált gabonatermék, valamint gabonacsíra érkezett Magyarországra. Végül pénteken a magyar közlöny 56. számában meg is jelent az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely visszaállította a korábbi tiltó rendelkezést a mezőgazdasági terményekre. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szerint a magyar gazdák érdekében elengedhetetlen volt az új jogszabály kiegészítése, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát, mondta Cseh Tibor András.
16: A magyar gazdáknak szükség van erre a védelemre, és legalább annyira a fogyasztóknak is.
14: A szervezet főtitkára az M1-en kitért arra is, hogy az ukrán termékek ellen a későbbiekben uniós szintű védelemre is szükség lesz.
16: Magyarország például gabona export szempontjából, amit itthon megtermelünk gabonát, annak a fele exportra megy, tehát nagy kibocsátók vagyunk, és nekünk nagyon nem mindegy, hogy akik tőlünk korábban vásároltak, németek, spanyolok vagy éppen olaszok, hogy ott kell versenyeznünk egy bizonytalan eredetű ukrán importtal, vagy egy bizonytalan eredetű brazil importtal, úgyhogy egyértelműen az unió részéről is egy határozottabb fellépésre van szükség, nem belső ellenőrzésekkel, hanem egy nagyon határozott tilalommal ezekre a termékekre.
14: A behozatali szabályok betartását a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi elektronikus rendszerek és tengelysúlymérő adatok felhasználásával.
11: Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá.
17: Lannert Judit közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárca vezető jelezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket átláthatóan, indokoltan kell felhasználni.
11: Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között azonban zavartalan a vasúti közlekedés, közölte a MÁV Inform azután, hogy Szerbiában határozatlan időre leállt a vasúti forgalom. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.
17: A vasúti közlekedést az elmúlt másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követeltek.
11: Még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL.
17: A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyefgyvállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig évelején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal.
11: Továbbra is lélegeztetésre szorul a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telepén történt robbanás egyik súlyos sérültje. A gazdasági miniszter közösségi oldalán új felvételeket osztott meg a súlyosan megrongálódott pirogáz-benzin vezetékről, amely a robbanást okozta. Dorogi Zsuzsanna beszámolója.
18: Detonáció az nagy volt.
19: Újabb felvételeket osztott meg Facebook oldalán Kapitány István a pénteki robbanás helyszínéről. A detonáció több épület nyilászáróit is kiszakította.
18: Ez az a vezeték, ami meg van sérülve.
19: A súlyosan megrongálódott pirogáz-benzin vezetéket mutatja a MOL egyik szakembere. Ez okozta a pénteki tragédiát. A szakemberek a helyszínen megerősítették, hogy elvégezték a rendszeres karbantartást.
18: Nekünk rendszeresen ugye a program szerint ugye megvannak a nagy javítási, illetve a tisztítási leállási ciklusaink. Ugye 22-ben, illetve 24-ben voltak nagyobb karbantartási munkák, illetve a következőre pedig készülünk.
19: Az 1972-ben épült üzemben 2019-ben kezdődött el egy 300 millió dolláros program, aminek a célja az élettartam hosszabbítás. A munkálatok még most is tartanak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter személyesen tájékozódott a mentés körülményeiről is.
18: Nagyon jó munkát végeztek.
19: A robbanás pénteken reggel 8 óra 41 perckor történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, a vegyipari komplexum egyik üzemében egy karbantartás utáni újraindítás közben történt a robbanás. A létesítmény tűzoltói azonnal elkezdték az oltást, közben a tiszaújvárosi és a miskolci tűzoltók is a helyszínre érkeztek, és katasztrófavédelmi mobillabor is bekapcsolódott a munkába.
20: A laboratórium azt mutatta ki, hogy nincs szennyezőanyaga.
21: Szennyezőanyag volt, de
20: nem káros.
21: Lakosságra
20: nem beszélés. Köszönöm szépen a jó munkájukat.
19: A balesethez 3 mentőhelikopter érkezett, a robbanásban egy ember életét vesztette, 9 megsérültek, közülük 4 súlyosan. A súlyos sérülteket a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumába szállították. Az intézmény szombati közleménye szerint mind a 4 beteg súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett, egyikük lélegeztetésre szorul. Az 5 könnyebb sérültet Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház traumatológ osztályán látták el, 2 embert már pénteken hazaengedtek.
1: Legkevesebb 90 ember vesztette életét egy észak-kínai szénbányában történt robbanásban, számolt be róla a kínai állami televízió. A robbanása nem sokkal azután került sor, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a megemelkedett széndioxid szint miatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint sürgette a felelősök megbüntetését. Buka Bence és Tomai Judit beszámolója.
22: Hosszú sorokban várakoznak a mentőegységek járművei egy szénbánya bejáratánál Kína északi részén. Helyi idő szerint péntek este hatalmas erejű robbanás történt a létesítményben, miközben az aknákban több száz bányász dolgozott. A balesetet megelőzően a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a megemelkedett széndioxid szint miatt. Több bányászt már kórházban kezelnek, azonban a szerencsétlenség sok halálos áldozatot követelt, és többeket továbbra is keresnek. Shanxi tartomány Kína egyik legszegényebb régiója, és az ország szénbányászatának fellegváraként ismert. A térségben áprilisban is történt egy bányabaleset, amelyben 4 vesztették életüket. Az állami televízió által sugárzott riport szerint Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint a felelősök megbüntetését sürgette. Sajtóértesülések szerint az ügyben vizsgálat indult, és már is őrizetbe vették a bányát üzemeltető vállalat több alkalmazottját. A mostani gázrobbanás az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb szerencsétlensége.
1: Több mint 40 ezer embert evakuáltak a kaliforniai Orange megyében, mert mérgező vegyi anyag szivárog a levegőbe egy tartályból egy repülőgépipari gyártóüzemben. A kilakoltatást azért is rendelték el, mert akár robbanás is történhet. A tartály 26 ezer liter metil-metakrilátot tartalmaz, amely egy rendkívül illékony és gyúlékony anyag, és a műanyaggyártásnál használják. Lehoszki Zsuzsa összefoglalója.
23: Vízzel hűtik azt a hatalmas tartályt, ami 26 ezer liter metil-metakrilátot tartalmaz. A rendkívül illékony és gyúlékony plexigyártásnál használt szer szivárogni kezdett a levegőbe. A 3 tartály közül az egyik felrobbanhat, ami hatalmas pusztítást okozna. 40 ezer embert már evakuáltak erről a területről. Itt a levegőben érezni lehet valamilyen vegyi anyagnak a szagát, meg egy keserű ízt is érzek a számban, számolt be egy helyi nő a tapasztalatairól a közösségi oldalán. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre lévő Garden Grove-ban található űripari vállalat területén lévő tartály ne robbanjon fel. A helyi tűzoltó parancsnok azt mondta, szerinte a tartállyal valami biztosan történni fog, a kérdés csak az, hogy mikor. Mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk a bajt. A tartály megrepedhet, így a vegyi anyag kiömölhet, vagy akár fel is robbanhat. Fogalmazott a tűzoltó parancsnok hozzátéve, homokzsákokból védőgátakat építettek, hogy megakadályozzák a szivárgó vegyi anyag bejutását a csatornarendszerbe, valamint a közeli patakokba, vagy az óceánba. Az evakuálási parancsot azután adták ki, hogy a tartály hőmérséklete emelkedni kezdett, mert valószínűleg az egyik hűtőrendszere meghibásodott. Pénteken a térségben lévő iskolákban biztonsági okokból nem volt tanítás.
3: Ez egy előzmény nélküli, de nagyon komoly helyzet. Kérem, tartsák be a hatóságok utasításait, és ha kell, hagyják el otthonukat. A rendőrségnek és a tűzoltóságnak elsődleges feladata az önök biztonságának szavatolása, mondta Garden Grove rendőrkapitánya, miután elrendelték az üzem 23 kilométeres körzetének kiürítését. A metil metakrilátot tartalmazó tartály szivárgását még csütörtökön észlelték. Az egészségügyi hatóságok azonnal arra figyelmeztettek, hogy a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése erős irritációt, szédülést és rosszulétet okozhat, hosszú távon pedig légzés problémákhoz vezethet.
1: Gyorsan terjed az Ebola vírus ritka és veszélyes bundibugyó törzse Kongóban. Az egészségügyi világszervezet nagyon magasra emelte a járványügyi kockázati besorolást a járvány által leginkább sújtott észak-keleti ország részben, ahol folyamatosan nő a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A vírus terjedésétől való félelem Európát is elérte. Németországban és Csehországban amerikai állampolgárokat különítettek el, Hollandiában pedig egy egyetemi kórházban kezelnek egy ebola gyanús beteget. Bán Kata és Tomai Judit összeállítása.
4: Goma városban eddig a határon átnyúló áruszállítás jelentette az egyetlen túlélési esélyt. A Kongó és Ruanda közötti bevezetett átlépési tilalommal azonban minden jövedelmük megszűnt. Fogyatékossággal élő emberek tucatjai veszítették el egyetlen bevételi forrásukat, amelyből a lakbért, a gyerekek iskoláztatását és a mindennapi megélhetést fedezték. Mivel Kongó keleti részén alig vannak bankok, a lakosság többsége a szomszédos országban tartotta a megtakarításait. Most sem a pénzükhöz, sem az importált élelmiszerekhez nem férnek hozzá. A szigorítás a helyi boltokat is veszélyezteti. Lezárták a határt az ebola miatt, senki sem kelhet át, hogy üzleteljen. Pedig az onnan származó árukészlet tartott életben minket. Most hogyan fogunk túlélni? Tette fel a kérdést egy lisztkereskedő. A kórházakban közben megfeszített munka folyik. Az orvosok határok nélkül munkatársai prevenciós képzést tartanak az egészségügyi dolgozóknak. A szakemberek versenyt futnak az idővel, hogy elejét vegyék egy nagyobb járványnak. Az egészségügyi világszervezet pénteken nagyon magasra emelte a járványügyi kockázati besorolást Kongó érintett régiójában a járvány rohamos terjedése miatt. Eddig már több mint 750 gyanús esetet tartanak nyilván, mintegy 170-en pedig valószínűleg a betegségbe haltak bele. A ritka bundibugyó törzs ellen egyelőre nincs vakcina, se gyógyszer. Az új oltóanyag kifejlesztése akár 9 hónapig is eltarthat. Van egy obeldesivir nevű vírusellenes készítmény, amelyről úgy gondoljuk, hogy megelőző kezelésre is használható lenne, vagyis a kontaktoknak adható. Ez megakadályozná, hogyha ezek a kontaktok megfertőződtek a vírussal, akkor megbetegedjenek. Szóval ez egy ígéretes gyógyszeres kezelés, de a bevezetését egy nagyon-nagyon szigorú protokoll szerint kell végrehajtani, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakembere. Kongóban megfertőződött egy amerikai állampolgár is, őt Németországban kórházban ápolják, egy másik magas érintkezési kockázatúnak tekintett amerikait pedig Csehországba szállítottak. Közben Hollandia bejelentette, hogy ebola gyanús beteget vettek fel az egyik egyetemi kórházba. A pácienst hermetikusan elkülönítették, a laboratóriumi tesztek eredményei a hétvége folyamán várhatók. Az ebola vírus okozta vérzéses láz gyakran halálos kimenetelű, lázzal, hányással és hasmenéssel jár, és testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján terjed. A 2018-2020-as járvány idején megközelítőleg 2300 ember halt meg a ragályos betegségben.
17: Fél egy lesz egy perc múlva.
1: Adásunkban eddig beszámoltunk róla, hogy Csíksomjón ezekben a percekben is tart a pünkösdi búcsú főszent miséje a hármas halomoltárnál. Az eseményre idén is több százezer zarándok érkezett. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy emlékművet avattak Óbudán a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére.
17: Déli krónika.
1: Idén 2-3 millió muszlim hívőt várnak Mekkába, a világ egyik legnagyobb vallási eseményére. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Szabó Attila és Ambrus Róbert összeállítása.
6: Fegyveres katonák és rendőrök lették el a Szaúd-Arábia nyugati részén fekvő metropoliszt. A szaúdi biztonsági erők Mekka városában látványos bemutatón demonstrálták, hogy felkészültek a zarándokok millióinak fogadására. A tömegek érkezése idén is rendkívüli szervezési kihívást jelent a szaúdi hatóságoknak. Hívők ezrei érkeztek szerdán a Vörös tenger partján fekvő Dzsidda város repülőterére, amely egyben a mekkai zarándoklat legfontosabb kiinduló pontja. Az idei hádzsra 2-3 millió zarándokot várnak a szervezők. A zarándokok első csoportja már a hét elején megérkezett. Az egyik jordániai zarándok elmondta, útja zökkenőmentes volt és nagyon örül annak, hogy idén részt vehet a hádzson. Különleges érzés keríti hatalmába az embert a hádzs alatt. Soha nem éreztem még ilyet. Talán mert ez olyan rítus, amit a legtöbben egyszer végzünk életünkben. A világ egyik legnépesebb vallási eseményének számító mekkai zarándoklata az iszlám ötödik pillére. Minden hívőnek életében legalább egyszer teljesítenie kell, ha az egészsége és az anyagi körülményei ezt megengedik. A zarándoklaton való részvételre a Szaúdi Királyság adja ki az engedélyeket, amik önmagukban ingyenesek, de csak szervezett úton vehetők igénybe. Ennek költségei azonban fejenként több millió forintnyi.

0: Óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények között tartották fogva, majd novemberben marhavagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt Iván a tragédiára való emlékezés fontosságát emelte ki.
1: Akkor tudnak erős, önmagukban bízni tudó cigány közösségek működni itt Óbudán, itt Budapesten és itt ebben az országban, ha tisztában vagyunk múltunkkal. Ha önmagunk és a többség számára feldolgozzuk az örökségünket, megismertetjük őket velük. Abban bízom, hogy az emlékmű segít minket abban a folyamatban, és hozzá is járul, hogy a többségi társadalom is eljusson a felismerésig. Nem a felejtés, hanem az emlékezés vezethet el egymás megismeréséhez, megértéséhez, és az egymással vállalt szolidaritáshoz.
2: Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén.
0: A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedni fog.
2: Országszerte színes programokkal várják az érdeklődőket a pünkösdi hosszú hétvégén. A hagyományőrző programok mellett koncertekkel, gasztronómiai eseményekkel, valamint különféle bemutatókkal készülnek a szervezők. Bújtás Szintia és Nagy Viktória összeállítása.
3: A Balaton környéki települések változatos programkínálattal készülnek az ünnepre. Erről beszélt a közmédiában és Kovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.
4: Klasszikus programok, borfesztiválok rengeteg van, ilyen például Füreden a Bor és Halnapok, amire bárki elindulhat, de van egy nagyon jó háttérprogramja, ami gyerekekkel is élvezhető. Horgászversenyt tartanak gyerekeknek, olyanok is jelentkezhetnek, akik soha nem horgáztak. Érdemes átmenni Szigligetre is egyébként, ahol várfesztivált tartanak, de ha már gyerekkel vagyunk, még Almádiba is érdemes elmenni, Palacsinta fesztivál van. Ha nagyobb gyerekkel megyünk, vagy egy kicsit nosztalgiázni szeretnénk, akkor érdemes szerintem Balaton Szemesre is átmenni. Retro foci fesztivál tartanak, ahol a Fradi, az Újpest, a Honvéd és a Videoton egykori játékosai mérik össze erejüket a helyi csapatokkal.
3: Masina fesztivál tartanak Cserépváraján a pünkösdi hétvégén. A hagyományőrző rendezvényen a mintegy 400 fős bükkajai település lakói előveszik régi tűzhelyeiket, úgynevezett sparheltjeiket, és azon készítenek hagyományos ételeket. Klobuk Becsei Alexandra turisztikai referens elmondta, az első ilyen fesztivált 15 évvel ezelőtt rendezték.
5: Több helyszínen most már kézművesek is helyi termékeket, helyi árukat árulnak, készítenek. Egyre nagyobb lett ez a rendezvény, és egyre több az érdeklődő.
3: Pünköstkor tartják a szigetközi gulyahajtást Dunaszegen. A népszerű hagyományőrző családi fesztivál főeseménye a gulya legelőre hajtása, amelyet egésznapos népzenei előadások, ökrös szekérbemutatók és gyermekprogramok kísérnek.
6: Idén három helyszínen is készültünk. A Liget játszópark, ahol felépült már a Szalma játszótér, lesz körhinta, lesz fotószínház, lesz egy jurtasátor, amikor megnézhetik a gyerekek, hogy milyen egy igazi jurtasátor. Van a központi helyszínünk, ahol kézműves vásárok vannak, ott került felépítésre a színpad, ahol különböző helyi szervezetek és sztárfellépők lesznek, és aztán van a harmadik helyszínünk, a kultúrház, amely egy ilyen csendes tér az elvonulóknak.
3: Mondta a rendezvény főszervezője, Horváth Kis Ágnes hozzátette, az eseményt 9. alkalommal rendezik meg.
2: Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, a legtöbb helyen a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítják a szezonnyitót.
0: Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is.
7: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben helyenként több kilométeres torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Akinek személyautóval Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. A pálya mindkét oldalán baleset is nehezíti az előrejutást. A főváros felé a 73-as kilométernél Tata előtt 5 kilométeres, a határ felé vezető oldal 87-es kilométerénél a Komáromi csomópontban 1 kilométeres a kocsisor. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán is erős a forgalom. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan lassul a kocsisor. Az M6-os

0: Budapest irányába, Bátaszék után két autó ütközött, a 161-es kilométernél csak a belső sáv járható.
1: Fővárosi információk következnek.
2: Kívánok. A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Kocsiszínnél a külső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A hatodik kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Szép Csilla, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a szép nyárias idő, holnaptól többfelé 30 foknál is melegebb lehet. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Csapadékmentes, ráadásul hosszantartó száraz időszakban vagyunk, erősödő nappali felmelegedéssel valóban. A szél időnként még azért egy kis felfrissülést hozhat az életünkbe, ugyanis északi-észak-keleti az áramlás iránya. Ma még csak közelítjük, holnap már valóban elérjük, meghaladhatjuk helyenként, nem mindenütt, néhol a 30 fokot. A hajnali órákban általában száraz, gyengén felhős időre számíthatunk, 10-16 fokig csökken a hőmérséklet. A völgyekben, különösképpen Észak-Magyarországon lehet 10 foknál alacsonyabb a minimum. Hajnalra egyébként mérséklődik a szél, de napközben az Alpok alján és Kelet-Magyarországon időnként újra megélénkül. Nagy szélviharokra azért ne számítsanak, csak kicsit úgy megmozdul a levegő. Számottevő csapadék nem lesz, fátyol vagy gomoly felhők azért lehetnek. A folytatásban hétfőn, kedden még tovább erősödik a nappali felmelegedés. Ennek eredményeképpen már egyre több felé meg lesz a 30 fok, az ország legmelegebb pontjain akár még a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. Időnként megerősödik majd a hét első napjaiban, például pünköst hétfőn is az északi szél, a csúcsértékek egészen keddig bezárólag emelkednek. Várhatóan egyébként ez lesz a legmelegebb nap a héten, több óra napsütés, még felhők sem zavarják. Országos átlagban 30 fok felett lehet majd a hőmérséklet maximum értéke. Aztán szerdán érkezik egy markáns hidegfront, amely elsősorban hőszállítás tekintetében markáns csapadékot nagy területen nem ad, viszont viharos széllel állítja a hűvösebb, frissebb levegőt, így a hét utolsó napjain, május utolsó napjain helyenként a hőmérséklet 20 fok körül vagy az alatt lesz a délutáni órákban.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: A levegőt s a szabadságot csak akkor érezzük, ha nincs. Vörös Sándor, író-költő műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. május 23-án szombaton is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Bétót Magda, majd Kalina Enikő énekel szombati adásunkban elsőként a Száldogáll a fecske és a Ráérünk még korán van hazamenni című melódiákkal indulunk. Bétót Magdát Lendvai Csócs Csienő, Kalina Enikőt, Tordai Zoltán zenekara kíséri. Kellemes időtöltést kívánok!

hoztad az első forró napsugaras májust Bura Sándor és Szerdahelyi János szerzeményével. Most Máté Otilia érkezik képzeletbeli színpadunkra Déki Lakatos Sándorral és a zenekarával. Egy 1997-es hangfelvétel csendül fel már is, majd Dóka Zsuzsa Sárközi Béla zenekarával a Körül csillagos az ég című dalt adja elő itt a Magyar Zenerádiójában.

Kedves hallgatóink, most a folytatásban Madarász Katalin rádió felvételét halljuk, melyen tradicionális mezőségi népdalok csendülnek fel.

Tókai István Lila Krizantémok című nótáját 2015 áprilisában énekelte el a Thália Színház mikroszínpadán Gáspár Ani. Ekkor Miskolci Balogh Zoltán prímás vezette a zenekart, és mi most itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban újra lejátsszuk önöknek. Fogadják sok szeretettel!

Ifjabb Bergi Béla és zenekara játszik a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti Önöket. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást szeretnének a régiónkban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányát korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Így legfontosabb feladatnak nevezte a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, hogy Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg a kontinensen. Zelenszkij azt mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Ismét civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. 3 helyi lakos életét vesztette, sokan megsérültek a kelet-ukrajnai Harkiv megyében, amikor orosz dróntámadások érték a térséget. Válaszul az ukránok az oroszországi Krasznodár megyét vették célba, ahol egy olajrakodó terminál kapott lángra. A létesítmény a Fekete-tengeri kikötői hálózat egyik fontos érdemi központja. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, 3 nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel a költségvetési kiadási oldalán az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén elvégzett építési munkáinak költsége. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásában válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, kivette erre rá Orbán házi lelkészét. Roszke és Szabadka közötti szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt, közölte a Mávinfor. Egyetemisták ma este 6 órára a kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Nyárias idő lesz a hosszú hétvégén, csak kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen. Csapadékra sehol nem kell számítani. Az északkeleti északi szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Már is folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, ahol továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ezúttal Rozsos Istvánt, majd Radnai Györgyöt halljuk, a Réparetek Mogyoró és az Abasári Csárdás csendül fel már is, Mészáros Tivadar, majd Lakatos Sándor zenekarának kíséretével.

0: csak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Solti Károly, Farkas Rozika, Bányai Márton és Gránár Zsuzsa énekel a következő percekben. Valamikor úgy szerettem a virágot, indul így az első nóta, melynek szerzője Járosi Jenő. Aztán a Mondja meg annak a kislánynak című tradicionális dalt követően a kukoricáról, a tökről, a paprikáról és a sóról is hallunk egy keveset. További jó nótázást kívánok!

helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, haszadöcögök, a Rátóti falu fényi csárdából. Káposzta kapó.

0: az lesz talán.
1: Weiner Leo első divertimentója szól a folytatásban itt a Magyar Zene Rádiójában. Mészáros Tivadar átiratát halljuk, a Rajkó zenekar játszik.

Tolnai András, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekes, Nagykanizsai Dankó klubunkon is fellépett még 2022. májusában. Ekkor Hankó József prímás vezette a zenekart, és most felcsendül Radics Béla, valamint Farkas Imre szerzeménye. Címe: Megállok a keresztútnál.

Szász Kati, Szeredi Krisztina és Szabó Szilvia énekel a folytatásban. Itt a Dankó Rádióban hallgassuk meg az egyik legismertebb andalgót, Volt-e már szívedben fájdalom címmel. Majd a most kezdődik a tánc, és az Icarica Kukorica című csárdásokkal megyünk tovább. Hallgassuk meg együtt!

0: havarna.
1: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is itt a Magyar Zene Rádiójában. Jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Mészáros Tivadar és a zenekara játszik a folytatásban. Asztali muzsikával megyünk tovább.

egy kislányt a szerelem utolért. Indul így a soron következő csárdás, melynek zenéjét Kovács Gyula szerezte, szövegét Piber Elek vetette papírra. Kis Károly énekel már is, aztán a Csak úgy mondom magának című csárdást Nemes Ildikó nyújtja át a Dankó Rádió hallgatóinak.

estére meg megduplázva kívánja. Reggel délbe csók áll a csóka termet kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Ragadós egy betegség a szerelem, minden kislány szívében az megterem. A legény meg a helyet, hogy elkerülné, ha látja kedvet kapít.

csinálj. A legénynek a helyet, hogy elkerülné, ha látja, kedved, ha és maga is azt csinálja.

És már is elérkeztünk szombati adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben most Gál Gabriella, Csala Judit, Kis Zoltán és Herr Oliver énekel. Az őszi szélről szól az első dal, Hendi János és Magyarádi Jenő szerzeményének címe, Ne gondold, hogy az őszi szél, majd az Ez a legény nyalka is, a Nádaházam teteje és a Friss a csárdás, Jó a nóta című klasszikus magyar nóták csendülnek fel.

kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Magyar Imre és zenekara játszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A szombat délután hátra levő részében a menetrend a szokásos 2-től 5-ig szívküldi szívnek szívesen Gázoltánnal, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. További kellemes, hosszú hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Olyan dalok születtek nektek köszönhetően, amik a mai napig ugyanúgy megállják a helyüket.
2: Közönségünk három része fiatal. Fölmész a színpadon, és látod az arcokat, és éneklik a dalokat.
3: Szerette volna megfejteni, hogy miről szólhatnak ezek a dalok, mert ugye magyarul én nem beszélt. És eltalálta?
4: Nagyon nem voltam abban a helyzetben, hogy ezt abba hagyom. A zene a mai napig tart.
5: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Gál Andrea köszönti önöket. Novák Katalin kabinetfőnöke Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette erre rá Orbán házi lelkészét. A Tisza párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, hanem a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének eredménye, jelentette ki Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter elmondta, hogy a kampány egyértelműen bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának. Emberről emberre, településről településre, beszélgetésről beszélgetésre kell felépíteni. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, három nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel a kiadási oldalon az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak csak nem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén elvégzett építési munkáinak költsége. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember halt meg. Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén. A legfrissebb adatok szerint 90-en haltak meg, többen a romok alatt rekedtek. A Szangszi tartományban lévő bányában helyi idő szerint péntek este történt a robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A detonáció idején 247 bányász dolgozott a föld alatt. Betiltották a halotti torokat a Kongói Demokratikus Köztársaság ebola járvány sújtotta északi részén. Ez egy nappal azután történt, hogy helyi lakosok Ituri tartományban összecsaptak a rendőrséggel, hogy visszakapják az egyik áldozat holttestét. Az Egészségügyi Világszervezet közben nagyon magasra emelte a járvány kockázati besorolását, 750 gyanús esetet és 177 a vírus okozta halálesetet jelentettek az országból. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A hatos erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Ami pedig a hazai időjárást illeti, nyárias idő lesz a hosszú hétvégén, csak kevés fátyol gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell készülni, az északkeleti északi szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő, erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, friss hírekkel nem egészen egy óra múlva, 15 órakor várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délután a Kívánság műsorban. Nagy szeretettel gondolunk a Dezsőkre névnapjukon, és mindazokra, akik május 23-án ünneplik születésnapjukat. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Töltsék velünk a délutánt. Pátyon Sándor Dezső primásnak névnapja alkalmából jó egészséget kíván örök barátsággal, Fehérvári János és a Töki Nótás barátok, Miklósi Józsefet, Olá Kálmán zenekara kíséri, Gyertek ide, budapesti cigányok!

Tarnazsadányban Már Jánosné Rózsikának, szeretett sógornőnknek örömteli boldog születésnapot, jó egészséget, családja körében eltöltött hosszú boldog életet kívánunk, üzeni Incike és Józsi, Vörössári énekel, álljatok meg évek!

Török Lajos nádudvarról kérte a következő nótát, és feleségének küldi szeretettel Pándi Piroskát, Ifjabb Berki Béla zenekara kíséri Hajnalom, csillagom.

Szolnokon sok szeretettel köszöntjük 92. születésnapján Dikó Károlyt, kedves férjemet, kívánunk további erőt, egészséget, boldog életet, írta Dikó Károlyné Kónya Julianna, szerető unokája Vadasi Marcell nevében is, harangozó terének el, én hálás szívvel köszönöm.

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Győrben Maher Csabánénak születésnapi alkalmából Isten éltesse, jó egészséget kíván sógornője és a család apraja nagyja.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, Talabér Erzsébetet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

0: Kiriposzki Jánosné húgának Erzsikének szeretettel küldi a következő dalt Ózdra, Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Kovácsi József operaénekes, az Interoperett alapító igazgatója előtt tisztelgünk, 80 éve született május 21-én. Egy régi interjúban arról mesél, hogyan fogadta a kezdeti, szinte felfoghatatlan sikereket.
1: Csongrádi kisbőr unokája. Ma már utólag tudok, akkor ezt nem éreztem, nem is tapasztaltam, csak örültem, hogy kaptam meg én egy számot. A cigányzenekar fölment a függöny, Járok a Sándor és Spritz Plusz Plusz. Hát mert ciki, lecikizzük a Kovács, tehát hogy a nép előtt kvázi tönkre tegyük, de annál nagyobb lett a siker. A lényeg az, hogy volt olyan, hogy 22 percig állt élő egyenesbe a fesztivál, ami egy élő adásba megáll a műsor 22 percig, az katasztrófa. Hát ott ugrált akkori vezető. Tombolás, ünneplés is, mert nem tudom hányszor ismételtem. Sose felejtem el, a Vámosi Zári jött volna utána a műsorban. Ezen én se értettem, nem tudtam fölfogni 21 éves fejemmel, hogy mi történik körülöttem, mi ez az egész. Jó érzés volt, meg egy álomvilág. Mi is volt ennek a lényege? Én ezt nem tudtam. Miután lement a 4 fesztivál, S. Nagy István zeneszerző, illetve szövegíró mondta, hogy le akar velem ülni egy presszóba, és sose felejtem el, a Béke cukrászdába ültünk le, akar velem beszélni. És azt mondta nekem, ide figyelj Józsi, elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi van itt mögött, mitől van ez az egész, ez a felhajtás, ez az egész, hogy bármit énekelsz, ha ezt akkor is tombolnak, ha azt, akkor is, hogy nem lehetett kitolni, nem lehetett téged letörölni, leradírozni. Aztán rájöttem, azt az időt éljük, hogy valamiért az embereknek tüntetniük kell. Te voltál akkor az a pont, te voltál a nép, ma már történelem. 4,5 millió szavazatot kaptam.
0: Kovács József énekel, a dal címe Budapest.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Várnainé Tilda kérte a következő nótát. Sátorajaújhelyről Mozsár Imrét Horváth Imre zenekara kíséri, Sárga a Rigó.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga maligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volval jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga maligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volval jó.
1: Ortobágyon postárné Kozma Évának születésnapi alkalmából minden jót kíván férje Laci, lánya és párja, fia, apósa, anyósa és a Kozma család. Szabó Esztert Tarnai Kislászló kíséri, Vándorol a hold az égen.

0: fio, kopasna kopeleségét.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Üdvözlöm a kedves Dankó Rádiót, a szeretett nővéremnek szeretném a kedvenc dalát elküldeni, hogy egy kicsit vidámabbá tegyem a napjait. Azzal a számmal szeretnék neki örömet okozni, hogy az a kedvenc dala, hogy volt egyszer egy hadnagyocska, szerető húga Gyuláról. Köszönöm, minden jót!
3: Nagy szeretettel adjuk át a dalt, Lente Lajos énekel, kísér a Hortobágy trió, volt egyszer egy hadnagyocska.

Édesapjának Király Robertnek küldi a következő dalt Bernadett Miskolc tapolcára, Pék László énekel, jaj de magas ez a vendégfogadó. Jó.

Budakeszin Daka Bélának hosszú boldog életet kíván szomorú szívvel Magdus Mernyéről. Lovai László énekel, Akácos út.

Szívküld és szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Kutyik Bálinné Ajkán szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Zentai Anna énekel Lakatos Mihály zenekara kíséretével. Csajjel édes.

0: Cinke Gábor feleségének szeretné megmutatni a következő dalt Békés Csabán. Ferenci Györgyöt ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Hely ripityom!
1: Ripityom! Hely ripityom! Ripityom! Elúszott a...

0: Cinkerolinak nagymamája küldi sok-sok szeretettel Szombathelyre a következő dalt, Kutvölgyi Erzsébet és Revicki Gábor énekel a Dzsungel könyvéből, a Befogadás dala.
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is

Csak is a legnagyobb kedvenceket játsszuk a következő órában, itt a Kívánság műsorban. Elhangzik majd a Kanyargó Tisza partján, a Kivirágzott a Hortobágy és a Van egy szőke asszony kezdetű nóta is. A hírekig Lukás Csaba és Ifjabb Sárközi Lajos zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt érzitek, hogy ki kiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábúrálva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárnál.
2: Úgy táncolt, mint én.
4: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásában válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a domino, már csak az a kérdés, hogy ki vette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában őket. Zelenszkij azt mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket. Fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait, kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyereg idén is teljesen megtelt zarándokokkal. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétában az 1945-ös halálmenetről emlékeztek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Az idei menet abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a kitelepített szudéta németek is részt vesznek rajta. Az emlékezést beárnyékolja, hogy már a Viradóra horog kereszteket festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olán Norbert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények között fogva tartották, majd novemberben marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Napos száraz idő várható a hosszú hétvégén, kevés goma és fátyol felhővel, a szél sok felé megélénkül, éjszaka 10-16, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort, de kérem, hogy lássanak el minket újabb kérésekkel, telefonszámunk 061-759-6071. Sipos Tivadar kérte a következő nótát, feleségével együtt szívesen hallgatják, Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.
4: Halkan pengesd ezt a csárdát, a szívem oly nagyon lefáll.

0: Kakas pusztán drága nagynénjének küldi a dalt, amiben az élete is benne van. Szeretettel kíván minden jót családjával együtt Erzsébet. Szelecki Zita énekel a kanyargó Tisza partján.
1: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mintha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog, csocsog. Tőle tanultam én lelkem azt a nótát is, hogy

Kántor Györgyné egy vidám nótát kért férjének Tatabányáról, Csík Józsefet, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, befordultam a konyhára.

nagypapájának, Szigeti Lajosnak szeretettel küldi egyik kedvenc nótáját, Olivia Balatonfüredről. Dancs Anna Marit Tordai Zoltán zenekara kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Szeptemberről Dalmadi Gáborné kért egyik kedves dalát, Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri, ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát.

testvérének és sógornőjének küldje a következő nótát Karcagra, Szászné Emike. Karcagi János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Jó estét kívánok!

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni azt a régen hallott nótát, Sütanap a Hortobágyon, Hortobágy ezüst színű rólán. Jó dolga van, a Csikósnak nem volt ilyen hosszú évek óta. Nagyon szépen köszönöm, Miklós Östörös.
2: Köszönöm a hívását, Miklós. Ferenczi Béla énekel, Kivirágzott a Hortobágy.

Komáromból Zsemberiné Marika kért egy jó nótát, Kovács Apollónia előadásában kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara. A szeretőm Baka volt.

legjobbat a kakaót, a legrosszabb hajszavót, úgy csikantott baj, meg hoztam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

Önök a Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Mendén Kis Dezsőnek barátai küldik a következő nótát, és kívánnak jó egészséget, boldog névnapot. Jákó Verát, Suki András zenekara kíséri, jó italak a darka.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Kovács József operaénekesre, az Interoperett alapító igazgatójára emlékezünk, 80 éve született. Most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével énekli Bob Herceg belépőjét Londonban helyi.

Nagymamájának Meckó Imrénének szeretettel küldi a következő nótát a bátszalókra, Lídia. Eperjesi Erika énekel, Fodrozik a Tisza vize.

Bihar keresztesen Györkösné Izabella szeretné meghallgatni kedvenc előadójától a következő nótát. Gáté Pált, Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Szeretőt keresek. Szeretőt.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Dankó Rádió dolgozóit és hallgatóit. Katalin vagyok Perbáról. Szeretnék megemlékezni drága rokonaim, szeretett unokatestvéreim kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából. Sokat gondolok rájuk. Tisztelettel kérném szépen a Távol messze van hazám című dalt. Hálás szívvel, tisztelettel nagyon szépen megköszönöm Florián Katalin Perbáról. Viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, Katalin. Emlékezzünk, Kovács Kati énekel, oly távol messze van hazám.

füzes gyarmati idősek otthonából kérte a következő dalt egyik hallgatónk. Kalmár Pált, Kurinasi Méhész zenekara kíséri, Van egy szőke asszony.

Jászladányból Kerezsiné Margitka kérte egyik kedves nótáját Máté Otília előadásában, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara. Szeretem a kis angyalom.

Édesanyjukra, aki a Petneházi temetőben nyugszik, emlékezik Magyar Sándorné Nyírjákóról. Tarnai Kis László énekel, Anyám.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsorunkat hallják 2-től 5-ig. Törőcsik Lászlóné édesapja kedves nótáját kérte Szeghalomból, Béres Ferencet Puka Károly zenekara kíséri, lekaszálták már a rétet.

Bajáról Kamarás Józsefnek lánya kérte a következő nótát. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Magas a kaszárnya.

0: invece caro sento le ghiere. Per essendo ciò che è minutaro nem le sopbo scenti invece caro sento le ghiere.
1: Mankovics Bálinné piroskának barátnője nagyon szép hosszú hétvégét kíván, és küldi kedves nótáját Nyíregyházára. Várnai Adrient ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

néhány csábító dalcím műsorunk következő órájából. Az a sárga lilium úgy még sosem volt, minden nap, mikor eljön az este. A hírekig a Tárkányt.

0: május 11-én ismét felcsendültek a legszebb operett melódiák, legkedvesebb magyar nótáink, örökzöld slágerek és vérpesdítő cigánydalok. Én Budai Beatrix vagyok, és örömmel hozom el önöknek szentendrei előadásunk legjobb pillanatait, ahol a hangulat olyan fergeteges volt, hogy a közönség soraiból többen táncra is perdültek, amikor Rigó Mónika pörgős dalaival szórakoztatta a vendégeket. Tarnai Kis László a tőle megszokott humoros összekötő szövegekkel és szeretettel nyújtotta át nótacsokrait, míg Lukács Anita operett primadonna káprázatos hangjával varázsolta el a hallgatóságot. A kíséretről a Magyar Nemzeti Cigányzenekar szólistáiból alakult kamarazenekar gondoskodott, élükön Johann János főprímással. Tartsanak velem tehát most hétvégén, május 24-én, Pünkösd vasárnapján a Dankó Extrában, és hogy mi az, ami biztosan nem marad ki ebből a műsorból. Természetesen felcsendül majd a Piros Pünkös napján Imádkoztam érted című klasszikus magyar nóta. Találkozzunk tehát most vasárnap, május 24-én, 11 óra után 4 perccel a Dankó Extrában. Várom önöket!
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTV-at, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a média törvény módosítást, hogy korrigálják a politikailag deformált közmédia vezetés problémáját. A miniszter azt nem tudta megmondani, mikortól függesztették fel a közmédia hírszolgáltatását. Novák Katalin volt kabinetfőnöke, Sanda Tamás elismerte, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette rá erre Orbán házi lelkészét. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bomba fenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket, fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeztek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívő is ellátogathat. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére, komolyabb károkat legutóbb 2018-ban okozott, amikor a kitörés több mint 700 lakóépületet pusztított el. Idehaza nyárias idő lesz a hosszú hétvégén, csak kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen, csapadék sehol nem várható, az északkeleti északi szél helyenként megerősödik, északa 10-16, holnap napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, erős lesz az UV-sugárzás.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és már is folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket. Zagyva Kálmán Néceglédről kedvenc előadójától kérte a nótát. Szigeti Fercsi énekel kísér Duka Péter zenekara. A kislány kertjében.

Balaton Lelén Izsó Györgynek és társának születésnapjuk alkalmából minden jót kíván Reihert Endre. Aracki László énekel, az a sárga liliom.

Gobányiné Ilike Dunaföldvárról egyik kedvenc dalát kértem, melyet Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara, Mariska néni Domonkos bácsi.

0: Köldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ilonka vagyok. Május 23-ára kérném Gyulai Erzsébettől. Nem tudom, hogy mi csalogat mindig ti felétek. Nagyon szépen köszönöm. Viszhallás!
2: Örülök, hogy telefonált, szeretettel játszok a dalt. Gyulai Erzsébetet Vörös Kálmán zenekara kíséri.

Azon da senin selamın, kapı topu.

Bobányi Imréné édesapjának küldi a következő nótát kisújszállásra. Kolostyák Gyulát ifja Berki Béla zenekara kíséri. Házunk előtt mennek el a huszárok.

Homoki Tivadar Naksógorának küldi a következő nótát sok-sok szeretettel. Irénke hosszúpáiból, Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri, úgy még sosem volt.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk Kovács József operaénekesről, az Interoperett alapító igazgatójáról, aki 80 éve született. Most a gondoladat énekli a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretével egy Éj Velencében.

0: Gavallér Istvánnak Fonyódról kérte a következő kedves nótáját testvére. Lugosi Katit Baranyai István zenekara kíséri, a Naményi Halastó.
1: A Naményi Halastó, de halastó.

Yeah, yeah, yeah, yeah. The odds are so high, catch me, come on in.

Orbán Jánosné Lentiből, Egri Józseftől szeretne nótát hallani, kísér Jónás Géza zenekara, üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Hodász Bálinné, Komlón szeretné meghallgatni egyik kedvencétől a következő nótát, Gáspár Annit, Lakatos Miklós zenekara kíséri, húzd csak prémás ezt a csárdást.

0: Tisztelettel üdvözlöm a szerkesztőséget. Minden dalt szeretek, ami elhangzik a rádió adásaiban. De a legszebb dalom azért szeretem, mert ha hallgatom, úgy érzem, hogy lepereg az egész eddigi életem. A dal, ki nem volt soha még, Budai Beatrix előadásában. Szinte naponta elhallgatnám. Köszönöm szépen, és küldeném még a Dankó családnak is. Viszont hallásra, Albert Irsáról, Rajsné Marika.
1: Marika, nagyon örülök a kérésének, ez tényleg egy kivételesen szép dal. Budai Beatrixet Kovács Erik kíséri zongorán, ki nem volt soha még.

Hajdúszoboszlón Váradi Né Kati szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Szóka Júliát ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri. Rózsabokorba jöttem a világra.

Bonyba édesapjának küldi nagyon sok szeretettel kedvenc dalát, Irinke. Lovas Lajost Balogh Sándor zenekara kíséri, születtem a Kiskunságban.

Önök a kívánság műsort hallják, mely ma is 5 óráig tart. Gödöllőről Medgyessy Bálinné kért egyik kedvenc dalát, Domoszlai Sándor adja elő, Árad a Duna vize.

Sárospatakon Zajánc Istvánné várja a következő dalt, Benedekfi Katalint és Kapi Gábort halljuk, kísér Baranyai István zenekara, egy-két csók, cserebere csók.

Szüleire, Szőke Lászlóra és feleségére házasságkötésük és haláluk évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik lányuk Ibolya Hódmezővásárhelyen. Terike Miskolcról írt nekünk, ma van férje Kobzos János halálának 3. évfordulója, szomorú szívvel emlékezik rá. Harangozó Teri énekel, minden nap, mikor eljön az este.

Németh Istvánné Budapestről kérte a következő dalt, melyet László Imre énekel, kísér Olá Kálmán zenekara, Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát.

Körmöcéné Piroska kérte Nyírmedgyesről a következő nótát, melyet férje is szívesen hallgat, Bohács István énekel, kísér Baranyai István zenekara, ledülött, ledülött a szénabogja teteje.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A következő órában Popovics László beszélget Imre nevű hallgatónkkal, aki tanyagondnokként dolgozik, beavat minket ebbe a sokrétű és fontos elfoglaltságba. És persze elárulja azt is Imre, hogy melyek a kedvenc dalai. Hallgassák meg! A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gázoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, találkozzunk holnap is, most Budai Sándor zenekara játszik, viszont hallásra.

0: Műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A kormány a jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásának lehívását nevezte. Orbán Anita hozzátette, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve. Egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont is. A demonstrációt azután hirdették meg, hogy a héten kiderült, vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben, bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirathamisítás gyanújával. Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén. Legkevesebb 90-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Sanszi tartományban lévő bányában nem sokkal azután történt a robbanás, hogy a széndioxid megemelkedett szintjére figyelmeztettek a hatóságok. A detonáció idején csaknem 250-en dolgoztak a föld alatt. Itthon stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a Tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Mától ismét két vágányon járnak a vonatok Gyománál, ahol a múlt héten kisiklott egy vonat, és emiatt megrongálódott a vasúti pálya. Mintegy 360 méteren kellett több száz betonaljat beépíteni, síneket cserélni és pótolni a megsérült berendezéseket. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és a fürdők. Az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. A folyamatosan frissülő információk és a strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek és előzetes regisztrációra sincs szükség. Örökbefogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Kraszna Horkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Az időjárásról. Nyárias idő lesz a hosszú hétvégén, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb egy óra múlva 18 órakor jelentkezünk.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Mondom már is az elérhetőségeket, van egy e-mail címünk danko@mtva.hu. Erre is megírhatják a nevüket és a telefonszámokat, és azt, hogy ebben a műsorban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni, vagy hívhatják a kívánság műsor ideje alatt a következő telefonszámot 061-759-60-71-es. Ide is mondják fel az elérhetőségüket és a nevüket, és persze azt, hogy ebben a műsorban szeretnének szerepelni, és mi visszahívjuk önöket, már is beszélgethetünk majd.
1: Sajnos itt nálam, itt a kertészkedésre nem nagyon van idő, tehát azért egy szép kertben benne kell lenni, hogy az tényleg olyan legyen, ami ennek annak lenni kell. Én inkább egy az állattartásra vagyok berendezkedve, illetve az állattartással kapcsolatos dolgokból próbálom fenntartani a húskészlet, hogy meg legyen a szalonna, a zsír. És akkor itt vannak azért még a faluba páran, akik kertészkedéssel, szomszédok, barátok foglalkoznak, és ugyanilyen cserekereskedelemmel meg szoktuk oldani, hogy mindenkinek legyen mindenből.
0: Jászkarajenő településre látogatunk egy 49 esztendős úriemberhez. Úgy hívják, hogy Imre. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Üdvözlöm Imre, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Tiszteletem, jó napot kívánok!
0: Ön még dolgozik Imre, ugye?
1: Munkaidőben vagyok, igen, most ebédszünetet tartok.
0: Ebédszünetet,
1: igen. Igazán nem is én ebédelek, hanem az öltem állatoknak enni adni, hogy ők ebédeljenek.
0: Mit is dolgozik? Mert beszéltünk már régebben, de bevallom őszintén, nem emlékszem.
1: Sok rétű feladatköröm van. Hát ugye tanulszakmámat tekintve egészségügyet végeztem, mentőknél dolgozom, de csak úgymond hobbiból félállást, én hobbik mentősnek szoktam mondani magam, de félállást csinálok. Illetve itt szülőfalumban járt Karajenőn. Van egy lovarda, annak a vezetése, de az inkább adminisztratív feladat, illetve tavaly ősztől az előző tanyagondolunk nyugdíjba vonult, és akkor én tettem át az ő feladatát, tehát a fő feladatköröm mondta, hogy tanyagondnak.
0: Hát ez elég sokrétű tényleg, ahogy mondja. Azért sok mindent csinál.
1: Így van sokrétű, és ugye a munkaszerződésben mindig ott a utolsó pontot szoktam kiemelni, és amivel felettesen megbízva, tehát a sok ponton felül még mindig tudunk rátenni valamit, amivel
0: értem.
1: Tehát megbíz a főnök, akár a polgármesterről, akár érzi azt, hogy akkor ezt megcsináljuk. De egyébként csak jókat mondhatok, tehát azért rugalmas munkaidő, és igazából a feladatokat úgy osztom be, hogy el legyen végezve, de a saját kedvenc.
0: Igen. Hát az utolsó pozíciója a tanyagonnak, az is már szerte ágazó tud lenni feladatkörben, tényleg, ahogy említette.
1: Így van. Tehát sajnos nem túl a tanyavilágunk, vannak még tanyán élő emberek, akiknek szoktunk hivatallal együtt segíteni, de ezen belül ugye még magába foglalja a falu az ügyeit segíteni, tehát ez is a tanyagondoki.
0: Egy-két tevékenységi kört felsorol azért, hogy miket szokott csinálni?
1: Tehát akár tanyállakókat elszállítani szakrendelésre, kórházba, van egy röntgenfelvételre, vagy hivatalos ügyeket intézni, gyógyszereket kiváltani, tehát ilyesmi, ami a tanyállakókat segíti.
0: És hány ember tartozik önhöz?
1: Igazából számszerűsíteni nem tudom, mert nem néhány hónapja még, hogy átvettem ezt a pozíciót, és igazából most kezdem úgy körbejárni a tanyákat, hogy akkor megismerkedjünk, és felmérni azokat az embereket, akiknek szükségük lehet úgymond a szolgálatra.
0: Igen.
1: Csak hát a sokrétűségben benne van, hogy még a falu belül lévő embereket is segíteni, illetve az önkormányzat munkáját. Tehát most például túl vagyunk egy több pásztős rendezvényen, egy járhagyományőrző napon, amire azt a nem kis feladatot kaptam, hogy a gasztronómiát vegyem a hátamra és főzzek erre az alkalomra. Most így 300-400 főre főzni, úgyhogy nem ez a tanult szakmája az embernek, azért egy picit, legalábbis nekem ez adott egy kis feszültséget, hogy hoppá, hát ennek jól kell sikerülni.
0: Igen, persze.
1: Mert ez nem egy kis barát összejövetel, hogy hát elrontjuk a kaját, akkor majd rendelünk ízzel. Ott azért oda kellett figyelni.
0: Igen. No, hát egy sokrétű ember kedvenceit fogjuk megismerni. Imre kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Imrével beszélgetünk Jász Karajenőről, nem véletlen a dal választása. Jászkunsági gyerek vagyok. No, nem véletlen, de azért van-e hozzá történet, vagy valamilyen emlék?
1: Igazából történet, emlék nincs. Ez a címéből adódó, nyilván benne van a Jász érintve, ez a nótes egy ilyen, mint legutóbb is megrendezésre került Jász hagyományőrző napon részén, hogy ez a nóta azért mindig elhangzik, akár cipera, akár egyéb hangszerek kíséretével, és ez megdobogtatja a Jász ember szívét.
0: Értem. Mi volt az utolsó most, ilyen? Igen.
1: Most vagyunk túl egy ilyen, tehát múlt szombaton került megrendezésre egy Jász hagyományőrző nap, és ennek a propóján jutott eszembe ez a dal, hogy ezt fogom kérni.
0: Hogy kell elképzelni egyébként ezt a Jász hagyományőrző napot? Milyen programok vannak?
1: Tehát ez tényleg a hagyományőrzésről szól. Különböző Jász települések, hadd ne soroljam, vannak meghívva hozzánk, az ő népdalköreik jönnek buszokkal a népviseletbe, fellépnek, meghallgatják egymást, jókat eszünk, iszunk, beszélgetünk, és gyakorlatilag ez a nap az erről szól.
0: És közben ugye ez a dal is elhangzik, hogy jászkunsági gyerek vagyok, de egyébként mondta, hogy citerán is szoktak játszani. Milyen hangszerek kerülnek még elő egy ilyen napon, vagy milyen zenekarok?
1: A citera a népi, illetve a jársághoz kötődő, a hegedű, a nagybőgő, és az egyéb népi hangszerek.
0: És mióta van ez a rendezvény? Mióta tartják?
1: Nagyon fogós kérdés. Már több mint 10 éve, hogy a polgármester úr kezdeményezte ezt az összejövetelt, illetve ezt a szép hagyományt megteremteni, és az ő ötlet alapján évente megrendezésre került.
0: Ez egy nagyon jó ötlet volt, gondolom a mindenki szeretettel fogadja a helyi lakosok, ugye?
1: Így van. Szeretik, illetve nagyon jó szívvel jönnek hozzánk a települések is.
0: És amikor ez a dal elhangzik egyébként, akkor így többen ovációban törnek ki, meg mondjuk éneklik együtt, hogy jászkunsági gyerek vagyok?
1: Maradjunk, hát igen, az együtt éneklés az igen, akkor ott, hogy a közönség is, tehát gyakorlatilag mindenki magára ismerés.
0: De igen. És mindenki a magáinak érzi egy kicsit ezt a dalt.
1: Van, igen.
0: Akkor hallgassuk is meg, jászkunsági gyerek vagyok, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Imre kérésére.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Imrével beszélgetünk. Jaj, de szép kék szeme van magának. Amikor a dalt kiválasztottuk, akkor említette Imre, hogy a kislánya ihlette ezt a dalválasztást. Neki is gyönyörű kék szemei vannak ezek szerint.
1: Így van, ő gyönyörű kis ügyesztányzó. Szerintem ő benne is elő fog jönni a járt vér, és be tud öltözni szép ruhába. A iskolába fogok népdalénető versenyeken részt venni, zongorázik. Próbálom neki sugallni, hogy majd ezeket a dalokat, ezeket a nótákat is tanulja meg nyilván a kötelező komoly zenében és egyéb tudnivalókon túl. És hogyha van egy családi rendezvény, vagy csak egyszerűen itthon vagyunk együtt és dolgozgatok én, és úgy meg is lehet akkor át neki énekelni, és akkor ez így örömteli a szívemnek.
0: Milyen az a jászvér? Mert mondta, hogy majd benne is előjön. Milyen a jászember?
1: Makacs, picit önfejű, találékony, életre való, én így mondanám. Tehát azért nyilván ez a régi típusú emberben benne kellett legyen, ha visszamegyünk az időben, hogy azért meg kellett oldani mindent a saját ház körül, tehát nyilván abban az időben nem tudtak elszállni a különböző markásboltokba ide-oda megszerkeszteni akár a ház körüli szerszámokat, vagy akár az épületet. Szóval én mindent megoldott, és akkor kialakult benne ez az öntudatosság, ezt igenis meg tudom csinálni, én erre képes vagyok, és ő egy gyakorlatilag, én ezt mondanám, egy életre való ember.
0: Találékony, életre való ember. Na hát akkor ez a jászvér ugye majd elrabolja a lányát is, addig viszont küldjük neki a dalt, jó? Jaj, de szép kék szeme van magának. Ez jön tehát Imre kérésére itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Imrével beszélgetünk, paraszt volt az édesapám. Ezt a felvételt hallgatjuk. Annak ellenére, hogy Imre említette, hogy az ő édesapja nem paraszt emberként élte az életét, de mégis valahogy közel áll ez a nóta a szívéhez. Ugye jól mondom?
1: Igen, igen, még annyit is helyesbítés, tehát ő még mindig él, hál' Istennek, bár ő is küzd csúnya betegséggel, de még az élők sorában, hál' Istennek, és nélkül le fogja tudni győzni ezt a nem szép betegséget. Viszont nem a, tehát ő 1950-es születésű az én édesapám, és akkor már ugye javába ment ez a PSZ-esítés, a gyárakba indultak, tehát akkor őt már erre a vonalra terelték, tehát ő gyári munkásként dolgozott, majd később úgy is ment nyugdíjba. Igazából én csak lehet, hogy szerettem volna, hogyha, ami a nótában is van, hogy nagyapámnak uradalma volt, közel áll a szívemhez ez a világ, tehát én azért amennyire csak tudom, itt a rengeteg munka mellett próbálkozom, hát mondjuk azt ilyen önellátás, berendezkedni, tehát hogy azért ne kelljen minden félkilózusért a rendeset szaladgálni, vagy a zöldségét, és azért próbálkozik az ember megtermelni magának, mint a régi paraszti világban, és ez egy nagyon jó dolog volt, hogy nem volt kiszolgáltatva másoknak. Sajnos itt nálam, itt a kertészkedésre nem nagyon van idő, tehát azért egy szép kertben benne kell lenni, hogy az tényleg olyan legyen, ami ennek annak lenni kell. Én inkább az állattartásra vagyok berendezkedve, illetve az állattartással kapcsolatos dolgokból próbálom fenntartani a húskészlet, meg legyen a szalonna, a zsír. És akkor itt vannak azért még a faluba páran, akik kertészkedéssel, szomszédok, barátok foglalkoznak, és ugyanilyen cserekereskedelemmel meg szoktuk oldani, hogy mindenkinek legyen mindenből. És igazából nekem csak a szívem fáj, és szeretnék egy fanyasi világban úgy élni, hogy igazából ne kelljen mindenére boltba szolgálni, viszont az már egy más életforma, ezekben a mai rohanó világban nem nagyon fér bele.
0: Igen, de egész előrelátó a gondolkodásuk, ez a cserekereskedelem, amit említett, meg egyáltalán az, hogy egy kicsit így függetlenítik magukat a kereskedelmi láncoktól például, ha nem is teljes mértékben természetesen, mert ebben a világban, amíg vannak, elkerülhetetlen, így van, de mégis ebben van valami előre látó, előre mutató, amit csinálnak. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, ugye, akkor ezek szerint sertés az van a háznál, tyúkok vannak, gondolom, ugye?
1: Sertés, baromfi, nyúl, így van, illetve most még kacérkodunk valamit is, kislányomat ott, nekünk volt mindig kecske, és hogy most megint jó lenne a kecske tartást egy kicsit újra feleleveníteni, úgyhogy még most ezt a vonalat próbáljuk helyet csinálni, nekik építeni kis óla, és akkor...
0: Igen, mert akkor ugye már sajtot is lehet csinálni meg.
1: Így van, annak idején, igen, én nekem volt egy tehénkém és egy kárpáti borkeres sajta, csak hát az idő miatt nem.

0: Igen. De akkor csinálgattunk a kislányomba teljes joghurtokat, saját fogyasztásra a családba, de ezen túl kellett lépni, ebben kellett látni, nincs fel igazából időre.
1: Nagyon szép dolog ez.
0: Szeretném egyébként, hogy ha többen itt a faluban, sajnos már ez is kivesztőben van, és ha többen foglalkoznák ezzel, hogy nem a fűnyírót kellene tologatni, hanem lenne egy kis lucerna kertbe, egy-két kis hízóval, kis baromfival, legalább a tojás szükségletét, mindenkit, vagy a hús szükségletét valamilyen szinten meg tudja teremteni magának. Nem nagyon van rá hajlandóság sajnos.
1: Igen. Hogyha már a fűnyírót említi, éppen a hétvégén volt az egyik barátommal egy beszélgetésem arról, hogy ugye vannak ezek a fűkaszák, a damilos fűkaszák, és azért így csütörtök péntek környékén rengeteg helyen felhangzanak, hogy a hétvégére rendben legyen a porta, és említette, hogy nem is tudom melyik országban, van kaszáló verseny, amikor a hagyományos kaszával legyőzik a fűnyírót is sebességben. És ugye az csendes.
0: Igen, csendes, így van. Egyébként én nem mondom, hogy tudok, de szeretek kaszálgatni. Tehát én is azért itt a falu széli házban lakunk, tehát itt azért van jó nagy, úgymond külterület itt a határ.
1: Igen.
0: És akkor én bizony kimegyek egy kis kocsival, kézi kaszával, és akkor én megkaszálom az állatoknak való zöld igényeket.
1: Igen. Én is szerettem
0: egyébként. Nyilván nem damilossal, mert azt egyébként a jószág nem is eszi meg. Tehát amit így összeaprít a gép.
1: Így van, hát ezt ugye kicsit szétaprítja, bár ugye attól is függ, hogy mekkora a fű, amit levágnak vele. Na jól van, hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán így jól elbeszélgettünk mindenféle dologról így a világban. Paraszt volt az édesapám, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Imre kérésére.

ne gondolja senki azt, hogy nekem nincs szívem.

csak egy bűne volt, szerette az én muzsikozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg húri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikódat is felírtom, a végrehajtom. A kocsmában mégis zengett a muzsika szó. Így hát nekem nem maradt már se kocsit,

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Imre kedvenceivel. Egy igazán sokoldalú embert ismerhettünk meg önben. Ilyenkor az ember egyébként mindig végig gondolja a saját életét, hogy mennyi mindennel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ön, amivel foglalkozik, az mindegyik egy ilyen egy áldás, egy gondoskodás. Ugye a mentős létezése, a tanya gondnoki címe, az azzal kapcsolatos munkák, ez egy szociális tevékenység valahol, nem?
1: Így van. Gyakorlatilag ilyen, segíteni az embereken, ez a lényeg.
0: Igen, na, hát ez a lényeg tényleg. Egyébként mindig is vonzódott a szociális területhez?
1: Igazából az egészség, tehát az akutellátás volt az, ami úgy a fiatalabb évet úgy jobban motivált, és ahogy az ember öregszik, nem úgy mozog, itt tudom én már bűvösebb, akkor inkább egy a lazább vonalat szeretnék inni tovább, hogy az ott élőkön is, az ott segítségre forulókon is segíteni.
0: Igen.
1: Nem csak feltétlenül az akutellátás, hanem ez a szociális rész, és egy kicsit belepóstolni, hogy ebben milyen dolgozni.
0: Igen. Hát valahol egyébként én is ebben dolgozom.
1: Igen, emberekkel
0: foglalkozunk. Igen, arra akartam kivezetni, vagy úgy akartam becsatornázni az utolsó mondatokat, hogy gyakorlatilag kollégák vagyunk ilyen szinten. Ha lehet ezt mondani, abszolút, de mind a ketten ezt szívből csináljuk, és tisztelettel.
1: Igen, ezt más nem is lehet.
0: Egyébként nem, igen. Ez már amúgy elhangzott a héten egy másik hallgatótól, hogy tisztelettel kell csinálni ezt a munkát, amit ön is csinál, és mindjárt meg is nézem, Erzsike mondta, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, Imre. Vigyázzon magára, jó egészséget, és akkor jó munkát is kívánok önnek.
1: Köszönöm szépen,
0: viszonthallásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra, Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 143. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a Népi Próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az Erdélyi Gondolatkönyv kiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Megrendítő és szinte fantasztikus, hogy egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel megírta élete regényét. Úgy, hogy valósággal ámulatba ejti a mesterség minden csínyát, bínyát ismerő szakmabelieket is. Az ösztönös művészi tehetség megnyilatkozásának ritka csodája ez. A következő műsorokban e könyvből idézünk.

Te, rózsilányom, szólt apám, s nagy bajszát kezdte pödörgetni. Két vállát jól megrántotta, mintha rongyos lajbiát akarná igazítani magán. Te férjhez kéne menjél ahhoz a nagy gazda, kicsit bugyuta Andráshoz. Annál azt csinálhatsz, ami neked tetszik. Azonnal külön házba lennétek. Tud az jól dolgozni, fiam. Amiért egy kicsit reszket. Lassabban, mint más, de megmutatja a dolgot. Nekem kijött a könny a szememből. Hát olyan elhánynivaló vagyok, édesapám. Aztán ott volt az az András, reszketősen, dadogva. Ó, de hányszor elmondta, nekem ígért apád, de te nem adsz egy Mártont 100 Andrásért. Igaz, kicsi Rózsi? Bele is mindig táncoltam, pedig még menni is alig tudott. De jártam, ahogyan tudott. Úgy fogott, hogy a karon fájt belé, s kétszer annyi hely kellett nekünk, mint a jó táncosoknak.

0: Ennek egy darab boldogságot törni. Erőltettem magam, hogy jó kedvet mutassak neki. Milyen nem kívánt érzés ilyennel táncolni, akit nem szeret az ember. Apám, apám, ha ilyenhez adsz férjhez, egy rozsdás zárral lakatolod le a szívem. Elvont szájjal forgok, körbe-körbe pedig kacagni akarok. Ő boldogan kacag nekem, mindegyre hajtogatja. Nekem ígért apád. Nem szerelmet, egy vagyont látok benne, ha ránézek. Két tehenet a pajtában, a sarokban elrekesztve egy bornyú bőg. Tele majorsággal az udvar, a tornácban a szuszékok tele máléval, búzával. A megért sárga búzatáblát lengeti a szél. Ott az erdő mellett egy kaszáló, mellette egy háromholdnyi szántóföld. Mekkora házuk van, kamara, pitvar, elsőház. De édesapám, nem kell nekem, gondoltam. Kocsis Rózsi személyes gondolatait Tintér Gabriella lemezével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a korábbi köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy a jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTVA-t, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvény módosítást, és pályázat útján megfelelő vezetőt kap a közmédia. A miniszter azt nem tudta megmondani, mikortól függesztik fel a hírszolgáltatást. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében. A dokumentumot 45 milliárd forintos összeggel április végén írták alá. Lannert Judit közölte, Bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárcavezető jelezte, a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket pedig átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Kraszna Horkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Átadták a Brillante 2026 nemzetközi pálinka és párlatverseny magán- és bérfőző díjait. A Gyulai Pálinka Fesztivál részeként tartott megmérettetésre idén több mint 1300 italt neveztek, ami abszolút rekordnak számít. A legnépszerűbb gyümölcs idén is a szőlő volt, de a győztesek között akadt madárberkenye és körte párlat is. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható, erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián, a Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián, a házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombat estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc Éva című operettjéből a Dal a Széről című dalt Lehocki Éva énekelte. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten műsorunkban Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám előtte csendüljön fel Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő című operettjéből a Cigaretta duett Benedekfi Katalin és Nyári Zoltán előadásában. Ezt követően pedig Ábrahám Pál és Harmat Imre Hawaii rózsája című operettjéből Petre Zsuzsa és Merizs György énekli a Te légy az enyém című dalt. Jó szórakozást kívánok!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének operaházi előadásáról a következőket írta Fodor Gyula az Esti Kurírban. Idézem. Az operaház színpada káprázatos. Olyan keretet ad Lehár művének, amelynél különbre az operett irodalom klasszikus alkotásai sem tarthatnak igényt. Márkus László vállalta magára azt az egyáltalán nem irigylésre méltó feladatot, hogy operett atmoszférát teremtsen az operaház színpadán. Amit vállalt, a körülményekhez képest fényesen oldotta meg. Székelyhídi megvalósítja a lehetetlent. Szucsong szerepében élő embert formál az operett librettó papírmasé figurájából. Szügyi Kálmán és Komáromi prózai szerepekben remekel. Laursin Lajos mulatságos a Huszár főhadnagy táncos komikus szerepében. Társa Orosz Júlia könnyed, operetti. Nagy Margit megjelenésében kellemes, énekében ízléses. Az előadást Fleischer karmester tanította be, de Lehár vezényli. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből a Tea kettős. Énekel Orosz Júlia és Udvardi Tibor. Túl az Operencián.

Cere tu viccán, üljön lembet cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen. Újítsuk föl, hogy volt régen, mikor te meg én, a ligat rejtek én, egymással eltűnt szerelem terén.

0: az idő eljárt, a múltnak vége már, egy csók ma nem tart oly sokáig, Oktogontól Krisztináig állna szőr helyett, ma pezsgőt rendelek, a drága lányka mégse édesebb.
1: Kis szegény lakás, bátyám és brilliáns, hiába hatnak idegemre, szebb volt mégis a rizsetbe, van kis pamlagyán.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjének operaházi bemutatójával kapcsolatban a kritikusnak igaza lett, hiszen a közönség viharos ünnepléssel fogadta az új Lehár operettet. A premiéren Székelyhídi Ferencet ötször tapsolták vissza elénekelni a Vágyom egy nő utánt, s a lelkesedés később sem csökkent. A Mosoly országa persze nem csak babírokat aratott, hanem gáncsoskodókat is toborzott. Lehárt újra plágiummal vádolták. Ez különösen azért bántotta, mert sikerült a vádnak 12 olyan bécsi polgárt felhajtania, akik mind jól ismerték személyesen a zeneszerzőt, és akikről azt hitte, hogy valamennyien tisztelői, muzsikájának rajongói. Olvasható a híres operettek Lehár Ferenc a Mosoly országa kötetében, melyet Nemlaha György írt. És most következzen az operettből a Zig-Zig duett. Énekel Bojtos Luca és Erdős Attila. Dankó Rádió. Zig-Zig-Zig!

Igaz, más, de szintén igen kedves szöveggel. Ám akkor senki nem figyelt fel rá. Rossz helyen állt a szövegkönyvben. Csak az utolsó felvonásban hangzott fel, 3 perccel azelőtt, hogy a függöny legördül, amikor az emberek már a ruhatára gondolnak. Most kissé átigazítottam a dallamot, a szám jó helyre került, és ez megtette a hatását. Eddig tartott az idézet. És most csendüljön fel a jól ismert dallam, a vágyom egy nő után, Kovács József előadásában. Túl az óperencián.

kedves hallgatóink! Ifjabb Johann Strauss a Denevér című operettjéből a Dui Dui című dalt énekelte Kalucsai Zsuzsa, Lévai Enikő, Lukács Anita, Dolhai Attila és Vadász Zsolt. Most Bende Zsolt, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művészre, Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett operaénekesre, baritonistára, a Magyar Állami Operaház örökös tagjára emlékezünk tisztelettel, születésének évfordulóján, aki éppen ma 100 éve, 1926. május 23-án született Budapesten. 1955-ben végzett a Zeneakadémián, Réfegyi Ferencné és dr. Sipos Jenő tanítványaként. 1956-ban a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. Egy évvel később, 1957-ben már a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Az Erkel Színházban debütált Polgár Tibor Kérők című operájában, ahol Károly szerepét énekelte. Viszonylag korán kezdett tanítani. 1974-től haláláig a Zeneakadémia megbecsült professzora volt. Pályafutása során végig énekelte a repertoár csak nem valamennyi jelentős bariton szólamát, a lirai szerepkörtől a vígoperai hősökön át a nagy karakter szerepekig. Európa számos operaházában vendégszerepelt. Alakításait kiemelkedő muzikalitás és kulturáltság jellemezte. Jelentős hangverseny, dal és oratórium énekes volt. Zsűrizett énekversenyeken és számos mesterkurzust is tartott. Bende Zsolt 1998. június 27-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most fogadják szeretettel Lehár Ferenc Pacsirta című operettjéből a Palikám Palikám című dalt Bende Zsolt előadásában. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Fred Ebb New York című musicaljéből hallottuk a címadódalt Kós Réka előadásában, aki ma ünnepli születésnapját. A musical színésznő, énekesnő a Toldi Mária Énekstúdió elvégzése után a Színház és Filmművészeti Főiskolára járt Operett Musical szakra Szinetár Miklós osztályába. 2000-ben Junior Líra díjban részesült. Jelenleg a Madách Színházban láthatja a közönség a Mary Poppins és a Mamma Mia című zenés darabokban. Boldog születésnapot kívánunk! És ma ünnepi születésnapját Buch Tibor, Aranyalma és Proteátro díjas színész, aki 1969. május 23-án született Budapesten. 1991 és 1993 között a Toldi Mária Musical Studio növendéke volt. Ugyanezen időszakban a Provokárt énekkvartett tagjaként énekelt. 1993-ban felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakára, Szinetár Miklós osztályába, ahol 1997-ben végzett. Játszott többek között az Operett Színházban, a József Attila Színházban, a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, a Debreceni Csokonai Színházban is, de televíziós sorozatokból is jól ismerhetjük. Részt vett a nagy sikerű 2026-os Nagy Dankó turnén is. Boldog születésnapot kívánunk! Most hallgassuk meg Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Bob belépőjét. Énekel a születésnapos Buch Tibor. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre, a Montmartre Ibolya című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunk fókuszában Lehár Ferenc, a Mosoly országa című operettje áll. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
2: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
0: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
1: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza a MediaClicken és az MTV a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. A most sugárzott beszélgetéshez kiadott előzetesből kiderült az is, hogy Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, addig pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja az MTVA-t, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvénymódosítást, hogy korrigálják a politikailag deformált közmédia vezetés problémáját. Tízezrek tüntettek Madridban a kormányfő lemondását követelve. Egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont is. A demonstrációt azután hirdették meg, hogy a héten kiderült, vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben, bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat hamisítás gyanújával. Nincs előrelépés az iráni konfliktus rendezésében. Az iráni külügyminiszter szerint Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Donald Trump amerikai elnök tegnap úgy fogalmazott, hogy a teheráni vezetők kétségbe esetten akarják a megegyezést. Az amerikai sajtó arról írt, hogy a hadsereg újabb támadásokat készít elő a hétvégén Irán ellen. Közben a héten több mint 100 hajó haladt át a Hormuzi szoroson. Teherán a napokban jelentette be, hogy kiterjesztette az ellenőrzést a térségben. Közölték azt is, hogy ezentúl minden a szorosan áthaladni kívánó hajó köteles útvonal engedélyt kérni. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket, fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brunóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeznek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Az emlékezést beárnyékolta, hogy már a Viradóra horog kereszteket festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívő is ellátogathat. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Híreink végén a hazai időjárásról. Folytatódik a napos száraz idő, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, két napközben 25-31 fok várható. Erős lesz az UV-sugárzás. 19 óra múlt 4 perccel.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
5: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek, nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A mai nap névnaposai között elsősorban a Dezsőket ünnepeljük, de köszöntjük mindazokat is, akik számára ez a nap személyes örömöt, találkozást vagy emlékezést jelent. Kedves hallgatóink, a népi időjóslások szerint a május végi derűs idő bőséges nyarat ígér. A falvakban ilyenkor már javában szólt a muzsika, az udvarokon és a kerti összejöveteleken. A fiatalság számára ez az időszak az udvarlás, a tánc és az ének szó ideje volt, amikor egy-egy dallam messzire vitte az ember érzéseit. Mai műsorunk is ezt a hangulatot idézi meg. Elsőként az Ez a kislány megy a kútra című nótánk csendül fel Bányai Mártonnal és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. Majd az Arra alá vörösödik az égalja című csárdásunk érkezik. Csík József énekel Varga Jenő zenekarának kíséretével. A felvétel a csárdás tüzes, szenvedélyes világát idézi meg. Maradjanak velünk ezen az estén is, ahol a dallamok, az emlékek és a magyar zenei hagyományok találkoznak.

0: lányban.
1: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban, a családunk nótáiban, ahol olyan nótákat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi hagyományhoz vagy családi eseményhez kötődnek. Hamarosan folytatjuk a muzsikálást. Most Kálmán Vilmosné Kati kazincbarcikai kedves hallgatónk családi nótáinak nyomába eredünk.
2: Én úgy nőttem föl, hogy nekem énekeltek, meséltek. A nagymamám TSZ-ben dolgozott, ott mindenki énekelt, mikor kapáltak, dolgoztak. Anyukám úgy szintén, kicsi koromban, általános iskolás koromban mindig összeszedte a gyerekeket, barátnőimet, és akkor kimentünk az úgynevezett Kispatak partjára, és ott énekelgettünk anyukám irányításával. Apukám úgy szintén, ő olyan igazi mulatos volt, pricsesz nadrág, lóháton, csizmával, bőrcsizmával, ő igazi mulatos volt. Mikor nagy család lettünk, mert a férjem heten voltak testvérek, és hogyha összejött a család névnapra, a születésnapra, mindig nótázás volt a vége. Vagy ha elmentünk a sógornőmékhez, leültünk a nagy diófa alá, és akkor ott is mindig nótázás lett a vége.
1: És mi jellemezte ezeket a családi összejöveteleket? Milyen élményekre emlékszik?
2: Hát ezek mind nagyon-nagyon szépek voltak. Olyan kertesházba laktunk, hogy a házunk előtt egyik oldalán a futórózsa volt, a másik oldalán meg a szőlőlugas. Tehát mint egy szoba úgy beterítette, és minden vasárnap ott volt az ebédünk. És az ablak nyitva volt, a szobaablak oda lett kitéve a táskás lemezjátszó. Hát még azzal az igazi bakelit lemezekkel, és ott mindig nóta szólt. Anyukám nagyon szépen tudta énekelni, ha kimentünk a rétre, a patakpartra, a kék ne felejts. Azt anyukám gyönyörűen tudta énekelni. Egy Borsodból többen vannak, akik a száztagú cigányzenekarban játszanak. Nagyon-nagyon sok közös programot rendeztünk, és pár éve, hogy a száztagú cigányzenekar primásai szólistái itt voltak Mócsonyban, és a zenekarral elénekelték az utcára nyílik a kocsma ajtó. Hát a férjem is nagyon szépen énekel, nagyon jó hangja volt, és nagyon-nagyon nagy sikere lett.
1: Kedves hallgatóink, a családunk nótái folytatásában olyan dallamok következnek, amelyek nem csak a magyar nóta hagyomány féltett gyöngyszemei, hanem sokak számára családi történetek, emlékek és érzelmek hordozói is. Elsőként csendüljön fel a Kék ne felejts Kincses Veronika előadásában Boros Lajos zenekarának kíséretével. Ez az 1990-es felvétel igazi kincs. A dallam finom, mégis mélyen átélt. A szöveg bensőséges, tele lírai sóhajokkal és érzelmi rezdülésekkel. Ez a nóta azért is különleges, mert minden megszólalásakor egyfajta időtlen meghittség árad belőle, mintha egy régi fénykép elevenedne meg, amelyben ott rejtőzik a család, a szeretet és a megőrizni vágyott emlékek minden árnyalata. A hangulatot ezt követően egy élénkebb szerzeménnyel fokozzuk. Utcára nyílik a kocsma ajtó, Tarnai Kis László énekel Tordai Zoltán zenekarával. Ez a 2019-es Székesfehérváron készült Dankó Klub felvétel igazi csárdás hangulatot terem. Tüzes ritmust, játékos fordulatokat és élettel teli előadásmódot.

0: Gelişinde.
1: Danko Rádió. Durban FM 106.4. A magyar zene rádiója.

0: A folytatásban is maradjanak velünk, és engedjék, hogy a szép muzsika továbbra is élményt, örömet és meghitt pillanatokat hozzon az otthonaikba, itt a Dankó Rádió hullámhosszán. A családunk nótái következő perceiben Nemes Ildikó osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar dallamát. Az énekesnő szívből vallja, hogy a muzsika és a zenevilága valódi gyógyír. Vigasztad a nehéz napokon, erőt ad a hétköznapokban, és összeköti az emberek lelkét. Hamarosan felcsendül az ő különleges dallama, amelyben ott él a magyar zene minden szépsége, érzelme és szeretete.
1: Nemes Ildikó művésznő vagyok, és szeretném megmutatni, hogy milyen klassz dolog a nóta. Ez nem máson keresztül, mint a saját családomon keresztül. Az édesanyám egy mindenevő zenei téren, és az Erzsébet című operettből biztosan szeretné a Rózsám, Viruló kis rózsám dalt. Neki küldöm, és sok édesanyának.
0: Kedves hallgatóink, a magyar dallamvilág különleges kincsünk. Olyan örökség, amely nem csak a múltunkat őrzi, hanem összeköti a szíveket. A népdalok, a magyar nóták, az operettek és tánczenék mind-mind azt a lelki gazdagságot hordozzák, amelyből erőt és örömöt meríthetünk. Fontos, hogy ezeket a dallamokat továbbadjuk, megőrizzük és újra meg újra életre keltsük, mert bennük él a magyar lélek szépsége és szenvedélye. Most egy igazán szívhez szóló mű következik, amelyben a magyar operett romantikája és költőisége találkozik. Petőfi Sándor verse nyomán Huszka Jenő csodálatos zenéjével csendül fel a Rózsám, Viruló kis rózsám Frankó Tünde előadásában. A felvételen közreműködik a Budapesti Operett Színház zenekara és musical együttese. A produkció a Budapesti Operett Színház 2022-es gála műsorán hangzott el, amely Huszka Jenő legszebb operettjeinek gyöngyszemeit idézte meg. És ahogy a szívből fakadó dallamok tovább visznek bennünket a magyar zenei hagyomány világában, ezt követően felcsendül egy igazi, friss, lendületes muzsika is, mert ahol magyar dallam szól, ott a tánc sem maradhat el. A notacsokrot a Most kezdődik a tánc című csárdással zárjuk. Nemes Ildikó énekli Kubányi György friss dallamait.

0: Kedves hallgatóink, tartsanak a folytatásban is velünk. Aktuális tematikus hétvégénken, születésének 80. évfordulóján szeretettel emlékezünk Kovács József operaénekesre, az Interoperet alapító igazgatójára. Kovács József a magyar operett és opera élet meghatározó alakja volt, kivételes tehetségű énekes, színész, rendező és színház igazgató, aki egész életét a zenés színház szolgálatába állította. Munkásságával nem csak a közönség szeretetét vívta ki, hanem generációk számára teremtett értéket és lehetőséget. Az Interoperet megalapítójaként hitte és vallotta, hogy az operett a magyar kultúra egyik legszebb és legélőbb műfaja. Elhivatottsága, művészi igényessége és embersége ma is példaértékű. Ezen az estén tisztelettel idézzük fel emlékét, és hálával gondolunk arra az örökségre, amelyet a Magyar Zenész Színház számára hátrahagyott. A folytatásban a Magyar Rádió archívumából következik egy interjú részlet Kovács Józseffel.
1: Úgy döntöttem, hogy felszámolom a kinti fellépéseimet, tehát színházira gondolok. Elértem egy kort. Most azt mondtam, ennél többet már nem tudok elérni kint. Tehát én ott kvázi befutottam, szeretnek, ismernek. Ezt most lehet volna fokozni még egy jó pár évig, ugyanezen a szinten. Följebb kerülni már nem. Azt mondtam, hogy elértem 42 évet. 42 éves vagyok, elértem egy szintet, kapcsolatrendszert, és volt egy olyan lehetőségem, hogy Bécsben 6 hónapon keresztül énekelhettem egy ugyanilyen koncert sorozaton a Musikverányban, amit mi tudjuk, onnan van mindig az újévi koncert. Boldogok voltak, hogy föllépek, nagyon sok pénzt kerestem, hogy azt meg kell fizetni, egy ilyen nemzetközi nézőseregből. Egy úton hazafelé Anikóval arra beszéltünk a nejemmel, hogy ez hiányzik Budapesten, hogy nincs egy olyan, egy rendszeres sorozat, ami ha fúj, ha esik, mindig megvan. Ugyanúgy meg kell csinálni Bécsbe. A bécsiek se különbek, mint mi vagyunk, sőt, én azt mondom, mi jobbak vagyunk, mert ugye mindig vita volt, hogy kik a jobb operettesek, én azt mondom, hogy a magyarok. Szöket ütött a fejünkbe, és azt mondja, hogy meg kéne ezt próbálni itt Magyarország, hol, milyen terem van olyan. Ugye volt a Vigadó, és az akkor igazgatóval megegyeztünk, és akkor az első évben kivéreltem, hiszem, nem akarok azt mondani, 60 napra, még nem mertem csak egy fél évet vállalni. Csináltam előénekléseket, megalakítottam egy zenekart. Fiatalokkal kezdtem, ami óriási siker, és ennek minden kicsúcsosodása az évvégi újévi koncert.
0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ezen a tematikus hétvégén egy olyan előadó művész előtt hajtunk fejet, aki egész életét a zene, a színpad és a magyar operett szolgálatába állította. Kovács József neve összefort azzal a rendkívüli küldetéssel, amellyel a magyar operett és az opera értékeit generációról generációra továbbadta és hirdette. Az Interoperet alapító igazgatójaként nem csak előadásokat hozott létre, hanem közösséget épített. Hit abban, hogy a zene képes hidakat emelni emberek, kultúrák és nemzedékek között. Kovács József hangja, színpadi jelen léte és embersége sokak számára jelentett örömet, reményt és felejthetetlen élményt. A mai este egyik különleges pillanataként felidézzük a Régi Szép Idők című örökzöld dallamot, amelynek szerzői Dobsa Sándor és Esnagy István. Ez a dal nem csupán nosztalgia, sokkal inkább egy érzés, emlékezés mindarra, ami széppé, emberivé és maradandóvá teszi az életünket. Kovács József énekel. Az előadásban közreműködik a Harmónia énekegyüttes, akik méltó módon idézik meg azt a művészi világot, amelyet Kovács József képviselt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, a Családunk nótáit, a magyar lélek időtálló dalos vallomásait. Ezt a nótás örökséget tisztelettel őrizzük, hogy újra és újra megszólaltathassuk a közösség örömére. A folytatásban a személyes emlékek hangjain Csáhy Irénke nagyidai hallgatónk mesél családja féltve őrzött nótáiról, dalairól, amelyekben múlt és jelen emlékezés és élő hagyomány bensőséges egységbe forr.
1: Jártunk együtt mulatozni bálokba, meg a lakadalmakba is mindenhol a magyar nóta szólt. És azután, amikor beindult az Dankó Rádió, hát azután mindig azt hallgattam, és akkor onnan is még tanultam a sok új nótákat, amit még nem tudtam, nem ismertem.
0: Kassától nem messze található Nagyida a Felvidéken, és elmondhatjuk azt, hogy amikor önök a múltban is és most is nótáznak, akkor a magyar nyelvet is őrzik, a szépséges anyanyelvünket.
1: Igen, igen. Mi itthon csak magyarul beszélünk. Itt a faluban, most a faluban már túlsúlyban vannak a szlovák nemzetiségűek is, de magyarul beszélünk, úgyhogy mink tartjuk még a magunkét.
0: És ha visszatekintünk, akkor hála Istennek az édesanyja is a körükben van még, és ő is hallgatja a Dankó Rádiót.
1: Igen, igen. Hát ő, édesanyám 99 éves lesz áprilisban, hogyha megéli jövő éven, és ő itten Nagyidától nem messze 4 kilométerre Komárócon született. 1927. április 30-án ott öltötte a gyerekkorát is, 4-en voltak testvérek, ott járt az iskolába is. Sokszor összejöttek a barátokkal, a fonókba, szórakoztak, nótáztak, és szintén mindenhol csak a magyar zene, ez a népzene, mindenhol ez dominált. Vasárnap délelőtt mindig mentek a templomba, és azután délután összejött a fiatalság, a falon sétáltak, énekeltek, nótáztak, a fonóba jártak, és ott is szintén énekeltek, és sokszor még táncoltak, és szórakoztak.
0: Irénke édesapa is nótás volt?
1: Ő is szerette a magyar nótát. Az állami birtokban dolgozott, itt volt, mint munkás. A férjem is, ő nagyon jó hangú, és jobban is ismerte a dalokat, mint én, és akkor együtt, és mindenhol ez ment, és együtt énekeltünk. Kezdte is a nótát, meg vitte is, persze. Nagyon jó hangú volt, tudta is vinni a nótákat. Édesapjától örökölte, mert az édesapja is nagyon jó hangú volt, meg ő rengeteg magyar nótát tudott.
0: Most az a feladatunk, hogy az édesanyja legkedvesebb nótáit osszuk meg. A Családunk nótáiban hamarosan az ön kedves édesanyja nótái csendülnek fel. Melyek azok?
1: A szegedi Csikós. Igen, messze van a kicsi falu, igen, de a tornya mégis ide látszik. Mindig, hogyha vannak az üzenetek, és akkor küldnek valami újat, hát mindig van, hogy ja, ez is milyen szép volt, ez is milyen szép volt.
0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban folytatjuk a nótázást. Fogadják szeretettel szépséges szerzeményeinket. Vigyék magukkal a pünkösdi ünnepkör békességét. Most egy olyan nóta következik, amelyben a honvágy és az emlékezés tiszta.

hangja szólal meg. Messze van a kicsi falum, Budai Beatrix énekel, Baranyai István és zenekara muzsikál. Hallgatói ihletésű dal ez ismeretlen szerző tollából, amely az új nóta felvételek sorában vált közkincsé, s a közönség szeretete 2024-ben az év magyar nótája címig emelte. Egy dal, amely sokak szívében ugyanarra a messzi, mégis örökké közeli falura talál rá. A meghitt hangulat után a Tisza vidéke, az alföldi virtus világa tárul elénk. A Szegedi Csikós című csárdás következik Eperjesi Erikával és Balázs József primás vezetésével, Jónás Géza zenekarával.

0: barátunk nótáit hallják, dalos történetekkel, szívhez szóló emlékekkel és a legszebb magyar muzsikával itt a Dankó Rádióban. A mikrofonnál 20 óráig a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia várja Önöket. Műsorunkban estéről estére közkedvelt művészek osztják meg velünk személyes emlékeiket és azokat a dallamokat, amelyeket családjuk örökségként őriz. Hiszen a magyar nóta és a népzene nem csak muzsika, hanem múltunk, identitásunk és lelki örökségünk része is. A folytatásban Farkas Rozika mesél nekünk családi örökségéről és a muzsikához fűződő szeretetéről. A turkebei születésű magyar nóta és dalénekes pályafutása az 1984-es Nyílik a rózsa nóta vetélkedővel indult, ahol már első televíziós szereplésével nagy sikert aratott. Gyökerei azonban egészen a szülői és a nagyszülői házig vezetnek vissza. Munkásságát és a magyar nóta iránti elkötelezett szolgálatát 2025-ben a Dankó Rádió magyar nóta díjával ismerték el. Méltó jutalmaként annak az értékőrző küldetésnek, amellyel a magyar dallamok hagyományait ma is hitelesen őrzi és továbbadja.
1: Nálunk mindenki szerette a nótákat, népdalokat, rengeteget tudtak, tehát gyakorlatilag én otthonról hoztam, és az volt az érdekes, hogy nagyon sokat voltam a nagyszülőkkel, és nagyapám a nótákat imádta, ő mindig nótát énekelt, és bármikor rá tudtam venni, hogy nagyapó, hogy van ez a nóta, hogy van az a nóta, és akkor gyere kis unokám, eléneklem én ezt neked, és én akkor gyorsan leírtam a kis kockás füzetbe, aztán azóta is megvan ez a kockás füzet, és mindig szeretettel emlékezem rá. Viszont nagymama pedig a népdalokat szerette, és ő meg, hogyha valami házi munkát csinált, rengeteg tésztát, lebencset, öreg tésztához, rengeteget készített otthon, kézzel, akkor még nyújtófával, és akkor ő mindig énekelt, és ő meg népdalokat.
0: Kedves hallgatóink, a magyar dallamokban benne él a szülőföld szeretete, a gyermekkor emléke, az otthon melege és mindaz a lelki örökség, amelyet elődeink hagytak ránk. A magyar ember számára a táj, a család, az emlékek és a muzsika elválaszthatatlanok egymástól, hiszen amikor egy régi dallam felcsendül, vele együtt megszólal a múlt, a haza szeretet és a szív csendes vallomása is. A vándorfelhők, mintha az élet útjait, a távoli emlékeket és a hazatérés vágyát hordoznák magukkal. Egy dallam, amely egyszerre ringat, mesél és megérinti a lelket. Fogadják szeretettel a Vándorfelhők fenn az égen című nótánkat Farkas Rozika előadásában Radics Ferenc és zenekara kíséretével. A hallgató szerzői Morvai Károly és Szigeti József.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk, de a magyar dallamok varázsa még tovább kísér bennünket ezen az estén is. A családunk nótái minden egyes perce azt üzeni, hogy a muzsika hidat épít ember és ember között, összeköt bennünket gyökereinkkel, emlékeinkkel, és a szülőföld szeretetével akkor is, amikor az élet messzire sodort. A dallamok emlékeztetnek arra, hogy bármerre járunk a világban, a szívünk mindig hazatalál a magyar muzsikán keresztül. Fogadják szeretettel Jónás Géza és zenekarának előadását, a 2023-as Jó ebédhez szól a Nóta című műsor felvételéről. Messze vagyok idegenben, alagút csárdás, és hajlik a rózsafa. A családunk nótáival legközelebb holnap, pünkösd vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a Népek Dalai Világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetők

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tiszapárt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt az előző kormány költségvetési trükközéséről. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, 3 nagyobb tételből áll össze az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Nem szerepel benne az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csak nem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsei akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. A MOL vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A tegnapi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Terjed az ebola járvány Afrikában, a fertőzés még 10 országot fenyeget. Köztük van például Ruanda, Kenya, Etiópia, Angola és a Közép-Afrikai Köztársaság. A mostani járvány gócpontjának számító 100 milliós Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig mintegy 750 megbetegedést és 177 halálesetet észleltek, amelyek feltehetően a vírushoz köthetők. Mivel a most terjedő variáns ellen nincs védőoltás, a terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőjüknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. Károkról, sérültekről nem érkezett hír. A hatóságok ugyanakkor készülnek a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Itthon folytatódik a napos száraz idő, kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Pünkösd szombatján Táncházban című műsorunkban a Magyar Rádió archívumából Sebő Ferenc egy pünkösdről szóló adását ismételjük meg.

0: Pestél. Én énekeltem Demse Dávidné, egy Hános Kazári lakos.
1: A moldvai énekes asszony ballada töredékekkel kevert lírai szövege a Pünkösdi Rózsának az ünnep jelképének említésével indul. Ez a jeles nap a mindennapjaink része ma is, hiszen a május 10-e és június 13-a között mozgó ünnepben a régi Európa sokféle tavaszi és nyári napfordulós szokása tudott helyet kapni és tovább élni. A nem vallásos emberek is tudják, hogy a keresztény hívők a Szentlélek eljöveteléről és az egyház tulajdonképpéni megszületéséről emlékeznek meg ezen a napon. Pünkösd a húsvétot követő 50. napra esik, neve a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból származik. Magyarországon csak úgy, mint Európa számos országában, a pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány, főleg ókori római elemek. A pogány szó egyébként eredetileg paganuszt, azaz vidékit jelent. A teret hódító keresztények nevezték így a régi vallásban megrekedt vidékieket. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Bálint Sándor így ír a keresztény és az ősi pogány hagyományok összefonódásáról Karácsony, Húsvét, Pünkösd című könyvének bevezetőjében. Az esztendőt az ember mindig kultikus egésznek érezte, és kozmikus fordulatait máig számon tartja. A keresztény egyházi évnek Jézus evangéliumi életéhez igazodó liturgikus rendje az ószövetségi kultuszból, az antik pogányság és az európai népek archaikus ünneplő hagyományából ötvöződött össze, egyben ráépült a csillagászati, illetőleg gazdasági évre. Innen az európai népek jeles napjainak szinte testvéri hasonlósága. A népi, illetőleg a tradicionális életérzés szerint a világ és ember teremtmény. A teremtőtől függ, aki ura a természetnek és az életnek, és így kultusz illeti. Ez nem csak az egyén esetleges magányos imádságában, ájtatosságaiban, hanem főleg a közösség kötelező liturgikus formáiban és gesztusaiban az ünneplő szokás és hagyomány társadalmi örökségébe jut kifejezésre. Ez a kultusz az esztendő folyamán primitív fokon, mágikus kényszerítéssel, az egyházi gyakorlatban és a népi sarjadékaiban könyörgéssel, liturgikus szertartással, áldással és szentelménnyel, olykor bőjtel és penitenciával akarja az egyén, család, közösség számára megnyerni az áldást, az életben való boldogulást, főleg asszonynak, földnek, jószágnak termékenységét, bőségét, továbbá elhárítani a természeti csapásokat, betegségeket, késleltetni a halált. A primitív pogány szakralizmust az egyház tövestől nem tudván kiirtani, bár türelmetlen szolgái ezt olykor kíméletlenül megkísérelték, alkalmazkodott mesterének tanításához, aki nem eltörölni, hanem betölteni jött a régi törvényt, igazolni a prófétákat. Ezzel a türelemmel, olykor kényszerű belenyugvással természetesen az archaikus világszemlélet fennmaradásához tovább éléséhez is hozzájárult. Iparkodott a hagyomány kategóriáinak, emberi reflexeinek bibliai szentesítést adni. Így rendelte egyebek között a téli napfordulat elragadtatott pogány áldozati időszakának helyére a karácsonyt, az ősi tavaszi nagyünnepek helyére a húsvétot és pünkösdöt. Eddig az idézet. A római mitológiában a termékenységet képviselő istennők egyike, Flóra, a virágok és a tavasz istennője volt. Az ő tiszteletére zajlott az ókori Rómában április 28-a és május 3-a között az élet ciklusának megújulását szimbolizáló Florália ősi ünnepsége. Ilyenkor a termékenység varázslat természetéből eredően szabados, sőt meglehetősen obszcén színdarabokat adtak elő. Tánccal, virágokkal ünnepeltek. Talán ez az oka, hogy pünkösd ünneplésében ma is nagy jelentősége van a virágoknak, mint a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. Erre a messzire nyúló kapcsolatra utal a zene eszközeivel az állami együttes táncjátékához komponált Pannon Fresco című tánckísérő muzsikám pünkösd tétele. A tétel Balassi Bálint gyönyörű versével indul egy bukovénai székely dallamon, melyet Bognár Szilvia énekel. Ezt követően magyarosan hangsúlyozott szaffikus ének hangzik fel a fanfárokon. Ez egy 1600 körüli boroszlói kéziratban maradt fent, nagy hálát adjunk az Atya Istennek szövegkezdettel. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek megteremtőjének. Traj la la la la la la la la la la la la la la la la. A strófa szerkezete árulkodó. Kiderül, hogy egy több évezredes metrum rejtőzik benne. Ha az eredeti antik forma szerint ritmizáljuk ezt a szép történeti dallamot, életre kell az antik szaffói strófa, amelyen bevillan majd később egy Quintus Horatius Flaccus által írt ünneplésre hívogató latin vers részlete is. A latin szöveg fordítása magyarul így hangzik: Van borom, Phyllis, csurigál a korsóm, jó 9 éves nedű Albahegyről, és babéris nő, s koszorútba zeller bőven a kertben. Tündökölsz majd, hogyha hajadba fontad, színezüsttel dús a szobám, s az oltár szűzi verbénák közepette szomjan várja a bárányt. Tudni vágyol, mi örömökre hívlak, ídusát kell most vigan ünnepelni, tenger árjából született Venusz szép áprilisának. A 2075 éve született Horácius arra volt büszke, hogy az akkor már jelentős múltra visszatekintő görög lantos költészet formáit ő szólaltatta meg először latin nyelven. A mai fül számára balkániasnak tűnő, aszimmetrikusan ringatózó antik metromok után a páros ütemek sodrásával jelenik meg újra a boroszlói dallam, majd klasszikus kürtmenet formájában ugyan, de megszólalnak az immár keresztény tavaszünnep, a pünkösdőlés magyar népi dallamai.

Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában, Magyarországon is. Eredetileg a zsidó nép ünnepe volt. Eleinte a befejezett aratást, később pedig a sínai-hegyi törvényhúzást ünnepelték, azt az eseményt, hogy Mózes ekkor a Pészak szombatját követő 50. napon kapta meg Istentől a 10 parancsolat kőtábláit. Az erre ráépült keresztény ünnep története a következő. Krisztus mennybe menetele utáni 50. napon az egybegyűlt apostolok feje fölött hatalmas zúgás, szélvihar kíséretében megjelent az Úr által ígért vigasztaló, a Szentlélek és lángnyelvek alakjában leszállt rájuk. Az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben a következőket olvashatjuk a legújabb katolikus fordítás szerint. Amikor elérkezett a pünkösd napja, egy helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és a házat, ahol ültek, betöltötte egészen. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Ekkor a Szentlélek erejétől felbátorodva Péter prédikálni kezdett. Beszédére sokan felfigyeltek, és csatlakozva hozzá követték őt. Megalakultak az első keresztény gyülekezetek, pünkös tehát az egyház születésnapja is. A keresztény templomokban kialakult szertartásrend, a liturgia igazi kifejlődése Dobszai László szerint a keresztény üldözések megszűnését követő 4. és 6. század közötti időszakra tehető. Az ezredforduló idejére lényegében egész Európa a keresztény hitre tért, megszilárdultak az egyház és kulturális centrumok. A kialakuló frank-római liturgia, amely addigra már több évszázados múltra tekinthetett vissza, a helyi változatok mérhetetlen gazdaságával szájhagyományos formában élt. Ebbe tartozott a magyar liturgia is, amely mint önálló dialektus 6 évszázadon keresztül virágzott a maga sajátos változataiban, és a zenei írásbeliség megjelenésekor kialakult egy jellegzetesen magyar írásmód, az úgynevezett esztergomi notáció is. A liturgia az ünnep szigorúan keresztény értelmezését szolgálta. Az ősi dallamokon recitált szövegek felidézték a bibliai történetet, és a hívők önfelett hallelujázással adtak hálát az Úrnak a Szentlélek adományáért. A húsvét utáni 50. napról évről évre megemlékeztek a templomokban. A lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival jelenítették meg, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. Hogy milyen lehetett ez a réges-régi zene, arról némi fogalmat alkothatunk a gregorián éneklést felújító énekarok tevékenysége alapján. Hallgasson meg a pünkösdi ünnepkör templomi zenéjéből néhány nevezetes dallamot a Szendrei Janka és Dobszai László vezette Szkóla Hungarika énekegyüttes előadásában. Elsőként a pünkösdi szertartásokhoz átvezető Ascendit Christus Hodie kezdetű áldozó csütörtöki kanció hangzik fel. Áldozó csütörtök a húsvétot követő 40. nap, Krisztus mennybe menetelének napja. Neve onnan ered, hogy az egyház ezt a napot szabta az évenkénti egy kötelező áldozás határidejéül. Sok helyen ez a gyerekek első áldozásának napja is. A nép énekszerű dallamot, a Cantus Firmust, orgonán játszott két szólam veszi közre. Ez a zene az 1470-es évek stílusát idézi, amikor már a magyarországi templomokban is kezdett meghonosodni a többszólamú zenélés, miként ezt különböző későbbi könyvek kötéstábláiból kibontott kottás töredékek is bizonyítják. Itt érdemes megjegyezni, hogy Rajecki Benyámin kezdeményezésére az utóbbi évtizedekben minden restaurálandó régi könyv kötéstábláját szétbontják, mert kiderült, hogy a könyvkötők szívesen használtak föl a tábla erősítésére századokkal korábbi papír vagy pergamen hulladékokat, kidobásra ítélt kiadványok lapjait. Így kerültek elő a magyar középkor már teljesen elveszettnek itt fontos zenei emlékei, mint például a többszólamú zsigmondkori töredékek és társai. Ezen leletek birtokában a korábbi feltételezésekhez képest már sokkal pontosabb képünk kezd kialakulni a középkori Magyarország zenei gyakorlatáról.

A pünköst heti ősi egyszólamú liturgikus anyag egyik központi dallama következik. A Veni Sancte Alleluja és a Veni Sancte Spiritus szekvencia a finoman összehangolt melizmás és szillabikus stílus egyik példája.

az ünnepkört lezáró Veni Pater, Veni Sancte Spiritus szövegű többszólamú pünkösdi szekvenciát, mely egyetlen alapdallamra épülő ismétléses fejlesztéses zenei formát mutat, a Mezei János és Bubnó Tamás vezette Schola Cantorum Budapestiensis énekli.

A befejező kanció, Paraclitus Egrediens, a 14. század végi cseh költészet körébe tartozik. Régies, több szólamú technika, új stílusú dallamfordulatokkal.

Szinte napjainkig fennmaradtak, nagyon sok pogány mágikus emléket, varázsló, babonás régiséget őrizve meg. A régiek úgy tartották, hogy a nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. A lányok és asszonyok biborvörös ruhába öltöztek, befont copjukat a hagyomány szerint a balvállukra kanyarítva. A férfiak felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. A pünkösd, az udvarlás, párválasztás ideje is volt. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. Különös hiedelmek is fűződtek az ünnephez. Például, aki pünköst hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész évre előzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfánggal veregették, hogy jól tejeljenek. Van, ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. Érdekes viszont, hogy még a hiedelem szerint a májusi eső aranyat ér, a pünkösdi esőről azt tartják, hogy ritkán hoz jót. A pünkösdi időszak elterjedt népi szokása volt a zöld ágak házba vitele is. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenység varázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. A Magyarországon fennmaradt és sokféle helyi variációban létező pünkösdi népszokások közül a következőket emeljük ki. Ügyességpróbával egybekötött pünkösdi királyválasztás. Pünkösdölés, lányok, fiúk falut végigjáró köszöntése és kislányok termékenységvarázsló pünkösdi királyné járása. A pünkösdi királyválasztás amolyan legényvirtus volt lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára minden mulatság hivatalos vendégeként. Kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Bár a szokás teljesen megszűnt, mindmáig él a szólás, rövid, mint a pünkösdi királyság. Jókai Mór az Egy magyar nábob című regényében színes képet rajzol a pünkösdi királyság intézményéről. Regénynek fontos indító epizódja, amikor a régi és az új pünkösdi király megküzdenek egymással. A könyv előszavában Jókai felfedi kártyáit, és sorra elmeséli, miféle valóban megtörtént eseményekből szőtte össze meséjét. A pünkösdi király népszokásának leírását például a Tudományos Gyűjtemény Koszorú című melléklapjában találta, és ennek felhasználásával jelenítette meg a mozgalmas eseményt. Piros pünköst hajnala van, igazán piros hajnal. Még csak most hangzik a hajnali harangszó, és már a tanácsbeliek mind fel vannak gyülekezve a terembe, és ott könyökölnek szép rendben a hosszú asztal körül, elnököl a bíró, egy derék, kövér ember. Az ajtó felül egy csoport fiatal legény áll, kurta, térdigérő, bő, gyors lábravalókban, pitykés dolmányai panyókára vetve, valamennyinek tarka kendő a gombjukában, sarkantyús csizma a lábán. Legesleg elől mind a fiatalok között áll a tavalyi pünkösdi király. Magas, szikártermetű legény, nagy, előre görbülő sasorral, hosszú bajusza háromszor is meg van kanyarítva a végéig, s megerősítve viaszos kenőccsel. Nyaka hosszú és előre görbült, feketére sülve odáig, ahol az ing nem éri, azon alul, mintha más bőrből szabták volna. Viselete nem olyan, mint más közemberé, vászon lábra való helyett sinóros nadrágot visel, kordován csizmákba húzva, melyekről hosszú bojtok fityeknek alá, széles derékszíjának villogó részcsatja szépen kilátszik a rövid zöld sejem mellény alól, mindenik dolmány zsemjéből egy-egy tarka kendő lóg ki, odakötve egyik szegleténél fogva a gombjukba, ujjaink karika és pecsétnyomógyűrük úgy beledagadva, hogy le nem bírná húzni. De ami a legjelesebbé teszi a legényt, az egy nagy lombos koszorú, mely a fejére van téve. Ezt az ifjú leányok fonták gyászfűzekből és virágokból úgy, hogy a szegfükkel és rózsákkal ékes füzérek hosszan omlanak a legény vállaira, mint hosszú leányhaj, csak az arcát hagyva szabadon, ahol két fele választvák. Ezt a koszorút nyerje el aztán, aki tudja. No, Márton, szólt hozzá a bíró. Megint itt van piros pünkös napja. Tudom, nemzetes uram, tegnap én is voltam a templomban. Hallottam, mondta a tisztelendő úr. Hát szándékozol-e még az idén is pünkösdi király maradni? Már én rajtam nem múlik, nemzetes uram, csak hatodik esztendeje már, hogy az vagyok. Tudod-e, hogy hány akóbort ittál meg az alatt? Hány palackot törtél össze? Hány vendégségből, disznótorból, lakodalomból hánytad ki a vendégeket? Nem tudom, nemzetes uram, nekem csak arra volt gondom, hogy egyből sem maradjak ki, és annyit mondhatok, hogy soha sem bor, sem ember meg nem vert. Olvassa csak fel neki, jegyző úr, hány akóbor és hány bevert fej van neki a rovásán. És kisült a lajstromból, hogy Márton hatívi pünkösdi királysága 72 akóborba került a községnek, és több mint 100 mulatság bomlott meg miatta. Egy kocsmáros pedig tökéletesen gazdagát tett azáltal, hogy minden héten összetörte az üvegeit, fizette a város. Hát a számolod-e, édes öcsém, hányszor mentek kárba a lovaid? Sose törődöm én vele, nem én őrzem, hanem az alattvalóim. Hány leányt bolondítottál el?

0: Minek bolondultak el? Sok nem igazi ószág fordult meg a kezeden. Engem nem kapott rajta senki? De ilyen formán a te pünkösdi királyságod vajmi sokba kerül ám a városnak. Jól tudom én azt, hogy ez nem a város pénzéből telik, hanem hogy nagyságos Kárpáti János úr édesatja, akinek az érdemes orcája most is ott függ a falonla, hagyott egy summa pénzt a községnek azon célból, hogy egyrészint ime az ősi szokás fenntartassék, másrészt pedig, hogy a lónemesítés előmozdítassék. Minél fogvást minden pünköst harmadik ünnepén összegyűlnek a lovaslegények a környékből, s versenyt futtatnak egymással. Azt is tudom, hogy aki ez alkalommal győztes marad, annak a kegyes úr hagyományából szabad ivása van a város minden kocsmájában, annak a lovait minden gazda tartozik őrizni, s akárhova kárba megy, nem szabad megzálogolni, hanem fizeti a kárt, aki rosszul vigyázott rájuk. Továbbá szabad bejárása van mindenféle vendégségbe és lakodalomba, és ha egyszer másszor jókedvéből kitalál rúgni, azért őt testi büntetéssel illetni nem szabad, sem megcsapatván, sem pedig börtönbe záratván. Elnye, öcsém, bejó prókátor lett volna belőled. Hol tanultál meg ilyen folyvást beszélni? 6 esztendeig mindig én maradtam meg pünkösdi királynak, felel a legény, mellét büszkén kidüllesztve. Nagy módomban volt jussaimat kitanulni. Na, feddőzék a bíró. Nem jó az a hányevetiség Márton, mert majd nagyon hozzátalál szokni ehhez az élethez, s majd nehezen esik aztán újra rendhez szokni, fizetett bort inni, s vétségek esetén megcsapattatódni, ha ma vagy holnap letelik rólad a pünkösdi királyság. Pedig vajmi hamar megesik ám, hogy egy vagy más legény elétbe hág. Nem született még az az ember, szólt Márton. Hegyként intva a fél szemöldökével, s a két hüvelykujját a nadrághasítékba akasztva nagy méltóságosan. A tanácsbeliek is átlátták, hogy itt hiába feleselnek, de meg nem is volt illendő ilyen magas állású személy tekintélye ellen munkálkodni, tehát áttérjenek egyenesen az ünnepély előkészületeire. 4 hordó bor, külön-különféle volt a szekerekre rakva, egy szekér tele frissen sült cipóval, a szekerek mögé volt kötve szarvánál fogva a levágásra szánt 2 ökör. Ez nem jó leszen így, mondta büszkére változtatott hangon Márton, ki egészen beleszokott már abba a peremtóriós parancsoló hangba. Nagyobb pompa kell ide! Ki látta azt a vágnivaló ökröt szekér után kötni? Holott azt a mészárosoknak kell kétfelül szarvánál fogva vezetni, a szarvára pedig citromot kell tűzni és szallagot kötni. Ennyi, hogy tudja öcsém a módját. A hordok tetejébe pedig üljön fel 4-4 szűz, az osztogassa onnan a füles kancsókkal a bort. Parancsolsz-e még valamit, Márton? Hát, a cigányok húzzák az én nótámat, amikor megindulnak, nekem pedig tartsa a lovamat 2 hajdú, mikor felülök rá. Minden a parancsolat szerint történt. Ezután Jókai a színpompás felvonulást írja le részletekbe menően, majd a lovas ügyességi versenyből álló hatalmas küzdelmet, melynek során 2 maradnak a porondon a sok jelentkező közül, Márton, a régi pünkösdi király és egy idegen legény, aki ezzel a győzelmével lép be a regény szereplőinek előkelő világába. Ezek után pedig ismerkedjünk meg az ünnephez kötődő másik fontos, szinte a legutóbbi időkig használatban maradt népszokással. Az 1938. február 7-én készült Vitnyédi népzenei felvételek pünkösdölő címen 10 éves kislányok termékenység varázsló pünkösdi királyné járásának dallamét rögzítették. A pünkösdölő népszokásban középkori diákok ünnephirdetésének, rekordációjának és valószínűleg még régebbi eredetű nagy tavasz ünnepnek az emléke kapcsolódik össze. Az elsőt őrzi a késő középkori európai eredetű híres dallam, az apünkösdnek jeles napja, mely legtöbb helyen már csak ilyen gyermekdalszerűen átalakított változatban él. Érdekes, hogy még így is érződik az eredeti 5/8-os lüktetés, ami azt bizonyítja, hogy az aszimmetrikus dallamritmusokat nem könyvelhetjük el kizárólag bolgár etnikai sajátosságként, mivel azok egy régi közös európai zenei hagyomány részei. Arról van szó csupán, hogy a múlt időknek ez a szélesebb körben használt nyelvezete náluk még ma is nagyon kedvelt és élő. Az egykori tavaszünnepekre utalnak viszont a régi körtánc dallamok. Ácintos, pácintos. Meghozta az Isten kezdetekkel. A pünkösdölő egyik változatát Kodály Zoltán is feldolgozta. A szokás több dallamból álló ciklusának egyik legépebb változatát sikerült Vitnyéden felvenni. A jegyzőkönyvből megtudjuk, hogyan zajlott maga a szokás. Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben. 5 kisebb lány jár házról házra, hogy megmutassák a királynét. Öltözetük, a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranyzsinór. Feje letakarva hosszú rojtos sejebkendővel, efelett rózsás fehér tülkendő, körül mirtusz koszorú. A többi 4 kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos, hosszú rojtos piros kasmérkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasalt. A felső fehér, piros rózsás kasmír, a fodrok fölött csillogó aranyzsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukban hosszú pántlika, kezükben zászló, azaz csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő, teljes köcsög, konyhai sótartó és félkéz kosár ajándékok számára. Általában a legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztességnek számított. Mise után házról házra jártak, és jó kívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén elhangzott a kérdés, hagyd látom a királynétokat, édese vagy savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt, megcsiklandozták a kislány állát. Ha a királyné mosolygott, de persze anélkül, hogy a fogát kivillantotta volna, akkor mindenki megnyugodott, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a kislányoknak.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekin, amen!
1: Néném, asszony, szabad-e pünkösdűn?
2: Szabad, csak szépen pünkösdűn letek.

0: tänäydä.
1: Sok helyen dramatikus gyerekjátékok is kapcsolódtak a pünkösdölőhöz. Ilyenek a kapusjáték vagy a zöldághordás. A dalszövegek utalásai között kiemelkedő szerepet játszanak az ünnep természetes jelképei, a zöld ág és a rózsa. A János úr készül szövegkezdetű énekes játék során a lányok párosával feltartott kezekkel sorban állva éneklik a játékdallamot. A zöld ág kezdetű szövegnél a hátulsó pár feltartott karok alatt előre átbújik, és az élre áll. A dallamot háromszor szokták énekelni, és háromszori ihajnárommal fejezik be a játékot. Ekkor karéba tágulnak, és feltartott kezekkel összefogozva gyors csádást táncolnak. A két-két lépés iránya szerint kissé jobbra, balra hajladoznak. Az utoljára járom szövegre feltartott karokkal egyet perdülnek, s a kör szétlebben. Ezek az egyszerűnek látszó kis koreográfiák hajdani reneszánsz lánctáncok megkopott emlékei. Az egykor előkelő palotákban táncolt, de a századok során már divatja múlt táncoknak ez a sorsa. Vagy népszokásokhoz kapcsolódva élnek tovább, vagy a táncok szüneteit kitöltő játékká degradálódnak, mint például a leánykarikázók.

A boldogasszony játék úgy zajlik, hogy a lányok kört formáznak, egy valaki beáll a körbe. Egy másik leány, a boldogasszony a körön kívül sétál. A körben álló kérdez, a feleleteket pedig valamennyien éneklik. Akit megneveztek, a dal végén kilép a körből, és megfogva a boldogasszony kezét vagy a szoknyál szélét, kísérője lesz. És így folytatódik tovább a játék. A sétálók sora egyre nő, a kör pedig elfogy.

0: Játszott a hét vicsnyédi lány, Horváth Angéla 14 éves.
1: Tóth Rozáli 14 éves.
2: Simon Anna 14 éves.
3: Magyar Agnes 14 éves.
4: Németh Matild 14 éves.
5: Németh Erzsébet 12 éves.
6: Simon Gizella 10 éves.
7: Bálint Sándor írásából kiderül, hogy pünköskor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként ritkában ettek húst, de a jutartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkös napján is bárányt, birkapörköltet tettek az asztalra. Máshol meg inkább marhahúst, baromfit fogyasztottak. A tojás rántottának, mivel a tojás termékenységi szimbólum, mágikus hatást tulajdonítottak. Szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése. Fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács. Sárközben azonban érdekes módon nem édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, amit tejfőllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. Van néhány pünköshöz kapcsolódó esemény, melyek közül legismertebb a csíksomlyói búcsú. A székelyek egy nagy ünnepét hagyományosan pünköskor tartják. Messze földről érkeznek az arándokok a kegytemplomhoz, Máriát dicsőíteni. A búcsú története 1567-re nyúlik vissza, amikor a székelyek legyőzték a protestáns János Zsigmond seregeit a Hargita tolvajhágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkös napján együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a szűzanyához, sokan nyírfágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartanak. A körmenetben gyakran felcsendül a Boldogasszony anyán kezdetű népének és a székely himnusz. A mai előadás befejezéséül hallgassuk meg Kodály Zoltán már emlegetett kórusművét, amelynek témáit pünkösdi szokásdallamok adják. A nyíregyházi Kantémusz gyermekkar énekel Szabó Dénes vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc műsorát hallották a pünkösdi szokásokról a Magyar Rádió archívumából. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok, indul a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. A hét előadójával folytatjuk majd hamarosan. A Buena Vista Social Club. Érdekes módon a név sokáig talán többet jelentett Európában és az Egyesült Államokban, mint magában, Kubában. Ők jönnek, tehát a Buena Vista Social Club a hét előadója, méghozzá egy világslágerrel. A Chan-Chan forog majd tőlük. És megyünk Argentínába, hiszen a fókuszban Argentína van a héten. Rögtön mindenkinek Buenos Aires ugrik be Argentináról, pedig van még néhány fontos város az országban. Ezekről beszélünk majd. Hallgatjuk az Akatrió felvételét méghozzá Brazíliából és Szenegálból. Elsőként pedig magyar világzenét hozunk, a Vigad, egy fiatal zenekar. Ők muzsikálnak. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Ha azt mondjuk Argentína, rögtön mindenkinek Buenos Aires ugrik be. Pedig a dél-amerikai országnak még számos figyelemre méltó pontja van. Elég, ha csak a több mint 1 millió lakosú Rosarióra gondolunk, amely Argentína egyik legfőbb hajózási központja. A Paraná folyón keresztül érik el a hajók a várost, amelynek part közeli 10 méteres mélysége lehetővé teszi a kikötő működését. A város egyike Argentína azon kevés városának, amelyik nem rendelkezik konkrét felfedezővel. Az azonban ismert, hogy 1793-ban alapították. Számos híres ember született egyébként a

vagy a focista Lionel Messi. Most pedig Argentínából jön a világzene. Gabriella Maggiaru felvételét hallgatjuk a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

Tá madeira. Opa!

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Most egy valódi zenei főnyereménnyel folytatjuk. A most következő trió ugyanis 3 egyenként is világhírű zenészből áll. Az olasz gitáros zeneszerző Antonio Forcione, a szenegáli korajátékos Sekou Keita és a brazil ütőhangszeres Adriano Adeval közreműködése. A formáció ötlete Antonio Forcione-tól származik, aki mintegy 2 évtizede intenzíven turnézik világszerte, nem kevesebb, mint 20 albumot jelentetett meg. Nem kevésbé híres Sekou Keita sem, aki a világ egyik legelismertebb korajátékosa. A 3. tagjuk Adriano Adeval pedig egyszerűen csak Bobby McFerrin egyik kedvenc ütőhangszerese. Közös munkájuk első állomása a bemutatkozó lemezük, amely a Joy, azaz Öröm címet viseli. Ezt játsszuk most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Érkezik az AK Trio.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, Steve Martin, igen, a színész Steve Martin, és Alison Brown ragad banjót elsőként ebben az órában, hamarosan az ő felvételüket hallgatjuk. Utána pedig jön majd a Buena Vista Social Club, a hét előadója. Idős korukban is olyan lendülettel és átéléssel zenéltek, amely a muzsikálás mindennapi öröméből táplálkozott. Egyébként amikor a titkukról kérdezték őket, egyszerűen a zene szeretetéről beszéltek. Arról, hogy a színpad, a közönséggel megosztott dalok, a család és a barátok adják számukra a hátteret és az erőt. Jön tehát a Buena Vista Social Club hamarosan, és megyünk Argentínába, Buenos Airesről beszélünk majd bővebben. Csodálatos város, már az épületei is mesélnek a történetéről. Tartsanak tehát velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal a Dankó Rádióban ebben az órában is. Elsőként, ahogy ígértem, jön a színész és muzsikus Steve Martin és Alison Brown közös felvétele.

ünnepek dalai, a Dalkó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dalkó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk a Buena Vista Social Club kimeríthetetlennek tűnő energiáját. Fantasztikus lelkesedését mindannyiszor megcsodálta már a közönség, amikor színpadra álltak. Idős korukban is olyan vehemenciával, olyan átéléssel zenéltek, amire bármelyik fiatal muzsikus büszke lehetne. Amikor arról kérdezték őket, mi lehet a titkuk, a következőt válaszolták. A zene szeretetéből talán. A muzsikálás tart mozgásban minket. Színpadon állni és megosztani a zenénket rengeteg emberrel, ezt tesz boldoggá. A családunk és barátaink pedig nagyszerű hátteret nyújtanak mindehhez. Az, hogy azzal foglalkozhatunk, amit az életben a legjobban szeretünk. Én muzsikálni szeretek, és boldoggá tesz, hogy minden nap játszhatok. Ez boldoggá tesz, és ötleteket ad, valamint energiát is a folytatáshoz. Így nyilatkoztak a Buena Vista Social Club tagjai. Ők jönnek természetesen most a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ez a Dankó Rádió. Aki Argentínáról többet akar megtudni, annak először nyilván a fővárosba, Buenos Airesbe vezet az útja, és persze hallgatja a népek dalait itt a Dankó Rádióban, hiszen a héten a fókuszban Argentína. Ennek a csodálatos városnak, Buenos Airesnek már az épületei is mesélnek a város történetéről. A Latin-Amerika Párizsaként is emlegetett város mesés épületei a 19.-20. század fordulójából valók, mint például a Teatro Colón vagy a Palacio Barolo. Külföldi építészek tervezték a jeles épületeit, köztük egy magyar testvérpár is, Kánai András és György is, akik a 20-as évektől éltek és dolgoztak a városban. Számos középület, villa és bérház fűződik a nevükhöz. A francia elegancia meglepő kontrasztja jellemző a városra, a későbbi évek racionalizmusával és a 60-as évek nyers beton felületeivel, egészen napjaink legdivatosabb város részeivel kiegészülve. A sok stílus és világ keveredése varázslatos hangulatot kölcsönöz egyébként a városnak, Buenos Airesnek. Argentin zenével folytatjuk természetesen a következő percekben. Érkezik itt a Dankó Rádióban a népek dalaiban Sonny Pá felvétele.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. A következő mali muzsikusra azt mondják, egy igazi zseni. És az élő bizonyíték arra, hogy a blues Maliból származik. A zenészt a hagyományos nyugat-afrikai népzene nagyszerű újítójának tekintik, aki folyamatosan emlékeztet a blues afrikai gyökereire. Ráadásul mindig nyitott volt az új együttműködésekre, a nyugati jazz, rock és pop irányába. Dolgozott együtt például Paul McCartney-val vagy Damon Albarn-nal is. Zenéjének fontos hangszere a nyugat-afrikai goni. Baseko Kouyaté Mali egyik legfontosabb griot klánjából származik. Ez a hatalmas dinasztia olyan, mint Nyugat-Afrika kulturális és zenei lelkiismerete. A griot ismerete és művészete évszázadok óta nemzedékről nemzedékre száll és öröklődik. 12 éves korában tanította meg neki apja, hogyan kell játszani a goni hangszeren. Ez a száraz és tompa hangzású lant Nyugat-Afrika legelterjedtebb vonós hangszere, és a most következő előadót tartják a legjobb goni játékosnak. Jön tehát Baseko Kouyaté muzsikája itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Zenék itt a Dankó Rádióban, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Fárne Zahádi Iránból indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban folytatódik a népek dalai világzenei válogatásunk. A hét előadójával hamarosan a Buena Vista Social Club jön. A csapat megszületése legalább olyan filmszerű, mint maga a róla készült alkotás, amelyet hamarosan részletesebben is kitárgyalunk. Wim Wenders filmjéről van szó. Jön tehát a Buena Vista Social Club, és megyünk Argentínába. Az Otros Aires fog majd egyébként ebből a gyönyörű országból zenélni, és közben megbeszéljük, hogy Dél-Amerika legnagyobb bortermővidéke Argentínában van. A világ 9 borfővárosának egyike, hogy melyik településről van szó, és melyik régióról, hamarosan kiderül. Tehát megyünk Argentínába, jön az Otros Aires, ahogy mondtam. Elsőként azonban most az óra legelején Iránból játszunk világzenét. Farnaz Ohati muzsikál a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió. A hét előadójával folytatjuk a Buena Vista Social Club egy filmnek köszönhető. Az ötlet Nick Goldé volt, ő hívta Ray Coodert Havannába, aki pedig Wim Wenderst beszélt rá, hogy filmet is csináljon a történetből. 1999-ben Gold kubai és mali zenészeket akart összehozni egy felvételre, ehhez hívta meg Coodert. A maliak viszont sosem érkeztek meg, így Gold és Coodert a kubai zenészekkel vonult a már úgyis kibérelt stúdióba. Ruben González, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer mellett még vagy 15 egyéb szintén igen idős muzsikus szedtek össze a felvételekhez. Segundo 92 éves volt, amikor a film készült, González 80, Ferrer pedig 72. A film mondhatni semmi különös. A karakterek és a zene, meg persze a helyszín olyan erős, hogy mégis ez az egyik legjobb zenés film. Sok a romantikus túlzás is a filmmel kapcsolatban, pedig a valóság is épp elég romantikus. Ibrahim Ferrer, aki pedig valamikor Benny Moré zenekarában is énekelt, ekkor már csak utcai cipőpucolás közben dudorászott a kuncsaftoknak. Ruben González, aki talán a legképzettebb volt a zenészek közül, neki még zongorája sem volt. Jön a hét előadója tehát, itt nálunk a Dankó Rádióban, a Buena Vista Social Club.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai. Világzenei válogatásunk, Argentínába megyünk. Mendoza nem csak Argentína, de Dél-Amerika legnagyobb bortermővidéke. A világ 9 borfővárosának egyike. A borvidék körülbelül 165 ezer hektáron fekszik, és az ország bortermelésének 60%-át adja. Viszonylag magasan, 500-1700 méter közötti magasságban található, egy zárt fennsíkon, meg az ezt övező völgyekben. Itt egy olyan mikroklíma található, amely kedvez a szőlőnek. Sok a napos órák száma, van csapadék, és nedvesség, és a talaj is. Igen, jó. Már a ferences rendi szerzetesek is rájöttek erre. A 18. század óta vannak itt szőlősök. A vidékre jellemző híres fajta a Malbec, de vannak itt egyéb fajták is, mint például a Cabernet Sauvignon vagy a Chardonnay. Nagyrészt vörös borok készülnek, de a magasabb részeken vannak fehér borok és habzó borok is. Argentínából jön a világzene is, az Otros Aires felvétele itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Egy kanadai quebeci folk zenekar következik, a nevük Le Vent du Nord. Hagyományos quebeci zenét játszanak, amelyre nagy hatással volt az ír és a frankofon muzsika. 2002-ben még duóként alakult a csapat, később bővült a tagok száma. Egy évre rá meg is jelent bemutatkozó nagylemezük, amely rögtön neves díjakat söpörhetett be. Mint sokan mások, ők is játszanak tradicionális dalokat, és vannak saját szerzeményeik is. Megalakulásuk óta 5 kontinensen mintegy 2000 koncertet adtak. Le Vent du Nord, ők érkeznek tehát Kanadából, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ő a szebbiket, őszeretném az egyiket, három közül a szebbiket.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nem tudom, hogy szeretem-e. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Reméljük, hogy ez a kérdés nem merül fel Önökben, amikor arról van szó, hogy szeretik-e a jó magyar muzsikát, vagy szeretik-e a Dankó Rádiót. Mert ha a válasz egyértelműen igen, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. Itt a Dankó Rádióban már is kezdjük mai húscsak prímásunkat, méghozzá Sasnáci dalával. Hamarosan a hallgatót Szőlősi Emese énekli el, akinek Balázs Tamás zenekara játszik. Majd Farkas Józsefék Sebő Miklósnak húzzák egy archív felvételről. 2 nap óta itt dogálok. Ez Murgács Kálmán és Vályi Nagy Géza dala lesz.

sor. Kakas Dóra, hazaérek valahogy. Legnagyobb baj, hogy az anyjuk felébredt,

A folytatásban is tartsanak velünk, ha tehetik. Most csak prímásunkat egy csádással folytatjuk. Zalatót Erzsébet mindjárt elénekli nekünk a Vékony Deszka Kerítés című csádást. Kócé Gyula és zenekara muzsikál hozzá. Utána Dankó rádiós díjazottakat hallgathatunk. Például Tolnai Andrást, aki 2024-ben magyar nóta díjas lett, és ifjabb Sárközi Lajos prímást, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. No de az említett művészeken kívül még másokat is hallunk majd a felvételen, Budai Beatrixot, Simon Boglárkát és Jenei Gábort, valamint természetesen a prímás zenekarát.

Dankó klubos koncertfelvételekből válogatunk a folytatásban. Elhangzik egy orosházi, egy tatabányai és egy dunaföldvári is. Ez utóbbi 2016. március 21-én készült felvétel Bokor Jánossal és Szalai Antal zenekarával. Egy friss hangzik majd el, egy asszonynak kilenc a leánya. Ezt megelőzően Újvári Marika a Honvéd Banda szól a Stefánián című dallal örvendeztet meg minket 2017-ből. Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. Orosházi felvételünk pedig egy hallgató, Füredi Mihály dala, Végigmentem az Ormódi temetőn. Már is Lakatos Miklós zenekara játszik, aki énekel, Nádasdy László.

0: mitä sulta voi.
1: Yleisöltä Dallamo.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

életben. Nem loptam én életemben. Szabadi Frank Ignác és Kácsapó Dániel csárdását hallottuk Melis György előadásában. Már is Tudod, mi a bánat címmel Járosi Jenő és Déna Gyerzsébet hallgatója szól. A dalt a 2023-as év magyar nótadíjasa, Hatvani Kis Gyöngyi énekli, akinek ifjabb Sárközi Lajos muzsiká zenekarával a Prímás szintén 2023-ban lett a Dankó Rádió díjazottja. Nem volt szíved barna legény, ezt a nótát is meghallgathatjuk, mely Csala Judit és Sárközi Béla közös szerzeménye, és ők lesznek az előadók is, tehát nem sokára majd Csala Judit is énekel.

0: 锁口的手。
1: Dankó Rádió, Hódmezővásárhelyen FM 90,8, a magyar zene rádiója.

Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallgatják, ez pedig még mindig Hús csak prímás című egyórás zenei összeállításunk. Bazsa Mári libájáról is szól ám dal, nem sokára meg is hallgathatjuk, Farkas Zsolttól és Berki Péter zenekarától. Aztán a Csit csak rózsám című frist Boka Károly és Heródek Sándorné dalát énekli Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán, játsza ifjabb Berki Béla zenekara. Majd Farkas Gyula cigány fantáziájával örvendeztet meg minket Johann János és együttese.

kettőt lépett utána, sárs lett a vazsa már fehér alsó szoknyája. Ez a csárga, de hangos, vazsa már, de hangos, mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó

Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. Ez utóbbi Huber Gyula és Heródek Sándor dala lesz. Hallod-e nótás, füttyös szép madár? 2016-ból szól majd ez a felvétel, mely Kalina Enikővel és Terék József zenekarával készült. Előtte Simon Fikálmán, Jaj, de magas ez a vendégfogadó című dalát halljuk Pék László tolmácsolásában. Balázs Tamás prímás muzsikál Jónás Géza zenekarának élén, Horváth Alexandra kíséreteként az Ablakomba, Ablakomba című andalgó felvételén. Most pedig jöjjön Csizmadia Imre és Tüttő János dala, a Balaton nyárfásportját mossák a hullámok. Lente Lajos következik Jeremiás Béla zenekarából.

Önöknél továbbra is a Dankó Rádió húscsökprímása szól, benne pedig nem sokára az a hallgató, amely 2024-ben az év magyar nótája szavazásunkon bronzérmes lett. Leszler József és Deák Rózsa daláról van szó, Van egy ház a Tiszaparton. Nem sokára Benedekfi Katalintól és ifjabb Sánta Ferenc zenekarától halljuk. Aztán Lányi Géza és Pósa Lajos csárdásával Kovács Apollónia érkezik, Pipiros a pipacs virága, és dalol nekünk Gáti Pál is, ő Váradi Aladár frissét énekli, Csajjel édes. A felvételen, mely 2024. szeptember 5-én készült Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban, Lendvai Ferenc zenekara játszik.

raadua, mulla harmat rejaja. Idros ababan urtsaja, mulla tjokom rejaja. Galavan tardi dei vasadat, mindja tra tjokolokko vatsadat. Idros arojan urtsaja, mulla tjokom rejaja. Galavan tardi dei vasadat, mindja tra tjokolokko vatsadat. Ты прошь оружа морца.

0: já vor tájo, a csókom reájo.
1: Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Örülünk, hogy a Dankó Rádiót választották, és azon belül is a Húscsak Prémást. A folytatásban is hallgassanak minket, ha tehetik. Én minden jót kívánok, találkozunk legközelebb. Hajlik a rózsafa, Farkas Sándor dala még elhangzik mai adásunkban. Miskolci Balogh Zoltántól és zenekarától. Viszont hallás a Morvénai úton.

0: A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpolávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Pünkös